Tilos Rádió, benne a mikrohullám. Nagy Isti és Pápai Gergő zenélnek, és kövessétek a mikrohullámot a YouTube-on is.

fagypont alá hűtjük a várost. Nagy Isti és Pápai Gergő mikrohullám live act műsort halljátok. Ez a Tilos Rádió. Jó vételt!

tilos rádió, benne a mikrohullám. Nagy Isti és Pápai Gergő zenélnek, és kövessétek a mikrohullámot a YouTube-on is.

Tilos Rádió, és benne a Mikrohullám Live Act műsor. Nagy Istit és Pápai Gergőt hallottátok. Mindjárt reggel van. Sajnálom. Jó, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!

0: vagyok az apád.
1: De a most következő műsor anyugalom megzavarására alkalmas.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket.

0: Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a második századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az EBS-sereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is, a 24.hu. Egy honi bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk! Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hátyás szányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék. Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszúnyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szúnyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Kubit. 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos-szigeteknél golflabda méretű, zömök, karú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mélyről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microeledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon, írja a Qubit. A rablócápa alakúak rendjében a bambuszcápa félék családjának 9 ismert faja, ékes példa az alkalmazkodása. Apálykor uszonyaikon sétálnak, a partra is kimerészkedve. A bambuszcápák mérete és leopárd mintázata meglehetősen hasonló. Christine Dudgeon tengerbiológus csapata a most Hemiscillum Dudgeonei néven leírt haltestét tarkító pöttyök és foltok alapján ismerte fel, a tudomány számára új fajjal találkoztak. A pápua új-guineaiak persze régóta ismerik a kadedekadevákat. A név nyelvükön lusta vagy kutyacápát jelent. A kutatók a génvizsgálatokhoz szövet mintát vettek a befogott példányokból, majd elengedték őket. A csak a Milne-mölben élő sétálócápa rokonaihoz hasonlóan fokozottan veszélyeztetett, írja a Qubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisváltatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vízharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu. Egy nemzetközi tudós csoport, tanulmányuk a Nature-ben jelent meg, bulvárhajóval 32 merülést végzett az Indiai óceán mélyére, a legrégebbi, legmélyebben fekvő és legkiterjedtebb bálna temetőhöz. Általában 4 kilométernél kisebb mélységben találhatók, ám a diamantinat törés zóna a féle természetes tölcsérként 7 kilométer mélyen gyűjtötte össze 5 millió év CET tetemeit. Ezek számos puha testűnek, ráknak, csontevő féregnek és kígyókarúnak nyújtanak otthont. A kutatók 485 bálna leletet azonosítottak, például 5 méteres csukabálna csontvázat, vagy 5,3 millió éves csőrös CET maradványt. Egy eddig ismeretlen ősbálna, ez a Pterocerus diamantine nevet kapta, koponyája is előkerült. Osztotta meg a Guardian nyomán a 24.hu. Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyű szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews.
1: Kültéri WC-t telepítenek Joskáról a központjában. Tavaly nyilvános mosdók nyíltak Joskárolában a rakparton és a kulturális és rekreációs központi parkban. Most a Palantaja utcában, a Leninszki sugárúton, ahol a Nemzeti Művészeti Galéria található, moduláris kültéri ümlemhelyet telepítenek, amely mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető. A pályázati felhívást kihirdették a közbeszerzési weboldalon, a kiindulási maximális szerződéses ár valamivel több, mint 6 millió rubel. A forrásokat a városi költségvetésből különítik el. A kivitelezőnek fel kell építeni egy olyan épületet, amelyben női, férfi és több célú mosdók, valamint egy háztartási helység is helyet kap. A mosdókban vandálbiztos mosdókagylók is érintésérzékeny csaptelepek, vandálbiztos szárítógépek, tükrök, hideg víz és villanyórák, érintésmentes fizetési terminálok és videokamerás megfigyelőrendszer is helyet kap. A Marie Pravda hírét hallottátok.
2: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuwaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó, alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóz toleranciát, az inzulin érzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testük nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulin rezisztencia, emiatt bél mikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar narancs hírét hallottátok?
3: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuwaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó, alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóz toleranciát, az inzulin érzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testük nem változott érdemben, károsodott a glükóz.

0: idéző átok, bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Qubit. Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyül szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornáján.

0: Alig sétált valaki ebben a parkban Budapesten, aki kimerészkedett, az is inkább az árnyékban hűsölt.
1: Kétféle van az észszerű védekezés, amikor az ember UV szemüveget hord, meg kalapot, mint ő, mondjuk szalmakalapot, meg van az, amit én szoktam csinálni, megiszok 3 liter sört. Tüskével.

0: Odišla. Odišla je. Ha? Evo, fasa.
1: Rusfilm je minus. Erkoč je opet.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort egészen 9 óráig. Most 7 óra 15 perc van, innen Budapestről sugározzuk az adásunkat, ahol már kialakult, illetve ideért az úgynevezett hőkupola, hagyományos nevén egyébként hőhullám, és amennyire utána tudtam nézni, nagyjából ugyanarról jelenségről van szó, csak egy kiterjedtebb formában, illetve talán ez a kupola elnevezés, ez minthogyha, így nem tudom én, jobban magyarázná azt a jelenséget, amiben vagyunk. Az én nevem melyik felé, és hamarosan érkezik hozzánk, bízom benne, műsorkészítő társam jelentős része, talán mind a ketten, Szenyor Facundo is, és Csoki Csibész is, és akkor így együtt nekivágunk majd ennek a kánikulai napnak, amely különböző hőmérsékleti rekordok megdöntésével kecsegtet minket, és hát természetesen minden ettől hangos, és mindenki erről beszél, mint amikor leesik a hó, és ezért mi is valamennyire azért majd gondolom panaszkodunk, kicsit sírunk, vagy kifejezzük érzéseinket, élményeinket azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent számunkra a hőségriadó, amelyik vörös kóddal, illetve harmadfokkal lépett be az életünkbe. Tehát valamennyire azért mi is úgy tűnik, hogy ízelítőt kapunk majd abból, ami Nyugat-Európában az elmúlt napokban, hetekben lezajlott, és abból a jövőből, ami előttünk áll. Ugye már tavaly előtt attól volt hangos sok esetben a tudományos élet, hogy azok a nyarak, amiket átéltünk, azok tulajdonképpen csak belépő szintű kánikulái voltak az előttünk álló forró évtizedeknek. Ugye meg kell valamilyen módon tanulnunk majd alkalmazkodni ehhez a megváltozott klimatikus viszonyhoz, ami persze ugyanúgy évekbe, évtizedekbe telik majd, és hát biztos vagyok benne, hogy jó pár pofára esés kíséri majd ezt az alkalmazkodást, de higgyünk az emberiségben, és tekintsünk előre. Ezen a napon elsősorban az UV-sugárzástól kell tartanunk a meleg mellett. Extrémnél extrémebb UV-sugárzás várható mai napon, úgyhogy aki teheti, az egyáltalán nem mozduljon ki a napra, ha igen, akkor csak is úgy, hogy le vannak fedve a bőrfelületei, és amik pedig mégis kikibukkanak, ott mindenképpen fényvédő krémet használjunk, mert hogy nagyjából 5-10-15 perc is elegendő ahhoz, hogy leégjünk. Ezen kívül, ami érdekes jelenség egyébként, hogy egy úgynevezett porördög alakult ki a távoli Pesterzsébeten, a Pesterzsébi strandon, amelyik szerintem az egyik legjobb strand itt a környéken, beleértve a fürdő részét is, és egyszer csak a semmiből, hát nem a semmiből, azért ez az meteorológusok és a szakemberek szerint azért lehet tudni, hogy ilyen típusú hőmérsékleti viszonyok közepette jönnek létre ezek a porördögök, és olyan porördög alakult ki, hogy felkapott egy olyan napernyőt, aminek beton volt a talapzata, és meg is sebesült talán 4 ember, akik könnyebben sérültek meg, de pont attól, hogy a napernyő azért, hogyha egy ilyet felkap, ugye amiben 4 különböző ilyen betonlap van, hát akkor azért az meg tudja ütni az embert rendesen, leesik, akkor tarol mindent a környéken. Nem, megmondom őszintén, nagyon meglepő, hogy föl tud kapni egy ilyet, mert amikor a maratonon kint kecózunk, és akkor, ha valaki volt kint, akkor a stúdió, ugye az a lakókocsinál van, volt, és akkor, ami ott volt napernyő, na, egy olyat kapott föl, amit azért hát nem könnyű, még mozgatni is 3-4 ember jött, amikor kértük a dürreves testvéreinket, hogy ezt helyezzék oda. És akkor ha már a maratonon szóba került a karaván, a karavánnak a korszaka végül lezárult. Nagyjából 10 évet volt velünk, és annak idején Soros Gyuri bácsinak a támogatásából vettük, na, azt mondom, 6-7 millió forintot gurított valami pályázaton keresztül, direkt dedikáltan arra a célra, szórakozzatok, csináljátok, közvetítsetek, ahonnan csak tudtok, pop-up rádiózás volt a hívószó, és hát ennek megfelelően teljesítve mind a pályázati elvárásokat, mind a saját magunk által támasztott elvárásokat és feladatokat, végül 10 hosszú éven át szolgálta a Tilos Rádió karaván, a Tilos Rádió közösségét és a szabad gonzó rádiózásnak az ügyét. Bánk volt nagyjából a fészke az FMXXX gonzó rádió show-nak, ami aztán később összekapcsolódott a karaván, és hát a Szamszarán, a Bánkító Fesztiválon, a Tilos Maratonokon, a Tilos Születésnapokon, és hát még ki tudja hány helyen volt mindenfelé, tényleg nagyon komoly komoly dolgokat hajtottunk végre vele, most így mondom, és hát végül ezelőtt, most már talán harmadik évvel, hát azt elmondhatom, hogy sajnos a műszaki vizsgája az már kezdett neki leketyegni, és akkor anélkül mondjuk felfednék ezzel kapcsolatban nem létező közlekedési szabálysértéseket, végül egyszerűen már nem adták meg rá a műszaki engedélyt. Úgyhogy végül úgy döntöttünk, hogy akkor megkeressük a megfelelő helyét, és végül a CBI-os marcipán testvérünk volt az, akinél úgy döntöttünk, hogy a legjobb helyen lesz, hiszen tényleg tilos rádiós vér folyik az ereiben, a hét ütemére dobban a szíve, ráadásul kerékpáros félisten, vagy tán egészen az, úgyhogy végül nála megy tovább, és akkor így a hazai Árbrút kortárs képzőművészeti szárba szökken majd, és hát Void testvérünknek a graffiti alkotásai, amelyek díszítik a karavánt, azok akkor most valahol a Dunán túlon, valahol Észak-Balaton környékén, meg nem határozható helyen ketyeg tovább. Ez egyszerűen csak egy formaváltás. Valamikor ez a karaván egy családnak a szabadidős kavarásait szolgálta, ezzel utazgattak szerte Európában, majd utána hozzánk került, innen pedig tovább ment Marcihoz, ami azt jelenti, azt mutatja, hogy egy új korszak kezdődik a karavánban. Szóval köszönöm szépen mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ennek a karavánnak a sikeréhez, aki közvetített belőle. Említsük meg mindenképpen Ádám és Vidos testvéreinknek a nevét, akik csináltak végig benne maratont, úgyhogy az összes napot ők intézték a közvetítéseket. Egyébként ez egy idegileg és minden szempontból megterhelő, ám de felemelő tevékenység. Úgyhogy így él tovább végül a Tilos Rádió karaván. Mindenki, aki élt át benne, hát most mondjuk úgy különleges pillanatokat, az bátran morzsoljon el ezzel kapcsolatban egy könycseppet. Szóval nagyjából ezek a háttértörténetek, amik itt zajlanak, és hát természetesen a mai műsorban mindenképpen fogunk beszélni a Tilos Rádió Techno teherautójáról, a Pride megjelenésünkről, amelyik tényleg én azt gondolom, hogy olajozottnál olajozottabban zajlott le szombaton, a hőkupola árnyékában, hogyha lehet ezzel a képzavarral élni, és hát mindenképpen én fogok majd pár szót szólni azért Brandonról, és nem azért, mert hogy itt nem tudom, hogy keseregnék felette, vagy hogy ezek moralizálnék, hanem azt a fajta utánkövetést végezzük itt annak, akinek szintén van erre ingerenciája, amit az elmúlt nagyjából 12 évben tettünk, vagy 13 évben, amelyből egyébként mostanra kiderült, hogy Lakatos Brandon végül egy 10-est ült le, tehát nem is 7, én alá kalibráltam. Úgyhogy végül 10 évről szabadul, de ha már előjött, akkor bele is csapok egyből ebbe a témába, az a múltkor is az elején volt, ilyenkor talán még csak a leghardcore-abb hétrétű hallgatók hallgatják, és akkor ők esetleg jobban tudnak kapcsolni ez a témához. Emlékezzünk az előző részek tartalmából, 10 évről szabadult Lakatos Brandon, akinek a média karaktere az, ami miatt ide kerül a héttérítő asztalára. Ugye egy eddig nem látott, és hát tulajdonképpen a trash celebekhez sem sorolható karakter volt, aki egyszerűen a telefonbetyárkodásnak az aktusát emelte bele a Facebook Live-ba, és ott ilyen toxikus, bántalmazó jelenetekkel szórakoztatta az internetnek azt a népét, aki kapható erre, egyébként elég sokan kaphatók rá, és akkor végül ebből nőtt ki a Lakatos Brandon karakter, ami tulajdonképpen egy keveréke a pénzzel villogó olácigány bűnözőnek. Most azért emeltem bele ezt az olácigány karaktert, mert ő maga folyamatosan keretezi ezt az olácigányságot különböző szavakkal, kommunikációs panelekkel. Ha valami igazán is milyen rosszat tesz egyébként az olácigány közösségnek és a romáknak általában, akkor én azt gondolom, ez Lakatos Brandonnak a működése. Na de utána végül egy bűncselekmény elkövetését követően, halmazati összbüntetésként valami 9,5 év környékén kapott, és akkor le is googolta ezt, csontra kiülte, ahogyan mondani szokás. Még a venyigéből kifelé üvöltözött, ki a Károly! És hasonló tőle megszokott panelekkel, Tehát átlépte igazából a börtönfalait maga a jelenség, és visszahurkolt az internetre, annak is különlegesítette. Ezt követően, amikor Lakatos Brandon kiszabadul, akkor nagyjából ott folytatja, ahol abba hagyta, azzal a különbség, hogy a média környezet az megváltozik körülötte, és hát abból a szempontból is különlegessé válik, előző adásban volt erről szó, hogy nem csak ő saját magát live-ozza, hanem többen live-ozzák őt, és ezáltal egy ilyen több kameraállásból, több forrásból érkezik az internetbe a tartalom. Persze az algoritmus azoknak pakolja oda, akik már eleve ezt nézték, egyszer csak több Facebook csoport alakul, különböző Lakatos Brandon brandhez kapcsolódó csoportok, oldalak indulnak el, innen fogom folytatni. Halló?
1: Szia, drága Fecó, én vagyok a Norbinen, Budapestről, a 16.
0: kerületből. Szevasz,
1: Norbi, szervusz. Csak szeretném meg, üdvözöllek téged, nagyon jó a műsor, puszi. Szeretném csak annyit megkérdezni, így adáson kívül, ha lennék kedves elárulni néhány szóba, hogy ebben a borzalmas nagy hőségben hogy tudtátok a Pride-ot végigcsinálni, és probléma nélkül.
0: Köszönjük szépen. Mihez odaérünk a témában, azonnal föltárom az egészet.
1: Ja, föl, jó, terítéken lesz, ugye?
0: Köszönöm, persze, jó. Természetesen. Köszönöm, Norbika. Köszönöm.
1: Csak, jó, csak. Én is köszönöm. Puszi, puszi. Sziasztok. Hello, hello. Sok.
0: Na, és akkor miután kijön a börtönből, azonnal reflektál rá az internet, és természetesen ő már úgy érkezik ki, hogy ezt az egészet közvetíti, tehát magát a szabaduló buli. Tehát eleve már megvalósul az a típusú média tartalomgyártás, ami egyébként a fősodorhoz tartozik, ez a privátumnak, a privát szektornak a feltárás. Ugye alapvetően a mainstream médiában évek óta, mondhatni 10 éve vagy 15 éve jellemző, a Big Brother-től indul nagyjából, az, hogy a tartalom az igazából nem más, mint valakinek a privát életének a megmutatása. Mi emberek egyébként erre pörgünk? Tehát be tudunk nézni a falak mögé, hogy mit, hogyan élnek a gazdag emberek, hogy milyenek, akkor ezeket mi nézegetjük, ki kivel házasodik, különböző valóságsók. Ugye ez a típusú valóságsó, az elkezdi termelni a celebeket, a celebeknek a gyerekei is belekerülnek, és akkor különböző celeb dinasztiák alakulnak ki. Most nagyjából ehhez a sodorhoz kezd el kapcsolódni ugyanúgy Lakatos Brandon, már a születésekor ehhez kapcsolódik, hiszen organikusan oldalról, nagyjából a nyomorpornó farvizéről belépve egy új tartalmat jelenít meg, ezt pedig belátni ugyanúgy olyan szinterekre általa, ahová mások nem. Ez nagyjából a borzongás, a provokáció, a nevettetés, a határok átlépése, a bűnöző karakternek a fetisizálása, különböző eszközökkel dolgozik, de mindezt nem tudatosan, tehát nem a média szociál szakról indulva, hanem teljesen autentikus formában közvetíti. Na és akkor, amikor kijött, ugye akkor azt a hipotézist fogalmazta meg ezzel kapcsolatban, hogy valamilyen módon ő kapcsolódni fog a már meglévő celebek, trash celebek, pop előadók, botrányos karaktereknek a fellépéseihez, és lám-lám egy hét nem telik el, és azt látom, hogy a K. Kevinnel egy színpadon, valahol a Balatonon már kint van, és akkor kiabálgatja a mikrofonba, hogy ki a Károly, meg ezeket a paneleket, nem sokkal később pedig GVM-mel egy autóban. Tehát egy hét nem telik el, és azonnal elkezd kapcsolódni ahhoz a területhez, ahhoz a média peremhez, ahol ezek az emberek megjelennek. Nagyon-nagyon érdekessé válik innentől kezdve, hogy mennyire fogja eltartani a kis ujját önmagától a médiatartalomgyártóknak a tömege, mennyire fogja magához húzni, milyen választ ad erre, mert hogy azért mindenképpen van kockázata, minden szempontból van kockázata, tehát egyrészt szerintem maga a karakter az egy ilyen ördögi karakter, meglátjuk mennyire fehéredik ki, vagy mennyire fognak vele kapcsolatban elvárásokat megfogalmazni. Mennyire lesz a produkció az, maga az a produkció, hogy egyébként ezeket az elvárásokat látványosan felrúgja, milyen energiákat fog mozgósítani, és hogy hogyan él majd tovább ennek a karaktere, bedarálja a patyi, vagy sem, ennek is megvan a kockázata. A legkevésbé sem állítanám azt, hogy egyébként közel van most hozzá, de a szintér, ahonnan érkezik, az egyébként az terhelt sajnos ettől a dologtól, tehát ott is van egy ilyen kockázat. És hát a hogyan bírja a psziché 10 évről szabadulni, az azt jelenti, hogy kilépsz az ajtón, és mindenki figyel, tehát egy 10 év bezártság az hosszú idő alatt oszlik el. Akik esetleg annak idején hallgatták a Börtön Rádió című műsorunkat, azok tudják, és tudják az ott szereplőktől, hogy egyébként ez egy nagyon lassú folyamat, ez nagyon megterhelő pszichésen ez a folyamat. Ez egy óriási változás, tehát a zárka kvázi magányából kilépni a tömeg elé villogó fénybe, az azért kell psziché, azt elviselni, de hát úgy tűnik, hogy azok a képességek, amelyekkel Brandon rendelkezik, azok azért valamennyire gátat szabnak a szétesésnek, és hát természetesen a kommunikációs skilljei és tehetsége az mindenképpen úgy tűnik, hogy olyan tartalmak gyártására készteti őt, vagy tesz lehetővé, amelyeket azért többek nézni fognak. Szóval nagy izgalommal tekintek ebben az esetben ennek a karakternek a genezis elé. Időről időre vissza fogunk térni, és akkor ilyen minimál, tényleg ilyen nagyon sematikus elemzéseket hajtok majd végre, mert hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a karakter, ez milyen fejlődés történettel bír. Majd megpróbálok objektív maradni, amennyire ez lehetséges, és hát mindenkinek azt javaslom, aki pedig tartózkodik ettől a témától, vagy hogy jaj, hát milyen már, hogy erről beszélnek a tilosban, bátran kapcsoljon át egy másik rádióállomásra, és akkor utána pedig, ha majd ez lezajlott, akkor vissza tud majd kapcsolni ide, és akkor oké, most van 7 óra 31 perc, és akkor megkezdjük az emelkedést, és akkor jövök vissza akkor a Pride témával, és mindent el fogok mondani ezzel kapcsolatban, a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsort hallgatjátok, egészen 9 óráig ébredjetek. Mármint, hogyha valaha is el fogunk majd jutni oda, hogy egyébként, azt nem értem, hogy minek kapcsolom le ezt, amikor felesleges.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort egészen 9 óráig, most 7 óra 35 perc van, bár jelentősége egyre kevésbé van egyébként annak, hogy hány óra van, hiszen az iskola és a... De nem, mert érettségi van még, tehát akár azok számára, akik érettségiznek, most már elkezd szorulni a hurok, elnézést a képzavarért, egyre szűkül a mozgástér és kezdődik. Mindenki, aki most megy érettségizni, nyugodjon meg, minden rendben lesz, vegyen egy nagy levegőt, és mondja azt, hogy mindent tudok, bátran menjen be, húzza ki a tételt, és kezdje kidolgozni. Tulajdonképpen csak, ha már az ember ott van, akkor már próbálj meg kihozni belőle a legtöbbet, tehát mindenkinek sok sikert kívánok, aki ebben éppen nyakig benne ül. Na, szóval... Pride. Lezajlott a 31. Budapest Pride, fantasztikus hőségben. Tényleg nem tudok csak a hála szavaival beszélni arról, hogy mennyire fantasztikus volt, arról a kiválasztottság érzésről, ami azzal jár, hogyha valaki a Tilos Rádió techno teherautójának a platóján tud fent lenni. DJ-ink közül 4 ember volt, aki fellépett. Csoki Csibész, Sentimental, Banana Chaos, illetve Nusi, úgyhogy technó volt, fantasztikus volt, tulajdonképpen ez az egész hőség ügy, ez amennyire én emlékszem, ez mindig is ott volt a Pride életében, picit, minthogyha ez lenne így valamennyire a budapesti Pride-nak az egyik attribútuma, hogy az ember pusztuló hőségben próbál haladni előre, de én már egy jó ideje ezt elfogadtam, és éppen ezért így, tehát erre így föl lehet azért készülni valamennyire lélekben, meg valamennyire föl lehet készülni, úgyis az ember jó, mélyen és vastagon lekeni magát naptejjel, aminek következtében korlátozottan fog izzadni, de legalább nem kap kapásból bőrrákot, jó sok vizet kell meginni előtte, jó sok vizet kell inni közben, és az első pillanatban el kell fogadni azt, hogy hőség van. Sapkát föltenni, és az ember egyszerűen izzad, azt megy előre. Szóval fantasztikus volt, meg kell, hogy mondjam, és hát nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött és velünk verette végig, és szeretném megköszönni a Tilos Rádió közösségének és menedzsmentjének, hogy lehetővé teszi minden évben ennek a technó teherautónak a létrejöttét. Azért ez több százezer, tehát valahol ez nem tudom pontosan, valaki kíváncsi előbányászom, de ilyen 6-800 000 forint környékén van nagyjából a Tilos Rádió költségvetésében az, hogy mi vagyunk. Ezt megmondom őszintén, kimerem mondani, mi vagyunk a leghangosabb teherautó ezen a Pride meneten. Ez látható is volt, mögöttünk hosszú kígyóban vonultak az ezrek, a tízezrek. Tényleg fantasztikus élmény, leírhatatlan élmény egyébként mindennek az átélése, és hát nagyon jó szervezni, nagyon jó benne lenni. Ozi csinálta hozzá a spotot, az Isten áldja megérte, fantasztikusan sikerült. Tényleg megpróbálhatnék egyesével mindenkit felsorolni, de rettegek attól, hogy valakit esetleg lányos zavaromban kifelejtek. Ez nagyon fontos, hogy a szlovák kapcsolat Horváth Ádám nélkül ez az egész dolog, ez nem tudna megvalósulni. Ő az, aki levajazza a teherautót, ő az, aki levajazza a hangot, és aki vezeti a teherautót. És megmondom nektek őszintén, hogy nem, tehát erre a sofőr pozícióra itt amúgy nem alkalmas mindenki, és viszonylag kevesen. Tehát itt azért az az alapmondás, hogy itt mindenképpen át kell vinni ezt a teherautót, mindenképpen. És ugye ez békeidőben, ez a mindenképpen, ez egy ilyen egyszerűbb feladat, de így is azért nagyon megterhelő, folyamatosan kuplungolni, odafigyelni, tömegben vinni, 4-en vannak a platón, 4-en vannak a platón, valamennyien vannak a platón, technika van a platón, óriási áram megy a platón, akkor tehát tényleg felelősségvállás szempontjából is hatalmas stressz jelent, és hát ne felejtsük, hogy mi van akkor, amikor háborús idők vannak, mint a tavalyi Pride-on, és a tavalyi Pride-on is végig kell vinni. Tehát akkor is az a mondás, hogy bármi történik, bármi jön szembe, bármilyen kihívás áll előttünk, egy a fontos, a techno. Tehát mindenképpen meg kell csinálni. És akkor ez tavaly azért ez összekovácsolta ezt a csapatot azért elég keményen, úgyhogy idén ezt a receptet vettük elő, és hát a tavaly a távoli Kínából galád módon megrendelt szivárványos kiegészítők végül nem sokkal a Pride után érkeztek meg, nincs jelentősége, nem ezen múlt a buli, úgyhogy örömmel vettük elő idén, és akkor így egy nyugodtabb formában tudtuk földíszíteni már az Andrássy úton. Maga a projekt reggel kezdődött, én 9 órakor indultam el otthonról, 10-kor volt találkozó a titkos telephelyen, és akkor titkos telephelyen, az Equinoxnak a telephelyén, és akkor, mert tavaly volt titkos, elnézést, és akkor az Equinoxnak a telephelyén már föl volt rakva a hang, meg az aggregátor. Akik nem voltak ott, azoknak elmondom, hogy ez az aggregátor, ez nem az, amit a fűnyíróhoz szoktak lerakni, vagy nem tudom én, a csőtörésnél a vízetékszerelők, az nagyjából a platónak a harmadát elfoglalja. Nagyjából a másik harmadát elfoglalja a hangtechnika, ugye itt a hangfalak, meg az erősítők, meg nem tudom én, a limiter, meg kontroller, meg minden fölhalmozva két oldalra szól, meg hátrafelé, de hogy ez tényleg szól, nem tudom hány volt, 1000 millió. És akkor ez meg elfoglalja a másik harmadát, és akkor van a DJ pult, meg mi, akik fönt állunk, ez elfoglalja a harmadik harmadot, tehát azt jelenti, hogy itt lapjával lehet nagyjából közlekedni a meleg aggregátor és a DJ pult között, amire folyamatosan ömlik az elégett gázolajnak a füstje. A legkevésbé se panaszkodni szeretnék, ez az a szent füst, amiben aztán végül megszületik maga a Pride élmény. Rajta van a pap tetején a ponyva, oldalt nagyjából a molinók azért árnyékot biztosítanak a fejünknek, a lábunk ki van, és akkor Káosz Csabi mindenképpen a projekt során ragaszkodott hozzá, hogy valamilyen vízosztás történjen, ez nagyon fontos szempont volt, hiszen készültünk arra, hogy akkor itt azért emberek rosszul lehetnek, és ezt megelőzni érdemes sem, mint később menedzselni, vagy sokkal könnyebb megelőzni. Ennek megfelelően André testvérünk bedurrantotta vízzel, gyümölcslével, cukortartalmulével, különböző italokkal és jéggel bedurrantotta a hűtőnket, önkéntes felajánlásának köszönhetően mindenkinek volt friss víz. Egyébként ő volt most is a probléma megoldó emberünk, tehát ő az, aki a kocsi körül megtartja a nyájat, ő az, aki mindent el tud intézni. Ennek megfelelően nekem le se kell szállni már ezen a ponton a platóról, hiszen pontosan tudom, hogy André mindent megold. Körben a legnehezebb, legembert próbálóbb munkát pedig a kocsi kísérők jelentik, aki Lili, Ági és Cino testvérünk volt, plusz egy még valaki volt, talán Fakundó, ha jól emlékszem, nem láttam, hogy kik, de hogy kellett egy negyedik ember, és akkor őt plusz a koordinátorunk egy Virág nevű lány volt, és akkor Virág volt még az, aki talán ő is vitte ezt a piros szalagot, piros-fehér szalagot, ez a legkeményebb része. Tehát itt aztán tényleg fogni a szalagot, menetel, megáll, egy ponton ráadásul menni, tehát ez azt gondolom, hogy azon szent feladatok egyike, amelyek a legnehezebbek közé tartozik. Úgyhogy tényleg respekt érte. Egy Máté nevű fiú volt most a technikusunk, az Equinoxtól jött, és akkor ő vérünk volt ugyanúgy. Tényleg nagyon hamar felvette a ritmus, hálján a Jóistennek, és akkor ő végig figyeli a mérő műszerei segítségével, hogy mennyire izzanak a különböző hangtechnikai elemek, meg hogy megy, hátradőhetünk. Itt már mi hátradőhetünk, és nem úgy van, mint régen. Az is jó volt, hogy folyamatosan ráz minket az áram, mert valami inverterre nyomulunk, nem lehet leülni, mert akkor megráz minket. Fú, és akkor ráadásul volt, hogy Csokival ketten voltunk, ilyen pop-up ride-dal, és akkor egy hangfal volt, ami működött, a másik utána az lekapcsolódott, tényleg, hát ez képest most a leghangosabb, legpusztítóbb idézőjelbe téve techno teherautó volt, amelyik beírta magát, én azt gondolom, a Budapest Pride-oknak a történelmébe. Na és akkor odaérkeztünk a telephelyre, akkor utána föl kellett ott díszíteni, tehát ráraktuk az alapvető molinókat, a tilos rádió molinókat, illetve kialakítottuk a különböző tárolórendszereket, úgyhogy oldalról, ugye többen akarják majd betenni ilyenkor a táskájukat az önkénteseink közül, mindenki szeretne hozzáférni a vízhez, illetve ugye Káosz Csabi álmát megvalósítandó egy háti pumpát szereztünk be, ez 16 liter víz spriccelésére volt alkalmas, illetve további két kézi porlasztót, ezek 2 liter vízre voltak alkalmasak befogadni, illetve ezen kívül még 2 10 literes kannába vittünk vizet, és így elég is volt. önkénteseink tudták szúrni, ezt az önkéntesünk végül megvalósította Káosz Csabi elmet, és kétirányú vízsugárral locsolta az embereket, de többen részt vettek ebben a spriccelős akcióban, úgyhogy ez is végül megvalósult, nem csapott meg senkit az áram, sikerült végig az érintésvédelmi szabályoknak megfelelően haladni. Na és akkor, amikor ezek elhelyezésre, kialakításra került, hogy ezzel a fordulattal éljek, a teherautó platóján a hang, az agregátor, illetve a különböző tárolóeszközök, akkor utána elindultunk a helyszínre. Ugye tavaly még CB rádiókkal álcázva kertek alatt kellett haladnunk, most a magunk boldogságában tudtunk elindulni, és ennek megfelelően, amikor megérkeztünk a célterületre, az Andrássy útra, akkor végül a rendőrség szakemberei, a rendőrök végül ott fogadtak minket, és akkor mondtuk, hogy mi vagyunk a... Mondták, hogy a hetes, én tudtam, hogy nem a hetes vagyunk, de egy ilyen legenda kialakult az elején, mert a hetedikek voltunk a sorban a mentővel együtt, áldassék a hét, magam is osztoztam ennek a fűtésében, de amúgy én tudtam végig, hogy mi a hatos szám vagyunk, úgyhogy végül bemondták a hetest, ők mondták, hogy hatos, mondtuk, hogy hatos, oké, és hogy elfoglaltuk az Andrássy úton a helyünket, ahol nagyon szépen be voltak már rajzolva krétával a teherautóknak a helyszínei, elfoglaltuk, mi pont nem árnyékban voltunk, de nem érdekes, ezen már ilyenkor nem szabad, tehát hogyha kárnikulában dolgozunk, akkor nem szabad azzal foglalkozni, hogy kárnikula van, mert az elveszi az energiát, kárnikula van. Úgyhogy ott végül megindult a díszítés, annyira sok szivárvány színű elemünk volt, hogy tényleg mindenhová került. Én azt gondolom, hogy jól nézett ki a tilos rádiónak a teherautója, tényleg picit ez a wannabe junkie megjelenés azért így megvalósult, de azért az arányok, a színek és a funkcionalitás azért egyértelműen tervezettséget sugárzott, és hát természetesen a hangot elkezdtük lepróbálni, ekkor így ilyen negyeddel, akkor nem volt még DJ, úgyhogy megengedtem magamnak azt a luxust, hogy az Andrássy úton végül egy-két kedvenc számomat elindítsam, úgyhogy végül Gyuristól a hóangyallal köszönt be a teherautó az Andrássy útra. Örömmel tapasztaltam, hogy az ott dolgozó munkatársak egy jelentős része velem együtt énekelte a szöveget, tehát hála legyen az Istennek, sikerült eltalálni a flót. Na és akkor utána nem sokkal megérkezett Káosz Csabi, aki Banana Káosz karakterében kezdett hozzá a technóhoz, akkor már egyre hangosabban jöttek mindenhonnan a népek, és hát világos volt, hogy óriási parti van kialakulóban, és akkor így a crewhoz csatlakozott aztán Nusi, és akkor Káosz és Nusi kezdték el veretni. Én amennyire én láttam 132-3-4 környékén, fantasztikus, tényleg én azt gondolom, hogy zseniális mixet nyomtak, ezzel alapozták meg, oldalról az emberek a repetitív hang hatására egyre közelebb gyűltek, egyre tényleg, mint amikor a dobszót hallják a dzsungelben az emberek, és egyre közelebb mennek, míg végül kialakul maga a parti. Azt elfelejtettem mondani, hogy előttünk a Tánc a Szabadságért teherautója volt, véreink, úgyhogy volt két szép, hosszú szivárványos zászló, és akkor ezt, mint egy ilyen jó szomszédos törzsnek a képviseletében átvittem, és akkor ezt ajándékként átadtam nekik, kifejezve együttműködésünket a Technó Szent törekvésében. És akkor ezt végül ők föltették, ugye ráadásul véreink, Sárosi Petyáik, holnap, hogyha valaki ugye az időpontban bekapcsolja majd a tilos rádió készülékét, vagy a rádió készülékét, és a tilos rádióra teker, akkor pedig Sárosi Petyát fogja majd hallani, valószínűleg ő is beszámol majd a saját maga perspektívájából. Na és akkor utána elindult nagyjából a zene ilyen kettőkor már ilyen magasabb hangerővel, és akkor utána háromkor volt az indulás, ekkor már Nusi meg Káosz már B2B-ztek, és akkor ez ment teljesen a Deákig. A mix, ez a mix, amelyik egy fantasztikus mix, ez már most elérhető Káosz Csabinak a műsorában, plusz felkerült a YouTube-ra, a Tilos Rádió YouTube-jára. Én már abban bízom, hogy kint van a Tilos Rádió főoldalán is, de amint elindítom a zenét, utána kiteszem a héttérítőre is a YouTube linket, és akkor ott Senyor Facundónak a a fénykép felvételével ellátott mixet meg lehet hallgatni, tényleg, tényleg azt gondolom, hogy zseniális volt. Na és innentől kezdve folyamatosan érkeztek véreink mindenhonnan, integetés, pacsizás, tényleg én azt gondolom, hogy a legboldogabb élményeim egyike ez, amikor tényleg állok a platón, és akkor széttekintek magam körül, ott látom, ott van már akkor Sentimentál, ott van Csoki Csibész, Nusi, Káosz, és ott vagyunk a teherautón, és mögöttünk a tízezres tömeg, tényleg veret a techno, és az ember azt mondja, hogy ezért érdemes ezt az egészet csinálni, ebben benne lenni, és látjuk közben, ahogyan tényleg a boldogság, az elfogadás, a szeretet és a szabadság szárba szökken az Andrássy úton, és az ember megéli azt, amiért jött ide magát a Pride élményt, és azt mindezt, hogy ráadásul a Tilos Rádió Technót erre utol, én azt gondolom, hogy ez tényleg egyszerűen fantasztikus. És közben érkezik is már Csoki Csibész, szevasz Csoki.
1: Hello, sziasztok.
0: És akkor nagyjából a történetben is odaérünk, amikor végül Csoki meg Sentimentál veszi át, valahol a Deák térről már ráfordultunk a Kiskörútnak nagyjából az elején, és akkor onnan az Erzsébet hídig nagyjából annyi idő telik el, egész jó kiszámolt a Csoki, mint művészeti vezető, hogy a Deák az indulástól addig, hogy átveszik Sentimentál meg Csoki, addig nagyjából annyi idő telik el, mint utána a hídig nagyjából, nem?
2: Igen.
0: Szerintem így van, és akkor utána ugye a hídon meg kellett állni. És akkor utána...
2: Nem megállni, a zenét kell.
0: Hát igen, a zenével leállni. És akkor ott átvergődünk a hídon, és akkor közben önkénteseink végig szórják a vizet fantasztikus módon, mindenkinek jut, mindenki leteheti a táskáját, tényleg óriási boldogság, ekkor már oldalt, ott, ahol le van hajtva a teherautó platója, ott már elkezdenek ülni az emberek, mármint, hogy akik a platón DJ-szek, a DJ-k, ami különösen szép, mert olyan, mint amikor Vietnámban a katonák ülnek és lógatják a lábukat a helikopterről, csak itt békében vagyunk, és nem helikopter, hanem egy teherautó, de itt már átlengi ez az valami ősi dolog, ami csak az undergroundra jellemző, hogy emberek úgy használják ezeket a tereket, hogy azonnal belakják. Fantasztikus volt látni, tényleg nagyon jó hangulat volt a platón, ekkor már Senyor Facundo is feltűnik, aki aztán tényleg én azt gondolom, hogy a maga szórakoztató karakterével tényleg színt visz ebbe az egészbe. Milyen élményeket tudsz megfogalmazni, milyen érzések vannak benne Csoki a szombatot illetően? Most a Pride-ról van szó, a kasát majd utána.
2: Ja, nem, tudom, hogy Pride-ról. Valakinek tavaly volt az első, és akkor kicsit, hogy mondták az elején, nem lesznek annyian, de én mondtam nekik, hogy igen, többen voltak, mint amennyien amúgy szoktak lenni, mert persze. A tavalyi az mondjuk tízszeren annyian voltak, mint amúgy szoktak lenni.
0: De az a népek csatája volt.
2: Igen, és akkor mondtam, hogy de hogy ez is jó lesz, meg szóval nem. És szerintem is, nekem ugyanolyan jó volt, mint a tavaly, tehát hogy mivel én ugyanolyan sok embert láttam, mert egyszerre nem tudsz több embert látni.
0: Szerintem
2: nem.
0: De nem úgy szerintem most, mert tavaly, mint hogyha lett volna valaki még mögöttünk, de most amikor már
2: menetelünk... Nem, mi voltunk az utolsók tavaly.
0: Igen?
2: Igen.
0: Szerintem most akkor, amikor menetelünk a vérmező felé az Attila úton, szerintem ott én ekkora kígyót nem láttam még mögött.
2: De tavaly nem mentünk az Attila úton.
0: De ezt mondom, de hogy most szerintem ott, és akkor aki Ford, aki közvetítésben hallgatta, azt mondta, az megdöbbentő volt, hogy ment a közvetítés, és elment a tilos teherautója, és akkor azt mondta, amikor más teherautók elmentek, akkor elhalkult a zene viszonylag gyors. Azt mondta, csak ment, a tömeg is nem halkult a zene. De jó volt, Istenem!
2: Ezt mondjuk amúgy gondolkoztam rajta, hogy meghallgattam volna, mert hogy ezt...
0: Én is.
2: Mert mindenki mondta, hogy hangos, de hogy valójában ez hogy
0: hát nézett ez ki. André még azt is mondta, hogy halkítsák le, mert nem lehet hátul menetelni, nem van. Figyelj, 2,5-szer volt hangosabb, mint a múltkor, és én azt gondolom, hogy egy picit tudunk rátenni jövőre, szerintem. Mert hogy miért ne? Tehát még szerintem fölülre, oda még...
2: Igazából én... Nem tudom, hogy ki csinálja jövőre, de hogy a
0: Equinox, egyértelmű.
2: Egy nagyobb autó az, szerintem. Csak nem tudom, hogy szerintem nem lehet nagyobb autó, mert senkinek se volt nagyobb autója.
0: Igen, mert tudod,
2: régebben
0: mert elnyomásból, jövünk, szerintem lehet. Tehát, hogy én, akkor gyorsan vépés, akkor utána hogyan lenne, hogy mit változtatnánk. Na és akkor utána átvette Csoki és Sentimentál, fantasztikus játékukkal mentünk az Erzsébet hídig, de Rákóczin visszatért a meleg, a nép jött velünk. Tehát az nagyon komoly, hogy tényleg emberek a hőkupola alatt menetelnek végig. Nem is nagyon cserélődött, az első sor, mint minden jó partin, az nagyjából ugyanazok az arcokkal megy végig, és akkor utána megállunk az Erzsébet hídon a zenével, átvergődünk, ott egyértelműen nekünk, minket kellett helyre rakni a Andrénak, szegény Andrét cseszettük, hogy miért nem lehet már indítani az zenét, holott igazából nem ő dönt róla, és akkor végül ott egy jól irányzott mondattal végül elmagyarázta, hogy mindent meg fog tenni. De tényleg én azt gondolom, hogyha van jó probléma, megoldó, akkor egyértelműen.
2: Jó, mondjuk azt hozzáteszem ilyen viccesen, hogy amikor jött oda szólni, hogy állítsuk le a zenét, állítsuk le a zenét, de mondom, már nem szól. És akkor erre megmondta, mondta, hogy figyelj, ő már nem hallott jól, mert ő ott volt, nem tudom, órákon keresztül a hangszórók mellett, és tehát, hogy ő már nem, tehát, hogy az valamennyire így
0: nem érzi,
2: igen.
0: És akkor meg káosz végig instruált, hogy mit mondjak, mondd meg, hogy letöltetnünk ezt a mixnek a Tilos Rádió oldaláról, akkor Csoki mondta, hogy Kató Kassán játszok, Kaziba játszik Sentimentál.
2: Hát jó, ott volt idő.
0: Persze.
2: De az a legjobb, amikor ott már az emberek zúgolódnak, hogy most már akkor indítsd el, meg már nem vagyunk a Idon.
0: Mondja, gálaszok, kérdezik meg, hogy szeretik-e a Pride-ot. Na minden esetre, tehát hogy nekem ott ez nagyon mély élmény amúgy, nagyon felemelő azt a fajta kiválasztottságot megélni, amit a Pride teherautó platón utazás okoz. Tehát hogy ezért én nem lehetek elég hálás a Tilos Rádió közösségének és menedzsmentjének, hogy ez lehetővé teszi számunkra, hogy ezt meg tudjuk szervezni így ezen a színvonalon. Tehát néztem egyébként a többi teherót, és mindenkinek nagyon szép volt, és nagyon jól felépített, meg jó struktúrált volt, hogyha visszaemlékezel, hogy azért az, amikor úgy vagyunk a Pride-on, hogy tényleg egy kis három és feles Ford Transitnak, talán dupla kabinosnak a hátán, ketten alig férünk el, és az egyik hangfalat hűtjük a ventilátorral, és menet közben cserélünk.
2: Vagy tényleg, az a remem volt.
0: Tényleg? Halló?
1: Halló?
0: Szevasz Ford!
2: Ciao.
1: Szevasztok! Van egy ötletem, hogy ugye nagyobb autó nem lehet, de hát egy utánfutót még tud húzni.
0: Hát azért, ha van igazán jó balesetveszélyes, igen, dolog, az így az utánfutó.
2: De nem így is, hogy azt így nem lehet látni kívülről, de amikor így lassan araszol, és elindul, megáll, akkor azért ott mozog az, tehát hogy nem kényelmes az ott, szóval egy utánfutó meg az

0: Sziasztok.
1: Kis csám. Tehát érted, egy rosszulítet kellett menedzselni a mentőknek.
2: Igen.
1: Tehát, hogy itt nem volt, tehát, hogy tavaly kb. Minimál rendőrség jelenlét mellett 500 ezer ember áthúzódott. Tehát, hogy amúgy ez egy viszonylag jól viselkedő nyáj, most így mondom, illetve képzavar ért elnézést.
2: De miért,
1: Az Asztúriánál, aki ott volt, azok az a rendőrautók, olyan rába rendőrautók voltak, nem akartam elhinni, hogy ennyire jól néz ki kékbe egyébként. Tényleg, mint amikor
2: én a csillagok háborúja,
1: az űrhajók ott állnak, érted? Hát a vízegyület volna, akkor locsolhattak
2: volna.
1: Igen,
2: minket. De hogy elsőre, amikor csak így jobbra néztem, akkor még csak egyet láttam, és mivel sose láttam ilyen kék rendőrségi
1: életbe se.
2: Terrautót ezért nem tudtam írteni, és akkor utáltam, hogy igazából 5 volt.
1: Milyen drága lehet ez, hogy ez több százmilliós. Biztos, ez rettenetesen drága egy ilyen cucc.
2: Mi a kék festék?
1: Nem a kék festék, nem ez a Renault kék festék, ami vízbázishoz leolvad, mint a izékről, a Renault-ról. Na, és akkor...
2: De utána már, amúgy átértünk, mivel mondtad, hogy ó, az még messze lesz, a Mikó utca, azért az már ott gyorsan el.
1: Sajnos, nagyon gyorsan, pedig az ott jó volt, mert egyébként ott jó szólt, benne volt ebbe a két ház közötti.
2: Hát igen, de ott völgybe. Két sáv volt összesen, és a házak nagyon közel voltak egymáshoz, azért gondolom, hogy gyorsan kellett menni, hogy...
1: Igen, de onnan gondolom, hogy a hangos lehetett, mert a hídon ott bátran tudtam beszélni a mikrofonba, az Attila úton ott már a legkisebb hangerőre is verte vissza, azonnal pedig ráadásul jó cuccok voltak a technó teherautó.
2: De amúgy a telefon előtt kezdted el, hogy mi is voltunk, amikor ilyen kevesebb hangon voltunk, de hogy én azt láttam például, hogy mit tudom én, előttünk, vagy mögött, előttünk volt ugye a Tánc a Szabadságért, és mivel ez a kamion, vagy az autó először volt, ott két hangfal volt, nem tudom, most én nem láttam közelről, de látszik, hogy, tehát, hogy mivel ők először voltak, most nem persze. Tudták, hogy mennyi kellene, vagy
1: sok.
2: Hogy
1: minél több.
0: Sziasztok, Csaba vagyok.
1: Csáu.
0: Meg akartam erősíteni, hogy marha jól szólt minden. Főleg oldalról is meglepően jól szólt.
1: Jó, de jó vérem.
0: Zseni volt.
1: De jó.
0: Nem kell lennél nagyobb.
1: Mennyire kérdés, ez is elhangzik, hogy nem kell hangosabb.
2: Hát nem tudod, hogy milyen nagyobb.
0: Tudjátok, néha kevés is elég, hogy sok legyen.
1: Így van.
0: Nem, tényleg, marha jól szólt, szuperek vagytok, zseni jó, volt minden.
1: Köszönjük, hogy jöttél. Köszönjük.
0: Jók legyetek, áldassék.
1: Na, ezt mindenképpen jól. Szóval igen, mert ugye az volt, hogy akkor, tehát hogy én emlékszem zsarátnoknak, a Land Roverével mentünk még a Máriából, akkor szerezte zsarátnok az invertert, azt az alumínium burkolatút, amelyik egy ilyen nagyobb kvalitású inverter. Találkoztam zsarátnokkal kint, ott volt bringával vérem, megölelgettük egymást, hál' legyen a jó Istennek, óriási. És akkor az baját a pozitívát nagyon megrázta állandóan, valahogy ott a földelés, nem volt veszélyes, de hogy világos, hogy nem. És akkor egy nagy hangfallal, azzal a hangfallal, amivel aztán rángattuk bánkra mindenre. Tudod, melyik volt az a
2: része?
1: És akkor akkoriban kezdett Putyin mozgolódni, mert emlékszem, hogy ilyen Putyin maszkban vagyok a képeken. Tehát ott volt valami űröt ezzel kapcsolatban. De ezek zavaros idők, és kevés dologra emlékszem, de mivel vannak fotókról, azért fel tudom idézni. És akkor utána voltak azok az idők, amikor Horváth Ádám hozta a tranzitot, és Lacika meg Timi.
2: Igen, az akkor nyomadták. A rakparton, a Dráva utcától.
1: Az volt a legrosszabb döntés, a Káni Kulában a rakparton. Az tényleg az a izé volt, az a tényleg a forróságmenet. Az nagyon
2: na jó,
1: volt.
2: De ott biztos, hogy vagyok benne, hogy mivel azok olyan idők voltak, hogy muszáj, tehát ott nem lehetett menni a szokásos útvonalon, hanem muszáj
1: igen,
2: volt valami másik, mert nem tudom. Igen, meg nem tudom, hogy valaki oda szervezett arra a napra pont ugyanoda, vagy nem tudom, és akkor azért kellettek ezek a más útvonalak.
1: Így van, és akkor utána mi
2: felvesszük
1: a szálakat, úgy veszük föl, hogy akkor kallódik már a projekt a rádióban, és akkor mi lecsapunk rá a REM-mel, és igen. Akkor ilyen izé,
2: na hát az low budget.
1: Az low budget volt, ott semmit nem kértük. Azt mondtuk, hogy valami tudjuk, majd kimozogjuk a többit. Ott inkább az afterra játszottunk, jobban csak kellett előtte egy prát.
2: De igazából én arra tisztán emlékszem, hogy az is tök jó volt.
1: Persze, amúgy. Persze, tök jó volt.
2: Ott is
1: ez csak jó lehet.
2: Nem, ott például

0: emlékszem, hogy ott is olyan sokan voltak, hogy tehát, hogy így nem láttam a végét, mert ott azzal volt jobb, hogy most nagyon le volt fedve a teherautó, mármint, hogy így oldalról, és igazából mi csak egy csőbe láttunk, csak ugye a...
1: Persze.
0: És igazából nem láttuk. Zárnyi
1: csináltam így.
0: Igen, oké, azt meg tavaly is így volt, szóval, de hogy kicsit csalóka, mert nem látod igazából.
1: Sokat gondolkodtam, hogy lejjebb rakjam-e egy fával alá. Topogtam ott, mint a szarugalamp, hogy egyen lejjebb rakom, de akkor úgy van, hogy ha meg oldalról fogja ütni a fejet a nap, akkor...
0: Nem, ja. Jó volt meg.
1: Mert amúgy ránézni jól néz ki, tehát, hogy amúgy, mert előről, hogyha valaki nézi, szembe van az teherautó hátával, ugye akkor rajzolódik ki igazából a hangfalak között.
0: Igen.
1: A tilos fej, meg mögötte, meg előtte a tilos DJ-k tömege. De hogy igen, és akkor utána, amikor mentünk a REM-mel, akkor már a mi turbo soundunkból vittünk egyet vagy kettőt.
0: Kettőt is meg vittünk.
1: A Lacikának vittük a Varvdale, vagy milyennek a neve?
0: Abból egyet.
1: Abból egyet, de annak lötyögött a kapcsoló része, úgyhogy az vagy fogni kellett, illetve hűteni kellett egy ilyen ventilátorral, vagy bármivel, hogy ne kapcsoljon ki.
0: De lekapcsolt.
1: De lekapcsolt, úgyhogy konkrétan, mint az ős időkben, zene közben, elnézést kértünk, átrakjuk.
0: Háromszor cseréltünk, azt hiszem. Kétszer biztos. De nem, és az a nem, semmi probléma.
1: Persze,
0: nem volt igazából.
1: Nem volt.
0: Senki nem, egy fügy szó, vagy valami nem hangzott el.
1: Persze, mert itt igazából ez a legjobb...
0: Vibe úgyis elviszi.
1: Persze, meg ez a legjobb példája az undergroundnak, hogy miközben ez összejön, miközben felépül, addig összeforrunk ott a gázolajszagú platón, a technóban, a füstben, ott csöpög a vízrólunk, és kialakul szent szövetségünk, amely aztán később újabb és újabb projektek eljövetelét hozza el, úgyhogy Káosz Csabi is boldog lehet, az történt, amit szeretett volna, technót játszani az Andrásin, a Nagy Kánikulában, a Banánosinkben, én azt gondolom, hogy tényleg és nagyon jó boldognak látni őt, én azt gondolom, hogy nagyon fontos célja volt ennek a Budapest Pride-nak, és hát mindenkit boldoggá tenni, magunkat is boldoggá tenni, úgyhogy tényleg mindenkinek köszönöm az egész crewban, aki bármilyen módon segítette, támogatta ennek a létrejöttét, és hát a tilos erdő közösség, amelyik bedobja a zsetont ehhez. Tehát ezt a zsetont, ami ehhez van, ezt a tilos maratonon gyűjtjük össze, meg mindenhol máshol, úgyhogy ilyenkor ez a közösségnek tulajdonképpen
0: jó
1: az
0: eredményes
1: csoká. Jó erre, hát ennél jobb erre nem mehet.
0: De visszatérve a melegre, hogy olyan meleg volt, hogy ugye a hűsítő vizek, amikbe ezekbe a spritznikbe raktunk, pillanatokat, ja. Tehát már meleg vizet spritzeltünk igazából a permetezőkkel, úgyhogy tényleg meleg volt.
1: Az az érdekes, hogy...
0: Mármint, hogy még a két nagy ventilátor ellenére is, mert azt
1: hát,
0: nem is éreztem.
1: Hát, nem is lett volna.
0: Igen,
1: kb.
0: De pedig az, mentek.
1: Az egyik az ment a végfokra, a szűteni kellett, mert a Máté kezébe volt egy ilyen táblagép, és akkor igen, én kihallgattam arra. A beszélgetést, hallottam, amikor egyeztették a végén, a telephelyen megnézték az adatokat, hogy amúgy milyen hőmérséket értékek voltak, és nyugtázták, hogy sehol sem lépett a megengedett hőmérsékleten túl, és hogy tényleg rezdenéstelenül ment végig, bár még odafelé még hangzottak el kérdések, az agregátorban van gázolaj? Hát azt nem néztem. Szuper, de jó éneket hallani. Éppen szemem sarkában állni, hogy egy benzinkút mellett megyünk, és arra gondolok, hogy a mikrobiom most olyan nagy súgja, hogy meg kéne állni. Vagy nem, de végül úgy voltam
0: vele,
1: hogy... Úgy voltam vele, hát hogy ez nem hozzám tartozik, nem az én részem.
0: De kellett betankolni?
1: Nem kellett bele. Akkor. Nem kellett bele. Úgy voltam vele, nem, ezt is meg kellett tanulnom hosszú évek alatt, hogyha viszek egy projektet, akkor a részegységekben bíznom kell, és nem mindennek utána nézni, hanem hogyha azt mondták, hogy ez rendben van, akkor ez rendben van. És így egyébként, hogy ez a crew csinálja a hangot, meg hozza a teherautót, Horváth Ádám összefogja, ez garanciája annak, hogy meg kell valósulni, hogy nem kell ezen aggódni, mert amúgy ezek a legkockázatosabb részek. Most szerencsére, ami tavaly kockázatos volt, az a bejutni a célterületre, ez tényleg az egy stressz faktor volt, hogy ott tényleg ez a be kell majd kommandóznunk takarásba, hogy akkor valahogyan ne vegyék észre, úgyhogy természetesen nincsen túlterhelve jelentősen a teherautó, amikor halad ezzel.
0: Még mehet rá, igen. De, még...
1: de azért szemes sarkából azért a közlekedésben ügyelet munkatársaid is nézett, hogy esetleg így felbukkannak, vagy valami hasonló. Szóval megvannak azért ennek még mindig a kritikus részei, de azért az, hogy sikerült rossz tüneteket megelőznünk, ott a környékünkön mindenkinek tudtunk vizet adni, mindenki végig tudta csinálni, és mondom, utána megnéztem a beszámolókat az interneten, és hát az volt, hogy egy esetben kellett a mentőknek intézkedniük, egy esetben a rendőröknek, közel kölcsöt megsértette valakit, de...
0: De zöldséggel dobáltak ketten, nem? Őket kellett...
1: Én. Igen, egyik helyen tojással, egy zöldséggel, és hát nagyon jó lehetett látni a magyarországi szélső jobboldalnak, nem hogy hülyét csinálnak magukból most már évről évre, de tényleg képesek kijönni 50 ezres tömegbe, ezre szorzóval, és akkor fekete ruhában aszott fejjel állni a citadellánál, úgyhogy ráadásul még én sem vettem észre a transzban, hogy üzentem volna, de még nem is láttam őket, pedig ott jöttünk az Erzsébet hídon.
0: Én mutattam, igen, de véletlenül, mert ugye ott még nem lehetett fölkapcsolni a zenét, és akkor, vagy talán akkor lehetett, és akkor fölnéztem oda, hogy így kanyarodott az autó, és akkor igen, ott álltak.
1: Hogy tényleg, hogy ez tényleg van ez az egész ilyen Disney nácizmus, ami kialakult itt a Mézihazánknak a környékén, ez a hogyan csináljunk magunkból tényleg hülyét évről évre, és akkor csináltak egy menetet, ami nagyjából egy ilyen 60-100 ember beöltözve az első sor.
0: Volt,
1: az Andrássy úton indult, én be is kommenteltem hozzájuk, hogy tényleg ez...
0: De mikor elej?
1: Szerintem utána lehetett...
0: Ja, de akkor nem látta, csak...
1: Csak az interneten láttam, és akkor volt egy ilyen magyar lány, akinek a karján, mint hogyha az Orbán Balázsnak az arca lett volna rátetoválva, vagy valami ilyesmi, és akkor ő ott ilyen, hát felolvasott kb. Rettenetes módon valamit, hogy akkor a hagyományos családi értékek, meg magyarság, de tényleg, mint hogyha a lángos sütőből valakit elhívtál volna, hogy akkor intézze ezt a dolgot, és akkor mellette pedig, tudod, ez a ilyen normkor keverve magyar mintákkal itt felsorakoztak. Szerintem mindenkinek lehetősége van vonulni a Pride-on, hát most ők így ezt a módot választották, és akkor közben meg egy-két, hát, de hogy ilyenkor mindig, amit mindig mondok, hogy amúgy ez a szélsőbb, az nem létezik abban a formában, ahogyan ez leképeződik az interneten. Tehát az interneten folyamatosan dől a mocsok ezzel kapcsolatban. De amikor ki kell jönni a napra, ki kell bújni az árokból...
0: Meleg volt.
1: Akkor egy-két majom hungarista kimár... Elnézést a majom... Nem akartam ezt a dehonizálni. Egy-két hungarista kimászik az árokból, de hát azért ők nem jelentenek azért olyan nagy veszélyt erre, miközben egy 50 ezres boldog tömeg a maga európai formájában átsodródik Budapesten, és tényleg ez a Pride már arról szólt, amiről szólnia kell, az elfogadásról, a szeretetről, a békéről, és számunkra a technóról, mert mi azért bár nagyon fontosnak tartjuk a Pride ügyi, nagyon fontosnak tartjuk ezt az egészet, de az itt a technót tartjuk az egyik legfontosabbnak, hogy ez mindenképpen megjelenjen itt, és hát erre hívunk mindenkit. Ez egy nagyon jó közös ügy szerintem, úgyhogy jövőre mindenképpen ezzel a crew-val. Amit szerintem nagyon fontos lenne, és tudom, nem én vagyok a művészeti vezető, fordítva kellett volna. Tehát szerintem az alacsonyabb BPM-től kell haladni a magas felé. Szerintem a magasról visszajönni, az alacsonyabbra, az szerintem...
0: Szerintem meg az, amit az elején játszottak a rászék, szerintem végig ez... Tehát, hogy ez nem jó. Tehát, hogy hát azért, én azt gondolom, hogy...
1: Hogy a végére kell a gyorsabbat. Visszafelé szerintem kevésbé jó lépni. Szerintem visszalépni VPN-ből az fékezi. Nincs már annyi időtök a végéig, hogy felépítsétek 125-ös tempón. Egyszerűen nem, nincs annyi időd.
0: Amikor, de akkor meg neki nem lesz annyi ideje.
1: Az oké, de hogyha úgy kezdjük, hogy ugye kettőkor indult a menet, hogyha egy órakor már hozzákezdetek, és ott van nektek mondjuk az elején majdnem másfél órátok, akkor azzal a ritmussal föl lehet építeni. Utána már dropra lehet haladni, mert nincs idő. Egyszer nincsen idő arra, hogy a hosszú, középtempós, repetitív elemekkel föl lehessen építeni. Hiába zseniális, hiába jó minden, egyszerűen szerintem visszalépés.
0: Jó, a tempóba lépés vissza, mert szerintem
1: a tempóba, persze.
0: Mert hogy én nem fogok ízlésre vitatkozni, de egyszerűen számomra az unalmas, tehát hogy az, ami az elején szólt.
1: Az
0: tehát...
1: unalmas, szétörjöngtem magam. Szerintem egyik se unalmas. Szerintem a repetitív. Na csak azt akarom mondani, hogy és úgy, hogy valamilyen módon kiharcolni, hogy megérkezés után játszhassunk még 2 órát.
0: De nem tudod kiharcolni, mert tudom, hogy mi a probléma.
1: Ott, hogy kell kezdeni.
0: Ott, nem, de... hanem hogy ott nem, ott már nincs területfoglalás.
1: Na, oké, de mindent meg lehet oldani. Időben kell elkezdeni. Én most azt mondom, hogy már nagyon korán elkezdek, már februárban tárgyalni a szervezőbizottsággal, hogy hagyd legyen úgy, hogy akár egy másik terület, akár ott, ahová érkezünk, ott a lehető legnagyobb távolságra, a nagy színpadtól, mi hagyd vigyük tovább, még mondjuk 2 órára kezdem a tárgyalást, akkor mondjuk 1 óráig el lehet majd sarcolni. Plusz, már kicsit korábban elkezdjük, tehát azt jelenti, hogy elkezdjük egykor, mondjuk egykor már elkezdünk zenélgetni, tudod már akkor így azért. 1, 2, 3-kor indul, ott már 2 órája, akkor megy, 3-kor indul a menet, 4, 5, az 5 óra. És akkor ezt az 5 órát úgy szétbontani végül, mert egyszerűen kell ennyi idő. Ez most nagyon rövid volt. Nagyon rövid hát volt. Az elején voltunk ráadásul. Tudod,
0: én tudtam, hogy rövid, tehát hogy én tudtam, hogy rövid lesz, mert én ezzel számoltam, hogy mivel igen, az elején voltunk, az rengeteget számít, mert ugye tavaly például még el sem indultunk, amikor már az első adag autó a Gellért téren volt. Szóval 6-6-szor ennyien, vagy 7-8-szor hát ennyien voltak.
1: És meg láttuk, hogy megérkeztünk a vérmezőre, megöleltük egymást, fotózkodtunk, minden, és láttuk, hogy még megy a tömeg az Erzsébet.
0: Hát mi az Aragútig visszasétáltunk, mert azon mentünk át, és igen, persze, ott jöttek folyamatosan.
1: Nellinek legalább 1 óra kell, mire felépíteni. Nelly zseniális DJ, de hát ő középtempós trekkekkel építkezik, tök sok időre van szükség, míg az ember végül elír oda, ahová szeretne. Tehát, hogy egyszerűen több időre van szükségünk. Tavaly 2-szer ennyi idő volt.
0: Hát azért, mert sokkal többen voltak, meg a végén
1: voltak. És akkor eleve a végje felé kell mennünk, szerintem. Tehát legalábbis úgy kell csinálni, szerintem most már jók a tárgyalási pozícióink, mert hogy hangosak vagyunk. Látják, hogy mi nem kulával gurítunk, tehát hogy itt nem izé van, rángatjuk a kis hangfalakat, meg pótakumulátor, hanem hogy kajak. Tehát, hogy itt most már főszereplőként. És akkor úgy megcsinálni, hogy eleve több permetező ember, látszik, hogy ez bevált, de kajak, meg kell csinálni a permetezőt, azt én vállalom, úgyhogy rendes, hátizsák pántokat kell rá rakni, amit adtak hozzá az izébe, a Barkács áruházba, az szétvágta volna bárkinek a hátát. Adtak egy ilyen vékony pántot 16 kilóhoz, plusz 4 kiló a permetező, 20 kiló tudott, ez semmi. És akkor azt megcsinálni, plusz oda úgy embereket szerezni, akik kajak tudják ezt csinálni. Mindegy, ezeket majd mind a kipufogónak a csonkát, azt én fogom most megcsinálni, mert a hangtechnikusok csinálták, és ez egy másik szakma. Tehát, hogy látszott, hogy ez nem így kell.
0: Amúgy én nem... Nem, gondolkoztam, hogy most tavaly hogy volt, de hogy most se volt zavaró amúgy. Csak jobb volt, mint akkor.
1: Igen, de abban a tudatállapotban, amiben a platón vagyunk, ott tulajdonképpen teljes, mint hogy mi történik velünk, hogy jön-e a gázolaj, vagy meleg van-e, ott érted, ott akkora a flow,
0: igen.
1: Hogy ott születik maga a
0: kultúra. Hát igen, csak azon gondolkoztam, hogy voltak ugye a csoportban a beszélgetések, és hogy erről volt szó, és akkor így nem emlékszem. Tavaly egyáltalán nem?
1: Pop-up jelleggel volt odarakva valami, amit egyáltalán nem. Az a probléma, hogy van egy rezgése az aggregátornak, és hogyha ráteszed a csövet, akkor először el kell indulni egy merevebb csővel, majd utána kell egy olyan flexibilis cső, mint amilyen az Y-ból jön ki alul, tudod, ez a fém sodronyból, és annak a végére lehet rá, tehát nem jó, ez az a típusú ilyen szellőztető cső, hogyha ezt picit is megtörik,
0: persze,
1: hogy szétszagatja. És akkor ezt hiába tettünk rá teflonszalagot, ha 4 réteg vagy 5 réteg teflonszalagot úgy iketett át, mint a kis angyal. Nem, bocsánat, alumínium szalagot. Halló?
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
2: Áldassék a hét,
1: testvérem!
2: Én ugye egy rendkívül vallásos katolikus országban élek.
1: Hú, ezt láttam, küldött a vérem is Máltáról, az nagyon kemény, az a dekor.
2: 365 templom jut egy fél budapestnyi országra. és például olyan szabályok vannak, hogyha mondjuk 150 méterre vagy a strandtól már félmeztelenül, vagy fürdőruhába a lányok, tehát nincs lefedve a válluk, vagy hát nem, rendes nincs, nem a válluk, tehát nincs rendes ruha rajtuk, akkor megbüntetik őket, kb. 20 ezer forintos tételre. Tehát nem mondhatni, hogy nem a hagyományos keresztény értékeket képviselik. Ehhez képest itt akkora buli pride-ok szoktak lenni, hogy az ami hihetetlen, és nem talál tiltakozót.
1: Az igen, meg ráadásul a Laci vérem küldött Máltáról folyamatosan videókat, amik most ment ez a keresztény ürület. Tényleg, fia, annyira kemény dekor, én nem tudom, hogy honnan van erre pénz.
2: Náluk az utcába szoktak fölszaladni, ugye egy elég meredek utcába lakok, ott szoktak fölszaladni a Jézussal, úgyhogy kb. 20-an tartják ezt a szobrot.
1: De hallod, ilyen lettenger, fény, füst.
2: Persze. Na, kifogják, itt kifogják most már az autóját, tehát igen, a szekerét, most már az autóját a püspöknek a gyerekek húzzák bizonyos ünnepeken, tehát eléggé vallásos, és ehhez képest mondom, olyan drag queenek vannak a Pride-on. A jó múlt korjában elkísértem egy barátom lányát, mert nagyon érdekelte, természetesen tilos rádiós pólóban voltam, és akkor láttam, hogy micsoda felvonulás van. Szóval az, amit otthon ezek a frusztrált mikropéniszű gyerekek csinálnak, hát sajnálom, hát ez az én véleményem, mert lehet tőlem határolódni. Szóval azok csinálnak, ez egy álprobléma, mert nem találnak semmit, amivel megszólítsák az embereket.
1: Hát persze.
2: Ezért csinálják ezt. Hát akkor ezt letisztázzuk, semmi köze nincs se a vallásossághoz, se a hagyományokhoz. Egész egyszerűen próbálnak valamit tematizálni,
1: igen,
2: aminek a világon semmi köze máshoz, hogy az emberek jól érezzék magukat. Ezen felül érezzük jól magunkat, itt a nyár, főkupola ide vagy oda, mindenki legyen boldog, szeressen mindenki mindennél, de mindenkinél több embert, és érezze magát minél jobban. További jó adást kívánok, áldassék a hét!
1: Áldassék a hét! Ezek az evangélium szavai a távoli Máltáról. Na, és akkor elnézést kérek, de tényleg is most Andri elküldte, és ami nála van iratott, valóban a hetes a tilos rádiónak a második szakaszban a hetes véletlen lenne?
0: Azért nem, mert hogy a mentő nem számolt, tehát hogy a hetedik autó volt, de a mentőkre nem raktak sorszámot.
1: Igen, mert utána nekünk a hatos boxba.
0: Azért, mert mondom, mert a mentők fizikailag a hetedikek voltunk, de a fellépő kamionok csak azokból viszont a hatodik.
1: A lényeg
0: voltunk.
1: A hét. Na és akkor ezekkel a tárgyalási pozíciókkal és ezekkel a technikai változtatásokat. Tehát jegyezzük föl, technikai változtatásként egy picit ott majd a kipufogóval kapcsolatban kell. A többi része szerintem...
0: Na, most az aggregátor kipufogó.
1: Igen, az aggregátor. Többivel kapcsolatban szerintem nincsen szükség változtatásra, jól be van járatva, jó a hangos cég, jó a Verda, jó a crew, tehát szerintem ez teljesen jó. Annyi az egész, hogy növelnünk kell a megtett út, vagy a zenélésnek a hosszát. Eleve szerintem azon is érdemes elgondolkodni.
0: Lehet, amúgy az sokat számít, ha a végén van, tehát az egyértelmű.
1: Igen. Valahogy, mert szerintem a Városliget, ha a Városligetbe érkezne, csak akkor tönkretesszük a Városligetet, vagy nem. Az lenne, hogy olyan helyre érkezne, ahol lehet veretni, fú, még vagy két órát, hallod? Hát ha két órát tudnánk úgy még vele, az mennyire kemény lenne, érted?
0: Oké, csak a szervezőknek nem ez a fontos.
1: De a szervezők is beláthatják, hogy nekünk mi a fontos. Hát egy a fontos, a technó. Vissza kell vinni a technót az utcára. Vagy akkor kell csinálnunk egy olyan rendezvényt, ahol ezzel a teherautóval jó sokáig tudunk zenélni. Akkor válasszuk ketté.
0: Kell
1: a Pride-ot, megcsináljuk, lángra lobbantjuk a város, életünk és vérünk. Tényleg, én azt gondolom, hogyha van fontos ügy, talán ez az egyetlen, hogy mellett a rádió egységesen ki tud állni. Mert ugye a tilos rádiónak nem kell egységesen kiállni semmi mellett érdemben, mert hogy különböző rádió műsorok vannak, amik kiállnak ügyek mellett, de kevés olyan közös ügy van, ilyen a sajtószabadság ügye, ilyen a Pride, a véges számú az ügy, ahol a rádiónak egyébként meg kell jelennie, nem kell minden égkivágat meg tilos rádiónak, tudom, emiatt szektázással támadnak minket, mert sok minden, de szerintem ez picit az integritásunkat is védi. A Pride az olyan ügy, ami mellett ki kell állni, a rádiónak mindig késártunk. De ettől még tudnánk csinálni. Na és akkor arra gondoltam, hogy azt lehetne még csinálni, hogy azt kilobbizni, hogy jövőre a maratonon egy húsosabb napot, mondjuk nem a szombatot, mondjuk az első pénteket akár szerezzük meg, és akkor álljunk bele úgy, hogy azt mondjuk, hogy akkor ez a nap, ez ne legyen belépős, ez ne legyen belépődi. Én vállalom azt, hogy amennyi a belépőből bejön az első pénteken, azt a lóvét behozzuk gyűjtve, és akkor arra a napra szervezni csak tilos DJ-ket, akik nem kapnak lóvét a fellépésért, csak olyanokat, akik ingyen jönnek játszani, tehát ne legyen költsége, nem lenne nagy zenekari fellépés középen, hanem felépítenénk erre a napra valamelyik Sun Systemet. És akkor ott a...
0: Dürerbe.
1: És akkor ott a Sun System környékén lennének a dolgok.
0: Itt szerintem a hang azzal van.
1: De az hangos.
0: Azt mondta, hogy azzal lesz a probléma.
1: Majd utána azt megbeszéljük, hogy már közel nem lesz. Mindegy, ez most csak egy munkaterv, de hogy szerintem ezzel a nappal kicsit vissza tudnánk hozni azt a fajta élményt. Tehát szerintem tehát ez a fajta közösen fölépíteni csori dolgokból, de mégis jó hanggal, ez nagyon jó. És akkor ott akkor nagy terem, kis terem, csak tilos DJ-k, tudod? Tényleg
0: jaj, jó összevárogat. Hogy a kint. Jaj.
1: Kint is, bent is, mindenhol. Tehát mindenhol lenne, ez lenne a nyitónap. Csak a nyitónapot megcsinálnánk ingyenesre, ide fókuszálnánk az összes gyűjtési technikánkat, mindent. Ugyanúgy elvennénk az emberektől az ajtóba a lóvét. Csak többet, mint öt, akinek meg nincsen, attól nem vennénk el. És akkor így ez ki lehetne. Nem volt olyan nagyon nagy izé ott az első napon, hogy ne tudnánk azt a lóvét szerintem összeszedegetni, plusz nem lenne kiadása a zenekarokra. Mert akkor azt mondanánk, hogy akkor erre a napra véreinket hozzuk, tilos DJ-ket, itt bármelyiket meg tudjuk győzni egyébként, és óriási partit lehet összehozni. Oda fókuszálnánk egy nagy csomó energiát. És akkor egy picit elkezdenénk a rádiónak ezt a vonalát újra erősíteni, újra gyúrni, újra megerősíteni, mágnesként hívni erre a pontra, és akkor ebből a péntekből mennénk át az afterba, és úgy jönne a szombati pszichedelikus nap, ami aztán bele a kis afterba, és akkor így lenne egy péntek, szombat, vasárnap, és akkor hétfőn lehet pihenni, összegyűjteni a lóvét. Ez most nagyjából az átfogó terv a következő időszakra, és akkor utána kipihenjük magunkat, és akkor pont a Pride-on már akkor tudnának indulni akkor azok az erők, amelyek aztán később tematizálják a városi technó jelenlétet.
0: De na. Most csak elveszted már a részletek, hogy de hol lenne a sound?
1: A nagy színpadnál.
0: Ja, jó.
1: Okay. Nagy színpad, nem lenne a nagy színpad, nem lennének fellépők, hanem a nagy színpadon játszanának emberek kutyábbnál kutyábbnál.
0: Jó, oké, engem az zavart meg. Én azt hittem, hogy az kint lesz, de kint nem lehet, mert az nagyon hangos.
1: Bent fölépítenénk
0: a szanciszt. Igen, csak nekem valamiért az volt, hogy a kertbe.
1: Ja, én is a kertbe gondoltam. Kertbe, aha. De kertbe nem lehetne?
0: Biztos, hogy nem.
1: Most mi kilakik ott?
0: Hogy kilakik ott? Hát most már felépült tavaly óta egy lakópark.
1: Hangos lenne mi? 30 ezer volt, mennyi ez? Biztos ennyi?
0: Mondom, hogy hangos, biztos, hogy nem működne. Na, mindegy.
1: Aha. Akkor kisebb szanciszten. Ből kettő. Hát érted ez, hogyha...
0: És akkor... Nem, hát én biztos vagyok benne, hogy az nem működik.
1: Fú, pedig ha jóféle dubstepeket. Na mindegy, most meg mindegy, csak mindegy, beszéljünk
0: kivel.
1: Kinek van még meg a gumilapéknak, gondolom, megvan a dubface, gondolom, megvan még a izé, Jafárnak is a Dubapest, egyik ide, másik oda. Na minden, meglátjuk. Az a lényeg, hogy ezzel kapcsolatban akkor megkezdjük a szervezést, és akkor te nem rögzítetted a mixet természetesen.
0: Igen.
1: Igen, köszönjük. Neked ez mi az, ami miatt ez elfelejted?
0: Az, hogy izgulok előtte, és nem azon jár az eszem, hogy fel legyen. Mert a káosznak tényleg ez volt a legfontosabb, hogy rögzítve legyen.
1: Na, és akkor, is.
0: Igen, én már meghallgattam este is, meg kellett hallgatni, mert nem nyugodott addig, amíg nem tudtuk meghallgatni.
1: Jó,
0: és akkor igen, és igen, és ő mondta, hát ő tudta, hogy mikor kell elindítani,
1: nem,
0: mikor
1: igaz,
0: kell
1: leállítani. Szerintem ez nagyon jó, hogy mindenki egybe azt kérdezte, volt valami rögzítve? Volt, tavaly is ez volt. Nem volt. És hogy szerintem, és tavaly csak az ízeig rögzítették a klicsét.
0: Jó, de várjál, hozzáteszem, hogy úgy volt, hogy itt lesz GoPro, meg felvétel, meg minden, oké.
1: Az egy héten előtt az már nincsen. Tehát az, hogy Facundo kitalálja, hogy legyen egy héliumos tilos rádió fej, legyen, ez nagyjából 180-200 darab lufinak a hélium mennyiségét jelenti, ez egy vagyonkat, ez egy csiliárd, meg lehet ezt is, meg minden lehet egy gyűjtést csinálni, csak időben, úgyhogy írjuk fel a lufit is, mert ugye ez jó, tehát hogy egy ilyen nagy tilos fej megy végig, és lehet látni messziről, hogy hol van, de egyedül a tilos rádiót hallani lehet messziről, nem pedig látni, ez bizonyos szempontból a rádió esetében talán még jobban is illeszkedik.
0: Amúgy hallani többet él, mint látni.
1: Persze.
0: Tehát, okay, hogy jól néz ki, meg ide, de hogy az nem, tehát hogy azért, mert látod x kilométerről vagy méterről a fejet, azzal nem vagy előre.
1: Még nagyon jól látszik a média működése, hogy minket nem fotóztak, mert nem fotózni nem volt, minket hallgattak. Belekerült Facundo egyébként a izébe és a Partizán közvetítésbe. Ott elő, mint...
0: Ne,
1: az jó lett volna. Nem, mint elő húzza. Úgy néz ki, mint hogyha ő húzná ezzel a szalaggal a maga testével húzza a tilos rádió teherautóját.
0: Foggal.
1: Na és akkor igen, mert már Csabi már átküldte, mert utána ő lejátszott a műsorban is.
0: Tudom.
1: És addig nem akartam kitenni, de már fönn van a YouTube-on, Ozi föl is töltötte, óriási összjátékkal megvan. Arra kérlek, Csoki, hogy kezd el rögzítgetni a mixeidet, és
0: én
1: akkor
0: én... Rögzíteni szoktam, már csak ilyen.
1: De amikor, amikor zenélsz, akkor
0: itt most,
1: is.
0: Oké. Egy gyenge kifogás, hát azért nem rögzítettem, mert ott olyan a technika, hogy nem lehet rögzíteni, csak viszel teszkemet, na hát. Na, de mindegy, az a lényeg, hogy amivel azt a pendrive-ot abba a pendrive-ba, vagy a USB-be raktam bele, ami nem rögzít, innentől kezdve, mert még a káoszé volt a rögzítőbe, innentől kezdve nem tudok már ott mit csinálni.
1: De a káoszéra lehet rögzíteni.
0: Nem, mert ki kell húzni, mert oda rakja be a Sentimental.
1: És akkor a Sentimental
0: rögzítem. Igen, de hogy azt már ő csinálta, mert én kezdtem el zenélni, akkor már ő rakta be, és akkor én azzal már nem tudtam foglalkozni, de igen, az én hibám.
1: Jó, szóval... mondok neked egy jó dílt, hogyha te elkezded rögzíteni a mixeket, akkor én megcsinálom neked a csokicsibész.hu oldalt, amire aztán fel is töltögetem neked a mixeket, és akkor mindenki nyomon tudja követni. Hát mindenki engem izzi, és a csoki mixe.
0: Tudom, az Andris is mondta, és teljesen igaza van, mert én azt mondtam, hogy nekem a fejemben megvan.
1: Tehát, hogy... Jáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
3: Én csak nekem nehéz hallgatni, hogy most itt nem tudom, csak egy kicsit számom van kérve, hogy akkor én is rövidítve a mit, tehát hogy vannak olyan nagyon nagy művészek, akiknek az életükben sose volt rögzítve a performance-uk, mert hogy ez egy adott helynek, egy adott közönségnek, egy adott milliót teremt meg, és hogy hát ezt eltávolítjuk, vagy szétválasztjuk a kettőt, az már lehet, hogy nem ugyanaz.
1: Én is tudok magyarázatot találni, az nem tudom, hogy ebből élet. Tényleg. Köszönjük,
3: na, nagyon szép,
1: nagyon szép. Igen, köszönjük, köszönjük, csáv. Igen, tehát én bár sok, tudok kitalálni én is rendkívül sok magyarázatot arra, hogy a pillanat megélése és a többi, ennek ellenére az archiválás ebben a korban. Engem káosz meggyőzött erről egyébként, hogy a Tilos Rádió tartalmakat meg kell tudnunk jeleníteni a digitális térben. Tehát, hogy tényleg annyira jók a cuccaink, hogy ahhoz képest, hogy milyen a láthatóságunk, ahhoz képest az elherdálás a dolgoknak, úgyhogy erre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a jövőben. És nagyon sok esetben egyébként egy-egy mozdulat, csak nekünk is bele kell,
0: nem,
1: bele
0: tehát,
1: kell berázódni.
0: Igen, egy mozdulat, egy gombnyomás lett így volna, van. Igen, szóval.
1: Úgyhogy én megcsinálom a Csoki Csibész oldalt, beleszágyazva a Mixcloud, meg beleszágyazva a
0: Soundcloud most már.
1: Beleszágyazva a Soundcloudot, és akkor utána meg a Tilos oldal, és akkor onnantól kezdve nem kell semmit csinálnod, te feltöltöd a SoundCloudra, akkor utána már azonnal megjelenik műsorkor ez ráadásul. Ez teljesen szimpla, egyszerű oldal lesz, nem lesz csilibili, csokicsibész.hu, és ott lesznek mindegy.
0: Amúgy meg még így a hallgató, hogy utána ugye 6-tól a kassán voltam, és én biztos voltam benne, nem kisítőségem, de hogy vagy kisítőség miatt, de hogy nem lesznek, de amúgy mindenkinek köszönöm, hogy így tényleg így elkezdtek szállingózni, és szerintem ott 6-kor nem szoktak ennyien lenni. Úgyhogy vicces volt.
1: De jó volt, gratulálok, így kell. És akkor Kassán hol voltál? Fönt lent?
0: A Szabadtéren. Tehát, hogy azt úgy hívják, hogy a Dekken.
1: Fönt a izén.
0: Lemész a lépcsőn, vagy a pallón, vagy igen, és ott felmész hajóra, és balra, ott a hajónak az elejébe, ott ki van alakítva egy... És akkor ott ülnek az emberek az árnyékban.
1: És akkor a telepített fehér hangfalak, amik ott vannak a izén.
0: Azt most így nem tudom, én csak a kontroll.
1: De hogy akkor a külső része.
0: Persze, ilyenkor az külső része van.
1: Tudom, mert érdekel, mert voltam meghívtak a közmédiába 10 év után, Zene után elmondom, és akkor majd kicsit áthurkolok erre a zenésre. Na, szóval köszönjük szépen mindenkinek, aki tolta a Pride-ba. Ha valakit kihagytam az említés során, ő a legfontosabb a lelkemnek, és csak azért történt, elnézést érte, hogyha lány a zavaromban a felsorásból kimaradt volna, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki tolta bele az energiát, akár távolabbról, akár közelebbről, aki a pénzt tette bele, aki a háttérmunkákat végezte. Túl vagyunk a 31. Tilos Rádió Techno, nem, a 31. Pride-on, és a Tilos Techno teherautóból a másodikon, úgyhogy jövőre újra csináljuk. Most 8 óra 36 perc van, Szenyor Facundónak nem sikerült beírni akkor végül a munkahelyére.
0: Húzza az autót.
1: Igen, bízom benne, hogy délután találkozok majd vele a Fidóban.

0: Bocsánat, közben csak itt Oziba elemzéseket folytattunk az elmúlt időszakot illetően. Na, szóval az történt, hogy a közmédiába kerültem 10 év után, utoljára...
1: A Kuli Bunda utca?
0: Nem, hanem az A38-ra, a Petőfi, ja, igen, a Petőfi TV-be. Hát ugye már nagyon régút... Aha, így van, repeltem végül, illetve sanzonokat adtam elő, egy ilyen karelgot hasonmás versenyben, Parókában. Az volt, hogy a kikapcsolódás, 7 monitormentes nap kihívásunk július 1-én kezdődik. És akkor nem ezzel kapcsolatban hívtak meg, de én ezzel kapcsolatban szerettem volna menni, hanem a kábítószer elleni küzdelemnek a világnapja kapcsán hívtak meg a Kékpont Alapítványnak a színeiben, mellőztek ők minket nagyon-nagyon régóta. Utoljára a közmédiában, én nem tudom, valamikor már a vége felé, amikor ilyen tetovált arcú biztonsági őrök nem akartak beengedni, aztán beengedtek, de utána bent ilyen fortress-szerű hangulat volt. Én akkor a rádióban, a Kossuth rádióban beszéltem a Száraz Novemberről, és akkor azt megosztottam az interneten ezzel kapcsolatos élményeimet, és akkor többet már nem hívtak be utána, ami várható volt. És akkor most, hogy jönnek ugye a, most megtörtént a rendszerváltás, így most akkor úgy tűnik, hogy nyitottak a kérdés, és akkor a Kékpont Alapítvánnyal kapcsolatban két műsorvezető kérdezett, szerintem egyébként barátságosak voltak, kedvesek voltak, sikerült elmondom a kikapcsolódással kapcsolatban, hogy most indul.
1: Amúgy ott fönt a kis kalitkában.
0: Igen, és akkor abban a kis kalitkában vettek fel egyszer velem, akkor szerintem kicsit illegálisan szerezhették meg, egy, nem mondom meg, nem akarom minket bajba keverni, egy ilyen rövid filmben szerepeltem, és akkor ilyen dokumentumszerűbe, és azt ott rögzítették ebbe a kis akváriumba ott fönt. Nagyon kajak amúgy, tehát hogy tényleg tudod, hűvös van benne, látod, ott úszik a Duna, minden kiváltságos pozíció. Egész Petőfi Rádió az A38-ban, én nem tudtam. A stúdiók ezt minden, a deregét felhizlalták ilyen óriásira, és ott vannak irodák is, meg ott van a stúdió is, és akkor az A38-nak a partiterét használják, az Unplugged, meg ezekre a, uh-huh. a kivek, ezt a milyen, van valami, aznak a sorozatnak a neve,
1: tudom,
0: Petőfi, mindegy, igen. És akkor nagyon kedvesek voltak, na de az a hajón meg ilyen drum and bass party ment, nagyon jó volt. Azt képzeld el, hogy a tetőn is, meg a tat, talán úgy hívták azt, tudod, van a tetőn, volt a tetőn egy buli, meg volt lent, igazi jó, tudod, tényleg ez az old school-tól a neuróig csapkodás, nagyon-nagyon jó volt. És akkor kérdeztem, hogy amúgy ez így nem hallatszik be? És azt mondták, hogy hallod, nem. Nem hallatszik be, hanem csak a rezgésen nem tudsz mit csinálni, tehát a lámpák rezegnek, de annyira le van halkítva. De közben meg egyszerűen elképzelhetetlen volt számomra, hogy az hogyan lehetséges. Na de 10-kor paf! Tehát 10-kor, mint a... így lehúzták a ízével kb. A vinyl break-kel.
1: Este 10-kor
0: azt, ami a teraszon.
1: Ja, mert gondolom mást cserélődött a...
0: Igen, igen. És akkor talán érdekes volt egyébként, mert tudom, amikor én jártam drum and bass partikra, akkor ilyen melegítős, trotigatyás srácok jártak, most ilyen teljesen ilyen norm kórizék mentek.
1: Hát szerintem az jobb volt.
0: A trotigatyás, persze, hogy jobb volt, persze, ez nem kérdés. Nem is értettem, tudod, hogy de amúgy úgy mozogtak meg minden, szóval... De nagyon-nagyon-nagyon jó zene volt. Jó zene volt, valami drum and bass est volt, nem tudom, voltak is kirakva ilyen izék. Na és akkor a beszélgetés végül jó sikerült, 10 perces volt, én azt gondolom, hogy ilyen win-win helyzet volt. Én is elmondtam, hogy a kábítószer használók büntetőjogi megítélése, paráztatása az rémálom. Pár szóban tudtam beszélni a drogháború kíméletlenségéről is, de szerintem így mindenki...
1: Amúgy érdekelne, hogy most akkor, tehát hogy eddig is ugye tudtad ezekről a dologról, csak így nem hívtak, és akkor most akkor, szóval ez így tök érdekelne, hogy ez így hogy működött.
0: Hát mindenki meg akarja tartani szerintem a pozícióját, és hogy egyszerűen figyelj, az emberek egy jelentős része szél irányba áll be. Ezzel nem tudunk mit csinálni. A mértéke nem mindegy, hogy mennyire azonosulsz a zsarnokság törekvésével, mennyire élsz túl, mennyire az egzisztenciád megmentése, ez mind-mind különböző kérdés, mind magunknak kell eldöntenünk, hogy mennyi bűnnel tudunk együtt élni. Én ebben az így idősebb koromra így megengedőbb lettem, míg más dolgokkal kapcsolatban meg a legkevésbé sem mozdultam el mondjuk abba az irányba, hogy megengedő legyek, tehát azok, akik két ujjnyi vastagon szolgálták a zsarnokságot, mint az a Huth Gergely, meg ez az egész, tudod, ez a pesti srácok, akik most potyognak kifelé, és egzisztenciális gondokat élnek át, nem tudok az irányukba mi részvételt érezni. Azok, akik bármilyen módon tolták a TV2 hajóját, azért nagyon nagy integetésre tőlem azért ne számítsanak, nem érdekel, hogy tehát én ez a belülről bomlasztottam dolgot, ezt én nem szoktam elhinni.
1: Nem, amúgy, így mondják, hogy miért nem mutatnak sajnálatot, mit tudom én, a baloldali, de hogy...
0: Baloldali, de mindegy, engem, hogy valaki elhelyezze baloldalon.
1: Igen, de nem, csak hogy miért nem azok ellen lázadnak, akik nem adnak nekik pénzt, tehát az általuk felhízlalt oligarchák, vagy tök mindegy, minek nevezzük, de hogy miért nem...
0: Zsarnokok.
1: Miért nem nekik szólnak be?
0: Mert nem lesz nekik se pénzük. Azt azokat a pénzeket el fogják venni.
1: Na, én értem, hogy működik, csak hogy azt nem értem, hogy miért nem feléjük.
0: Na mielőtt kibontanánk azokat a pénzeket el fogják venni, azt szeretném elmondani a telefon után. El ne felejtsem a kikapcsolódással kapcsolódásban azokat. Halló?
2: Kíván vagyok, szevasztok.
0: Szevasz.
2: Én azt nem értem, hogy a Pride miért vállalta be, megtolta maga elé Tilla Tillát.
0: Hát azt a Pride-tól kell megkérdezned.
2: Ahhoz kapcsolódtam, amit az előbb mondtál azokról, akik...
0: Hát figyelj, igen, tehát meg kell őket kérdezni, nem tudom, a Tilla...
1: Bocs, mi volt ez, mert én nem...
0: Tilla évek óta ő a Pride-nak egy ilyen...
1: Arca,
0: szószólója... kb. Mindennek a szószólója, miközben két újnyi vastagon nyakig ül a TV2. Meg kell kérdezni a Pride-ot, hogy mi erre a válaszol.
2: Nagyon ügyesen tud, ő az, aki kint is, bent is tud egeret fogni, tehát a Vákum TV-től indulva ilyen tilos körüli csávóból lett az, aki, és tény, hogy nem politizál, de előtte, utána ott voltak azok a rettenetes műsorok, amiket ő indirekt módon is, de segített.
0: Szerintem a TV2-nek bármilyen módon, bármit, akár csak egy centit is ad, de a TV2 az a revolver média volt, ami kifejezetten azért jött létre, hogy leszedje az embereket. Szerintem ez a...
2: Igen.
0: Bármit csinálni.
2: És nem mentség az, hogy ő nem politizált, és hogy megkérte őket, hogy hagyják ki mindenféle politikai megnyilvánulásból. Ha ott az arca, akkor ő gyakorlatilag beleállt mögé át. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Csáu.
0: Szóval ezt őket kell tudni megkérdezni, hogy mi a haszna ebből ennek az ügynek, vagy hogy miért őt választják. Én is kíváncsi vagyok egyébként erre. Na, hogy július 1-én indul a kikapcsolódás, ami a monitor használatnak...
1: De bocs, erről azért, mert ezért hívtak be, erről beszéltél?
0: Nem ezért hívtak be, hanem azért. De miután kérdezték, hogy milyen programokkal foglalkozik a Kékpont Alapítvány, akkor egyből elmondtam, hogy a száraz november, elmondtam, hogy a tépőzár a marihuána használatra, majd utána elmondtam, hogy a kikapcsolódás pedig a monitor használatnak a mértékét igyekszik csökkenteni. Ugye itt az a különbség ebben a 7 napos kihívásban szemben a másik 30 naposokkal, hogy a teljes abszinencia van. Tehát ott 30 napig nem lehet szívni vagy inni. Itt ebben a 7 napban minden eszközt lehet tovább használni, de csak is a munkára és a konkrét életben maradásra. Minden másnak kell kapcsolni. Én mindenkinek azt javaslom, hogy vegyen részt július 1-től 7-ig ebben a 7 napban. Garantálom, hogy fantasztikus élményekben lesz része. Újra lehet kapcsolódni a valósághoz. Millió módon érkezik meg az ember életébe a valóság, és hát utána, bár gyors visszarendeződés van, de valamennyire elindul egy öngondozás azt illetően, hogy mennyire használjuk ezeket az eszközöket. Én nagyon-nagyon várom már, tulajdonképpen tényleg ilyen kikapcsolódásként élem meg. Minden ezzel kapcsolatos információ a kikapcsoltam.hu oldalon megtalálható. Nem bonyolult, nem bonyolultabb, mint a száraz november vagy a tépőzár. Annyiban egy kicsit ugye összetettebb, hogy mivel nem teljes abszinencia van, így gyorsan végig kell nézni azt, hogy mi az, amit lehet e-mailezni munkaügyben. Csetelni nem lehet. Tehát a munkaügyeknek át kell kerülniük sajnos az e-mailekre.
1: Ilyenkor jöttek azok, mert ugye volt már ilyen ilyen hasonló kezdeményezés, hogy de hogy SMS-be, tudod?
0: SMS-be lehet.
1: De SMS. Miért?
0: Azért, mert az SMS...
1: De SMS-be csetelni is ugyanaz.
0: Hát a,
1: de amúgy már mindenki magának csinálja, úgyhogy...
0: Igen, igen, de az fontos, hogy SMS-ezni, mobiltelefonon telefonálni, azt lehet. Itt igazából ennek a kihívásnak a görgetés visszaszorítása a célja. Tehát, hogy tényleg az a típusú görgetés, hogy 26-szorra megnézek egy oldalt, még egy kis videót, így van, tehát ennek a radikális csökkentése, de hogy az alapbeállítás az a monitorok kerülése. És akkor visszahurkoljak a Dalma múltkori látogatására, július 4-én a Bejelentkezem, maradok? Című kiállításnak lesz tárlatvezetése, és mivel ez beleesik telibe a kikapcsolódásba, mindenkinek azt javaslom, hogy jöjjön, nézzük meg akkor ezt a kiállítást Dalma tárlatvezetésével, és 10% kedvezménnyel tud bejutni az a Budapest Galériában, látod csak, milyen jó vagy, a Budapest Galériában, aki bemondja azt, hogy kikapcsolódás, digitális detox, akkor ő 10% kedvezményt kap a belépő, vagy pedig a tárlatvezetés árából, teljesen mindegy. Köszönjük ezt a felajánlást. És akkor még egy, ha már Pest Erzsébettel kezdődött, vagy legalábbis volt, bekerült a hírekbe a porördög miatt, ami a Pest Erzsébeti strandon alakult ki, és felkapott egy betontalpú napernyőt, dír a strandon, ez mennyire
1: nem
0: kemény.
1: Nem tudom, mi ez.
0: Benne vagy... volt a hírekbe.
1: Hát de én felkapott... kikapcsoltam már. Én már előbb csinál, előbb elkezdtem.
0: És akkor...
1: De akkor mi volt?
0: Fölkapott, azt képzeld, de kialakult egy porördög, kis tornádó.
1: Mi az, hogy
0: kis forgószélt, viszter, mi az?
1: Igen, mindegy.
0: És akkor felkapott egy olyan napernyőt, aminek négy betontalba van. Az vágod, az tudod, amikor lerakod, az úgy vagy hátad ülsz, hogy oké, akkor készen vagyunk. Fölkapta, négy embert megsebesített a strandon. Hát gondold, az az, ahova esik, ez halálos lehet akár. Na és akkor Pest Erzsébeten ezzel egy időben, hogy a porördög fölkapja a napernyőt, a buszmegállókban kint van, minden buszmegállóban a kikapcsolódás kihívásnak a plakátja, úgyhogy nagy izgalommal várjuk, hogy mi történik, mert hogy ugye itt sikerült azt megvalósítani, amit szerettünk volna, hogy offline térben hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy lépjen ki az online térből, és akkor ott egy ilyen QR kód segítsége az ember felmérheti. Ha valaki úgy érzi a kikapcsolódás alatt, hogy szorongásai adódnak, rossz érzése van, várjuk a kikapcsoltam csoportban a Facebookon, ahol a Kékpont alapítvány önkéntesei segítenek. Nem az a célunk, hogy emberek rosszul legyenek.
1: Ez érdekes, mert én nem eszembe se jutna, hogy emiatt szorongás.
0: Hát gondold el,
1: mert hogy az alkohol miatt, tehát megértem, de hogy...
0: Ez kajak cucc, és nem csak amiatt lehet szorongás, vagy rossz érzés, hogy az agyat hirtelen nem kapja meg a megfelelő mennyiségű inputot a görgetésből, a látványból, hanem abból is, hogyha mondjuk kevés társas kapcsolatod van, és az is az internethez kötődik, ha abból visszalépsz, akkor az emberi kapcsolataid egyszer csak ott vagy magányodban. És hogy erre az esetre ott van a kikapcsoltam csoport, ahonnan aztán segítő kapcsolatokat tudunk indítani. Ez a fejlesztés során kellett beraknunk ezt az elemet, hogy legyen egy olyan csoport, ahol az online térben kapcsolatban tudunk maradni. Nagyon nehéz a kikapcsolódást promózni, mert online akarsz valamit promózni, ami az online használatának a csökkentéséről szól, úgyhogy fut egy ilyen kis videóhirdetésünk, de nagyon örülök annak, hogy sikerült most ilyen pilotként a Pest Erzsébeti önkormányzat és a Pest Erzsébeti KB túlszerügyi egyeztető fórumban megegyezni, hogy kikerültek ezek a plakátok. És
1: akkor de akkor látom, nem a strand környékén, hanem mindenhol.
0: Minden buszmegállóban, minden buszmegállóban. Már a száraz novembernél is tudtunk egyezkedni, és ott is kikerültek ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy én még meg fogom érni azt, hogy a tépőzárnak is kikerül a plakátja. Ez nem jövőre lesz azért. Ugye ehhez először meg kell szüntetnünk a droghasználat kriminalizáltságát, hogy ez a dekriminalizáció utolsó csak filmig fog ezért küzdeni, aminek semmi köze sincsen a legalizációhoz, tehát ezt szeretném lekapcsolni, leválasztani róla. Na, 8 óra 52 perc van, hogy rohan az idő a hittérítővel, csoki, azok, akik csokit akarnak hallgatni, merre felé mozduljanak túl azon, hogy az After X tilos erdős oldalát megnézik.
1: Legközelebb.
0: Januárban?
1: Nem. Most lesz ja, igen, a Sun Fesztiválon.
0: Turboiknál játszol?
1: Nem gondoltak rám.
0: Remélem, hallgatott Turbo?
1: Igen.
0: Nem?
1: Tavaly gondolt rám, de akkor nem lehet, nem volt.
0: Átnéztem én is, mert ugye csinálnak egy nagyon fullos chillt, a Saigont csinálják, azt hiszem talán ez a neve.
1: Én nem voltam még, tehát nem tudom, hogy igen, hogy mit jelent a Saigon, mármint, hogy ott valami színpad, vagy
0: azt csak kizik, egyszerűen Gátür, a... Az Gátűrház Special Edition, igen. És akkor amennyire én láttam, Gátűrház és Gátűrházas Véreink Farvize Forma C, ott a Dunakanyarban egy crew hamper.
1: Meg az egész, tehát hogy az a rendel...
0: Pont a szembe, Jolandáig,
1: fesztivál... van végig, tehát az nem egy napjuk van, hanem az...
0: Nem, ők egy chill, rendes kaját chillzték.
1: Na, de hogy... És akkor a Sunon a... Nem, tehát, hogy nem voltam még, és fogalmam sincs, hogy mikor érkeznek az emberek, de ott az a lényeg, hogy a nulladik nap, mindegy, 14-én reggel 6-tól 8-ig
0: 14-én reggel 6-tól.
1: Tehát az azt hiszem, vagy a nulladik, hát nem, mert ismerősém azt mondták, hogy szerintük akkor még nincsenek ott emberek, de tök mindegy, ott lesz.
0: Hát most, amíg nem tudták, hogy csak
1: igen, és akkor ott fogok a szentimentál
0: wow.
1: Back to back-ezni, és utána azon a héten szombaton az Arató Fesztiválon, ami a
0: nagy visszatérés.
1: Az Alföld
0: között. Ott akadtatok el, nem?
1: Igen.
0: Visszatérés a dűnére.
1: És most is hirtelni.
0: És az Arató az ráadásul azt ilyen szegedi
1: igen.
0: vonal csinálja, a és Gader, az abban ott, ahol az Ádám testvérünk faluja mellett van az egész. Persze. Az
1: mi a neve? Egyetlen. Azt mert nem tudta sem
0: fú, hirtelni. Fú, ilyen fura nevű hely.
1: Igen. Ott kemény lesz tehát hogy ott mindig nagyon meleg van. Tehát, hogy
0: az a Magyarország sivatagi epicentruma.
1: Így van, csak hogy most máshol is meg van, gondolom, akkor ott hatványozott, majd meglátjuk.
0: Persze. Föl kell rá készülnünk. Oké, akkor ezt elmondtuk. Igen, fellépés.
1: És amúgy hétvégén, meg lesz utána Ozora.
0: Hétvégén alkotó, én még mindig szemezek egy szombattal, de még nem szántam rá magam.
1: Ja, én azt hittem, hogy jegyed van.
0: Nem, mert nem jött haza Dávidka, és akkor egyedül meg így, vagy ez nekünk ilyen közös
1: most lesz pontunk. Az.
0: Az most hétvégén, igen. Már megy elsőjétől. És akkor az nekünk ilyen közös, de így, hogy... De
1: nem tudsz lemenni, mert offline leszel.
0: Tényleg.
1: Csak szólok.
0: Azt akkor főleg nem megy. Hát akkor főleg nem hát, nem voltam elérhető elnézést.
1: Itthon voltam, csak nem voltam elérhető. A teraszon kín hát, voltam.
0: Nem is számoltam ezzel, ez micsoda lehetőség. Megmondom őszintén.
1: Eleve te ez egészet elnézted, hozzáteszem.
0: Persze.
1: Egy héttel elnézt.
0: Igen. Mert mindig a Pride-al esett egybe.
1: Hát én ezt nem tudom.
0: Hát tavaly legalábbis egybe esett.
1: Uh-huh. Lehet.
0: Na mindegy, de ezt meglátom még, mert azért lenne is mit csinálnom. De
1: csak én elvi okokból nem érdekel az alkotótábor.
0: Tudom. Ami egyébként szerintem...
1: Mindegy.
0: Elvi okokon majd egyszer túlképp, mert mellette meg hang, helyszín, fellépő és részvők szempontjában olyan prémium élmény tud lenni. Úgyhogy nehezen lépek át fölötte. Meglátom még addig. Na oké, 8 óra 56 perc van, ne felejtsétek el, a július 1-én indul a kikapcsolódás.
1: Most nem tudom, szerda vagy?
0: Az egy szerdai nap, így van, és akkor kikapcsoltam.hu oldalon ezzel kapcsolatban mindent meg lehet. Elmondtam mindent. Ja igen, azt akartam még mondani, parlamenti közvetítéseknek vége, nem tudom, lesz-e még. Már szerintem vége az ülésszakoknak, hogy lehet, hogy még lesz különleges. Zseniális volt, az utolsó között, amit néztem, olyan szintű személyeskedés ment, amit tényleg én azt gondolom, hogy nagyon ritkán lát az ember felnőttek részéről, talán csak a Tilos Rádió közgyűléseken. Tényleg, akinek van szakvizsgája, te befejezted az egyetemet, te beszélsz nyelvet, nem beszélsz, de tényleg azt mondod, hogy az igen végül akkor elég. Olyan szintű aprítás, oda-vissza csicskítás ment. Hozzá kell tennem, hogy én azt gondolom, hogy a Fidesz és a KDNP képviselői nagyon sok esetben, esetek egy jelentős, nem értenek másból. Sajnos csak ebből, mert hogy tényleg felhúzzák az orrukat, eltegyek a kisokat, milyen csúnyán beszélnek velük, milyen csúnyán beszélnek veletek? Csúnyán beszélnek veletek. Na, de én bízom benne, hogy utána majd szépen visszatérünk a normális kerékvágásba, bízom benne, hogy végre súlykot sikerül majd leszedni már a pozícióban, most már nagyon idegesítő, hogy ott van, abban is bízom, hogy a legfelsőbb ügyész, meg az egész ügyészség mellett megjelennek azok a szervek, amelyek aztán később végig tudják vinni a korrupciós ügyeket, egyelőre úgy tűnik, hogy ezek azért jönnek szépen. Na,
1: talán így érdekesen, meg így nem várt ez most ez a ugye, hogy el a kezekkel Orbántól, mert hogy különben utcára mennek. Ez...
0: Találkozunk az utcán.
1: Csak én is kíváncsi vagyok, hogy találkozunk a Pride-on is,
0: milyen sokan kijöttetek. Persze. Orbán Viktor mindenképpen börtönbe megy az én véleményem szerint. És végig fogjuk nézni, ahogyan a bírósági tárgyalás.
1: Még nézze meg a két elődöntőt, meg a döntőt, mert arra van jegye.
0: Aztán ennyi. Nem kell, itt már dópen nem segíte sem.
1: Na. Hát az rossz lenne, ha ő segítene.
0: Te az is egyszerűen, hogy ezt meg tudtuk tenni. Na, mondjuk akkor...
1: Hát most már csak 2 perc van, olyat keresél.
0: Így van, mondjuk akkor legyen ez. Kis levezetésnek a végére. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő című műsor. Köszönjük, hogy velünk
1: voltatok. Igyatok sok vizet.
0: Így van, vigyázzatok magatokra, húzódjatok az árnyékba, valahogy túléljük, szevasztok.
1: Ciao.

0: Vajo mir u tajno ko zivde ga ne Videmo za njime kete nam tamo do mame ga tijete Keti nam čina lukije na ke Sivo, egizno kile je te
1: A ti loš radi o hire i ko je tkesnak?
2: Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyül szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számold be a Euronews. Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hátyásszányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék. A rablócápa alakúak rendjében a bambuszcápa félék családjának 9 ismert faja, ékes példa az alkalmazkodása. Apálykor uszonyaikon sétálnak, a partra is kimerészkedve. A bambuszcápák mérete és leopárd mintázata meglehetősen hasonló. Christine Dudgeon tengerbiológus csapata a most Hemiscillum Dudgeonei néven leírt haltestét tarkító pöttyök és foltok alapján ismerte fel, a tudomány számára új fajjal találkoztak. A Pápua új-guineaiak persze régóta ismerik a kadedekadevákat. A név nyelvükön lusta vagy kutyacápát jelent. A kutatók a génvizsgálatokhoz szövet mintát vettek a befogott példányokból, majd elengedték őket. A csak a Milne-mölben élő sétálócápa rokonaihoz hasonlóan fokozottan veszélyeztetett, írja a Kubit.
1: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok! Ez tehát a Politúr, világpolitikai csevegő műsorunk. Én Makro Póló vagyok, kevesebb szó esik majd a hártyás szárnyúakról, de van annyi témánk így is, de először helyszínét emlékszem.

0: Emlét tartok a hangpultnál. Ádám,
1: jó reggelt.
0: Velem szemben személyesen jelen vagy?
1: Jelen.
0: Nemes Gábor, és remélem a vonalban valahol kutyaőrzőben Német Andris.
2: Erősen, igen, itt vagyok,
0: na, csak szegénykéket
2: nem akarom
0: semmit,
2: kitenni a 40 fokba.
0: Most jó, mondjad Andris.
2: Nem, itt vagyok, csak a szegénykéket tényleg nem akartam.
0: Jó,
2: nem 40 fokba.
0: Jó. Hát, hogyha kibírsz egy órát Gábor társaságában, meg velem, akkor baj nincs. No, akkor...
2: Nehéz lesz.
0: Hát, igyekszünk ellenet tenni. Hát a témák adottak, megint kitört a világbéke, Irán körül minden a legnagyobb, majdnem legnagyobb rendben. Lesz ott egy pár érdekesség egyébként a közeljövőben. Szó van arról, hogy esetleg holnap Katarban megint közvetett tárgyalások indulnak az amerikaiakkal. Az irániak ezt cáfolják, hogy minthogy annyi oda-vissza pengeváltás volt a hétvégén amerikaiak és irániak között, hogy talán mégse. Aztán most a hétvégétől lesz az izraeli-amerikai támadásokban meggyilkolt korábbi iráni legfőbb egyházi méltóság vagy vallási vezető temetése, ami akár célpontot is nyújthatna, de mindenki kíváncsian várja, hogy a meggyilkolt, hogy hívják?
3: Ayatollah.
0: Jó, legyen Ayatollah. Hamenei fia egyáltalán ott lesz-e, aki súlyosan megsérült abban az első támadás sorozatban. Aztán itt a másik háborús front, Ukrajna és környéke, hogy sziget lesz-e a félszigetből, eléggé erős támadások érték a közelmúltban a Krímet, sőt vannak olyan ukrán vélemények, hogy ez fordulópontot jelenthetne akár az oroszok elleni hadviselésben, hogyha teljesen elszigetelnék ezt a 2014-ben oroszok által visszakért vagy visszaszerzett félszigetet. Aztán miért vannak balhék, lengyelek és ukránok között, mondhatnám, hogy éremeső hullott az elmúlt napokban, mert Zelenszkijét visszakövetelték, erre többen visszaadták. Eközben a Zelenszkij, a fehér sas, azt hiszem úgy hívják a legmagasabb lengyel kitüntetést, ezt visszavonó Navrockijnak a népszerűsége az egekbe szökött. Tehát van annyi furcsaság. Mit tesz Magyar Péter, vagy mit tett Brüsszelben Ukrajna esetleges gyorsított EU csatlakozása kapcsán, hogy állnak a V4-ek. Van itt annyi minden, lesz nem sokára egy ankarai NATO csúcs, ott még a környékünkön a körül is balhé van, hogy például Csehországot kiképviselje az elnök, vagy a miniszterelnök. Ja, és a telefonszámunk, igen, itt Gábor mutogatott, mert nem mer beszólni, hogyha itt szembe ül velem. Tehát a telefonszám, mint mindig, és akik beszoktak telefonálni, szerintem bukóból vágják. Na, akárhogy is 215-ös, 37-es, 73-as, ha jól látom. Úgyhogy kezdjünk neki, Hormuz, hol szorít a szoros? Gábor itt fűszerelem szembe
3: igen,
0: kezdte.
3: Hát ebben a negyed órában talán éppen nyitva van, ezt nem lehet egészen biztosan tudni. De az biztos, hogy például a hétvégén nem. Mert akkor a úri közönség egymást bombázta. Szóval a dolog tényleg most már, ha nem lenne ilyen tragikus, a kabaré szintjén van. És egyre inkább látszik az, most túl a napi eseményeken, hogy az irániak kezdik érezni és kihasználni növekvő erejüket. Már maga az a tény, hogy a Hormuz ott van a kezükben, ez gyakorlatilag egy atombombánál sokkal hatékonyabb és sokkal.
0: Hát ők azt mondják, hogy a kezükben van, az amerikaiak azt mondják, hogy nemzetközi vizek, de hát a szoros túlsó oldalán ott van még egy Omán nevű állam. Úgyhogy
3: hát annyiban van a kezükben, hogyha akarják, lezárják.
0: Igen, hát most igen, ez igaz. Díjat szednek majd igen, megint, hogyha lejár 60 nap, vagy az 60 nap lesz, mert meghosszabbítható.
3: Jó, lehet ragozni, kezükben van egy olyan adó, amit eddig szintén ott volt valahol, ott lapult a hátsó zsebekbe, de föl sem merült, hogy elővehetik, most elő fogják venni, amikor akarják, és ebből kifolyólag az Egyesült Államoknak eléggé gyatrák a tárgyalási pozíciói, mert nem nagyon engedheti meg magának hosszú távon, hogy ne biztosítsa a szorosan az átkelést. Ez önmagában egy amerikai vereség, független attól, hogy mi történik egyéb helyeken, frontokon és a többi.
0: Ehhez képest érdekes volt, hogy Trump a hétvégén azt mondta, hogyha ezek az atrocitások iráni részről tovább folynak, elérhetünk egy olyan pontra, ami már meghaladja az észszerűség határát, ami az ő szájából elég komikusan hangzik.
3: Igen, de ez mondjuk az ő politizálásának ez az alapja, hogy az észszerűség határait mindig áthágjuk. De a lényeg mégiscsak az, hogy az irániaknak most nem csak van egy ilyen hát új fegyver, vagy új adó a kezébe, hanem például, ez egy viszonylag új hír, az iráni legfelsőbb vallási vezetés, amely valószínűleg már nem rendelkezik akkora hatalommal, mint,
0: hát a forradalmi gárda
3: mint korábban, hiszen a, nála sokkal radikálisabb forradalmi gárda vette át a vezetést, de ez az iráni egyházvezetés, a gómi guruk ottan, az ottani ajatollahok
0: igen,
3: közölték, hogy hát nem lehet Amerikával tárgyalni, ez maga a sátán, és egyáltalán hagyjuk az egész tárgyalási folyamatot, mitten az iszlám nevében és az iszlám zászlájával előre. Szóval ezek mind nagyon-nagyon negatív dolgok, arról nem is beszélve, hogy Amerikában meg még mindig eldöntetlen a dolog, hogy mi a fenét is akar és tud csinálni Trump.
0: Hát azt nem tette meg, amit akart volna, mert rezsimváltást akart, de a rezsim rosszabbra váltottán, és így tovább. És itt most a Trump azzal is fenyegetőzött, hogyha ez így folytatódik, akkor pokollá teszik Irán életét. Erre a forradalmi gárda, már mint az irániak, azt mondták, hogy ők is pokollá tudják tenni az amerikaiak életét, mondjuk az öböl térségébe. Andris, végre a távolból szóhoz jutsz.
2: Hát gondoltam is, hogy ma nehéz helyzetben leszek itt a két tracspartizó egymással szemben, de a Gábornak jelentős részt igaza van, de azért az mindenképpen egy jó jel, hogy az olajára azért lefelé megy, vagy lefelé ment, és nem sokkal van magasabban, olyan $70 körül, mint a háború kezdetekor, tehát valamennyire azért létezik egyfajta optimizmus a világban, és ugye most azért az
0: amerikai... Milyen $70?
2: Tessék?
0: Milyen $70? A világpiaci ára. Jó, mert Amerikában azért mondták ugye, hogy most már Amerikában is sikerült a barrelenkénti, gallononkénti benzinárat visszaszorítani a háború előttire, de vannak, akik ezt még kételyekkel fogadják.
3: És optimizmusból nem lehet ebédet főzni, szóval...
2: Nem, tehát azért lehet ebédet főzni, mert tényleg $70 most az olaj.
0: A világpiaci ára, igen.
2: Tehát igen, azért az jelentős különbség.
3: Tükrözi a reális viszonyokat?
2: Tessék?
3: Hogy tükrözi az olajára reális viszonyokat, vagy optimista elvárásokat tükrözi?
2: Szerintem azért tükrözi, tehát május közepe óta folyamatosan megy lefele, tehát hogyha ez csak egy pillanatnyi örömhír lenne, akkor ez azért nem tartana már több mint egy hónapja a lefele menő árfolyam. De az alapvetésekben teljesen egyetértünk, hogy ez Amerikának egy komoly veszteség. Voltak olyan cikkek, amelyek szerint ez súlyosabb vereség, mint a vietnámi háborúban elszenvedett kudarc. Tehát tényleg ez bemutatta azt, hogy se a Trump, se a környezete nem képes koherensen gondolkozni, előre kiszámítani azt, hogy mi történik. És tényleg az történt, az zajlik, hogy az USA-ban annak örülnek nagyjából, hogyha sikerülne visszaállítani a háborúlető helyzetet. Most ugyan mind a két fél azt mondja,
0: várjál a villámháború előtti helyzetet, mert ez volt az eredeti álom,
2: pontosan, tehát Putin van egy pár ilyen háborunk, amit 3 naposra terveznek. Igen. Aztán most már nagyon sokadik éve megy. Hát ez a szembenállás is szerintem sokáig fog menni, és az is érdekes egyébként, hogy érdekes a viszony az Egyesült Államok és Izrael között, tehát úgy tűnt egy ideig, hogy Izraelt az Egyesült Államok teljes mértékben tudja befolyásolni abban az értelemben, hogyha a Trump azt akarja, hogy Izrael reálljon a harci cselekményekkel, akkor Izrael reál. Tehát ez most így nem történik meg Libanonban, ahol a...
0: Hát Déli-Libanonban éppen valami alagútat lőttek.
2: Igen, tehát ahol Netanyahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy ő neki akármit mond, tanak ő folytatni fogja. Iránnak meg ez feltétele, tehát hosszabb távon én sem vagyok igazán derülátó. Mondjuk én azt sem tudom kizárni, hogy hosszú távon Irán eléri azt, hogy pénzt tudjon szedni a hormuzi szorosért.
0: De ezt meg is ígérték. Hát ez a háború előtt, mostani háború előtt nem volt, nem. Aztán ők bevezették, majd az alkúban annyit mondtak, hogy na oké, amíg a tárgyalások folynak, 60 napra tervezték, de meghosszabbítható a két fél egyetértésével, akkor megint fognak díjat szedni.
2: Igen, de hát ez
3: meg
2: mondjuk...
3: más
2: ez
3: módon is hozzá lehet jutni a pénzhez.
2: Meg ez ugye tényleg azért minimális áremelkedést jelent, tehát ezt valószínűleg a világ kibírja, ez inkább szimbolikus jelentőség, hogy itt is Iránnak áll az ászló.
3: Mondok egy durva mondatot, említetted Izraelt. Szerintem Izrael Iránnak a titkos aduja. Tudnék, bármikor valami olyan kemény lépésre akar elszállni magát, amely hát az egész feszültséget fönn akarja tartani, akkor szólott a Hizbollahnak, az kilő egy rakétát, és innentől kezdve az izraelek megvadulva fölrúgják az összes megállapodást.
0: Ha eddig nem tették volna meg.
3: Igen.
0: Jó, akkor egy másik háború, ahol szintén András hangot adhat pesszimizmusának, mert egyelőre én még nem látom a
3: fényt. Na most ő volt az optimista.
0: Hát, idézőjelben.
2: Tehát... vakok között király a félszemű.
0: Szóval azt szokták mondani, hogy nem látom a fényt az alagút végén az ukrajnai orosz agresszió befejezése kapcsán, aztán a józanabbak azt mondják, hogy hülye vagy, már alagút sincs.
3: De az alagút végén jön a fény, csak az egy vonat szembe.
0: Jó, ez a másik poén, de hogy már alagút sincs. Na hát, hogy áll ez a rendezési folyamat idézőjelben? András, hát te vagy az illetékesebb, tán.
2: Leginkább sehogy sem áll ez a rendezési terv, mert ugye az oroszok, bármint Vlagyimir Putyin elnök, arról beszél folyamatosan, hogy mindenképpen el fogják érni az összes céljukat, akár katonai, akár diplomáciai eszközökkel. Zárt tárgyalásokon állítólag megint felmerült az, és Lavrov külügyminiszter állítólag helyeselte azt, hogy végső esetben vessenek be taktikai atomfegyvert Ukrajna ellen, ami azért valóban új szintre emelni ezt a háborút, és ugye van két
0: alapvető. Hát Medvegyev szokott hetente ilyen.
3: Ezek ilyen dumák, igen.
2: Igen, de amikor tudjuk arról, hogy Medvegyev az egy futóbolond, azért a Lavrov nem annyira. Mondjuk én is úgy gondolom, az inkább direkt kiszivárogtatott mondat volt, hogy
0: hát vagy lehet, hogy egyeztetett Szijjártó Péterrel, és így rendeződnek a dolgok.
2: Nem, hát a Péter és Szergei beszélgetésében azért Lavrov szokott tanácsot adni, a mi szuverenista külügyminiszterünk inkább az igen, Szergei, persze Szergei mondatokat ismételgette hatékonyan. Tehát ugye alapvetően két front van, a krími front, és azért vannak a kelet-ukrajnai frontok ott, Szlovjansk, Kramatorszk és Kosztantinovka körül.
0: Hát ma is számoltak be oroszok katonai sikerekről Kelet meg Dél-Ukrajnában.
2: Az a szomorú, hogy ott azért szép csendben nyomulnak előre, tehát azért mondom, hogy ott sem egyértelmű a helyzet a Krímben. Mindenképpen úgy tűnik, hogy Ukrajna most eltalálta azt a módszert, amivel lehet komoly fájdalmat okozni az oroszoknak, ugye az energetikai létesítményeket lövik a Krímben és az orosz hátországban.
0: Hát már nem lehet benzint kapni a nagy orosz földön, az világ legnagyobb olajkitermelőjénél. A Krímben például már azt mondták, hogy no, egyéni használatra nincs.
3: Már Moszkvában is sorok vannak.
2: És hát nem csak 60 régióban, a 90-valahány régióból, 60 régióban vannak komoly ellátási gondok. Tegnap láttam egy videót arról, hogy a távol-keleti Csita környékén ilyen kilométeres sorokban állnak az autók egy éppen bezárt töltőállomás előtt. Tehát ez mindenképpen ébresztő az oroszok számára, a polgárok számára is, akik látják, hogy a háború az agresszió 5. évében elérte őket. Viszont tényleg az történik, hogy Kosztantinovka és Szlavjansk környékén, Kramatorszk környékén az oroszok azért haladnak előre, és ha ott el tudják mondjuk foglalni ezt a három erődvárost, akkor tulajdonképpen megnyílik egy síkság Kijevig, amit persze pillanatilag az orosz hadsereg nem tud kihasználni, mert nincs elég ember a fronton, de ez egy súlyos veszélyt jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy semmi okunk itt, aztán semmi okunk nincs az optimizmusra. Ez a válság, ez beláthatatlan ideig tartani fog. Egyik fél sem erős annyira, hogy végleges és teljes győzelmet érjen el, a kompromisszumot meg nem látom, hogy mi lehetne. Ráadásul még egy mondat, aztán átengedem a
0: összeesküszünk, vigyázz.
2: És leviszem a mondatot, helyes. Mondat végén a pontot, tehát, hogy és az amerikai erőfeszítések, hogyha azoknak lehet nevezni, azok sem nagyon működnek, és az európaiak is viszonylag passzívak, tehát nem vagyok
3: optimista.
2: Pont.
3: Igen, szóval én azért ezt a Kosztantinovkát, először is csak arról van szó, tehát a másik városok, Kramatorszk környéke, az még nagyon-nagyon messze van, és azért följön a figyelmet arra, hogy valaki kiszámolta, hogy egy csiga elindult volna Donyeckből a háború kitörésének napján, akkor most valahol Párizs környékén járna már. És hát azért ehhez képest pedig Konstantinovkának most már nem 25, hanem 28%-át fogjuk el. Szóval ezek, én szerintem a frontról áttevődött a politikai legalábbis hangsúly a hátország bombázására. Ahogy mondtad, az oroszokat elérte a háború, most már a moszkvaiakat is, meg a szentpéterváriakat is. Az olajkitermelés is csökken, de ami drámai, hogy a benzintermelés, tehát szétlövik a finomító berendezéseket, 25%-át szétlőtték már, és ez úgy tűnik, hogy nem úgy lőtték szét, hogy majd akkor holnap helyreállítjuk, hanem stabilan, és ez az, ami, és akkor visszatérek még arra, amit mondtál a Lavrovra, ami a belső feszültséget növeli, tehát most először jelent meg nagyon komolyan, erőteljesen Putyinnal szemben egy hazai fölháborodás, hogy tegyél már valamit, bátyuska, hát nem ezt ígérted nekünk, és ezek a Z-bloggerek, ezek a szuper hazafiak, ezek nagyon erősen nyomják, és ennek a visszhangja az, amit Lavrov szájába adnak, szerintem nem így, és nem ezt mondta.
0: Akkor innen araszolunk tovább némi zenevona után, tehát mint az oroszok Kramatorszk felé, araszolgatunk.

0: Akkor araszoljunk tovább, de még mindig Ukrajna mentén vagy mesdjéjén. Tehát hogy áll Ukrajna nemzetközi helyzete, egyáltalán az Európai Unióhoz való közeledése, hogy néznek ki ezek a ukrán-lengyel surlódások, ahol amiért elment az ukrán miniszterelnök ugyan egy olyan Gdanszki Ukrajna megsegítéséről szóló értekezletre, ahol legalább ötször kért bocsánatot a lengyelektől a vitatott Zelenszky által kitüntetett katonai egység, vagy nevet kapott ukrajna egység, akiket a lengyelek természetesen fasiszta mészárosoknak tartanak. Gábor, te, mint volt lengyelországi tudósító, te kezd.
1: Igen, hát ez sajnos az a helyzet, amikor ugye a holt megragadja az élőt, van egy ilyen francia közmondás. És hát tényleg hirtelen a semmiből a múlt bele zavart, teljesen fölöslegesen. Igen, borzasztó dolgok történtek lengyel és ukrán viszonylatban. Valószínűleg az ukránok sárosabbak, mint a lengyelek, bár a lengyelek is gyilkoltak. Hát ezt tudjuk, ha most elkezdjük fölfejteni a...
0: Hát igen, de ezek a banderisták a németek ellen, meg az oroszok ellen is harcoltak, hát igen. És közben egy pár tízezer lengyelt kinyírtak.
1: Igen, szóval tényleg nem érdemes belemenni most a történelmi múltba, és annak az érdekese. Az viszont nagyon fontos, hogy ha ez egy ilyen, az egyik legfontosabb szövetségesével Ukrajnának megnehezíti az együttműködést, igen. Miközben hát az érdeke nyilván mind a kettőnek az, hogy együttműködjenek, mert Ukrajnának és Lengyelországnak is elemi érdeke, hogy itt az orosz előre nyomulást megállítsa. Na most, ami viszont Ukrajna helyzetét illeti, azt hiszem, hogy alapvetően mindig azt mondják, hogy a fronton változott meg a helyzet, meg a hátországokban, de szerintem megváltozott Ukrajna megítélése is jelentősen. Tehát most már ő nem a Trumpnál se egy ilyen előre nyújtott kezű kéregető, hanem valaki, akinek nagyon komoly teljesítménye van, aki tud is valamit nyújtani, aki a drónháború terén egy potentát, aki a drónháború terén még az amerikaiaknak is tud tanácsot adni.
0: Mert és az amerikaiak közel-keleti öbölmenti szövetségeseinek.
1: Így igaz. És egyáltalán látszik, hogy egészen másképp tárgyal most már Zelenszky is az európaiakkal, akik persze hát két lelkűek, egyrészt szeretnék megsegíteni őt, szeretnék, és segítik is, és jelentős anyagi és egyéb segítséget nyújtanak, másrészt azért azt a fajta hát gyorsított belépési folyamatot azért igazából az európai országok többsége nagyon nem ambicionálja.
0: Mielőtt ebbe belemennénk, András, egy provokatív mellékkérdésem van, mert... Mi ez a vízhang, vagy a kutyák megjelentek a placon? Na, az a kérdésem, hogy én ma olvastam éppen, hogy a Zelenszkijék tettek egy javaslatot, hogy az ukrán történelmi hősöknek egy panteont építenek, és erre a Zelenszkij stábfőnöke azt mondta, hogy nehogy már nekünk külföldről diktálják, hogy kik voltak a történelmi hőseink, és kik nem. Ez olyan izomszagot áraszt. Nem?
2: Nem, az egész, és a függetlenül attól, hogy itt mi van a történelemben, én szerintem egy nagyon buta lépés volt az ukránok részéről ez a UPA hőseiről elnevezni egy katonai egységet, mert tökéletesen tudták azt, hogy mi történik, mert és nem most jöttek elő a halottak a sírból, hanem már azért nagyon régóta, tehát amióta tart ez a háború, azóta azért vita van Lengyelország és Ukrajna között az UPA és Bandera és a többiek megítélésében, és én úgy gondolom, hogy ez a nacionalistáknak tett engedmény volt az Zelenszkij részéről, és ez szerintem ez rettetesen hibás döntés, és azért a postán visszaküldeni az érdemrendet, az is egy fölösleges lépés volt. És egyetértve a Gáborral, hogy Ukrajna másképp tárgyal az utóbbi időben a nyugattal és a többiekkel, mert inkább tud valamennyire az erő pozíciójából tárgyalni. Én attól tartok, hogy ez pontosan az a lengyelekkel szemben is, ami viszont hosszú távon biztos, hogy nem fog működni. Annak ellenére nem fog működni, hogy a Navrocki elnök azért miközben visszavonta ezt a fehér sas kitüntetést, azt is mondta, hogy Ukrajna természetesen ugyanúgy fogja támogatni Ukrajnát.
0: Lengyelország már mint igen.
2: Lengyelország, mint korábban, mert a fő ellenség mégiscsak a Putyin-féle Oroszország, de ez megint egy tüske a két ország viszonyában. Ezt nagyon gyorsan rendezni kéne, mielőtt ez a rossz hangulat beszűrődik, és óhatatlanul a hétköznapi mindennapi segítségre is hatással lesz, és megint leviszem a mondatot a végén, de ezzel a Pantheonnal megint tovább feszítik a húrt szerintem az ukránok, és erre tényleg nincsen szükség.
0: Akkor maradjunk ennél az Európai Uniós gyorsított belépési lehetőség vagy sem kérdésénél, mert az áprilisi választások után nem szoktunk belpolitizálni, de ez inkább a külpolitika része. Nagyon sokan Brüsszelben is megkönnyebbültek attól, hogy ez a Magyar Péterféle kormány elfordul Putyinéktól, és nyitottabb lesz Brüsszel irányában, vagy egyáltalán nyugat felé. És azért ehhez képest azért Magyar Péter elég szigorúan már az egyik első megszólalásában bejelentette, hogy határozottan ellenzi a kormánya Ukrajna gyorsított felvételét. Jó ez a folytonosság, Gábor?
1: Nem jó, és szükségtelen is, mert szóval egy olyan veszély ellen lép föl, amely gyakorlatilag nem létezik. Tehát, és nem neki kéne ezt erősíteni, mert ugye nagyon úgy tűnik, mintha Orbánt visszhangozná. Ugyanez áll egyébként a migráns kérdésre is. Teljesen fölösleges ezekbe belemenni.
0: Na jó, de teljesíteni kell valamit, valamilyen formában, hogy ne kelljen naponta, nem tudom, 1 millió eurótól megszabadítani,
1: hát igen,
0: a magyar költségvetést.
1: De még ezen, tehát ennél még majdnem sokkal fontosabbnak érzem azt, hogy ugye pont a lengyel tapasztalatok alapján az Európai Unió, a bizottság azt mondja, hogy most már nincs semmi hozomra, ha már ezt egyszer használtuk, hanem tessék szállítani törvényeket, lépéseket, döntéseket és nyilatkozatokat. De főleg konkrét lépéseket. Na most ennek egy részét nyilván nem tudja a magyar kormány időben szállítani, és ilyen feltételek mellett nagyon fontos lenne, hogy az ígéreteknek meglegyen a hitele. Ha én ebben a migráns kérdésben itten elkezdek izmozni, ez a többi kérdésben a hitelemet csorbítja.
0: András, képletesen szólva hozzád fordulok a messze távolba. Tehát itt voltak olyan, most a V4-ek felé próbállak terelni, voltak itt olyan látványos fotók, ahol a három testőr vagy a három muskétás várja a negyediket nagy örömködéssel, tehát mennyire újraéleszthető szerinted ez a V4-ek jellegű együttműködés itt a négy kelet-közép-európai ország között?
2: Szerintem újraéleszthető, de egy pillanatra azért visszatérnék a Magyar Péter migráns és Ukrajna politikáját. Tehát Ukrajnában is tudják, hogy ebből nem igazán lesz gyorsított felvétel, és tulajdonképpen majdnem szinte mindegy, hogy mit mond Magyar Péter, mert nem tőle függ azért a dolog. Tehát az ukránok is arra gondolnak, hogy a legjobb esetben is ebből 2030-ban lesz valami. Tényleg beszéltem ukrán miniszterelnök helyettesekkel, mind a ketten azt mondták, hogy az a legkorábbi reális céldátum. Én szerintem Magyar Péternek azért vannak ilyen kijelentései Ukrajna és migrációs ügyekben, mert 16 éven keresztül a Fidesz Ukrajnát és a migránsokat festette ördökként a falra, és csak fokozatosan lehet azért megváltoztatni a magyar közvéleményt, amely azért valamilyen mértékben megette ezt a fajta propagandát. Tehát én arra gondolok, hogy ebben a Magyar Péteri mondatokban vannak taktikai megfontolások is, ami pedig a V4-et illeti, a V4 igazság szerint teljes mértékben sohasem működött jól, mert mindig voltak politikai és gazdasági nézetkülönbségek az országok között. Szerintem akkor lehet ezt igazán újjáéleszteni, hogyha felvesz a V4 csoport, ugye ami Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország, vagy hivatalosan, vagy közreműködő, nem hivatalos partnerként más országokat, akár Ausztriát, akár Szlovéniát, akár Horvátországot, és hogyha ez sikerül, akkor mindenképpen egy hatékonyabb szervezet tud lenni, amiben Lengyelországnak azért egyre inkább meghatározó szerepe lesz. Tehát ez a legnagyobb ország ebből a négyesből, és a gazdaságuk is nekik fejlődik a legjobban.
1: Bocs, a szervezet szó az nem stimmel, de egyébként minden rendben van.
0: Miért nem stimmel?
1: Mert az nem szervezet. A V4 soha nem lesz, és soha nem volt szervezet.
2: Ha jó, akkor informális együttműködési csoport.
1: Igen.
0: Klub. Én még ezt a témát nem engedném el annyiban, hogy azért itt közben érdekes nyilatkozatháborúk zajlottak ukrán részről Belarus ellen. Belarusról köztudott, hogy félig meddig a Putyin zsebében ül, vagy a zsebéből kandikál ki, hogy más testrészt, vagy más részt ne említsek. A Belarus elnök éppen Kínában kilincsel, és Xi Jinpinggel tárgyal. De most mit jelent ez a fenyegetőzés ukrán részről, hogy hát azért azt nem szeretnék, hogyha az orosz drón támogatást Belarus részről, vagy onnan koordinálnák valami mód.
1: Ez is egy nagyon fontos stratégiai változás szerintem, hogy Lukasenko, aki, ahogy mondtad, eddig Putyin zsebében volt, vagy pontosabban az ő zsebébe ment a Putyin pénze, egyszerűen eljutott arra a pontra, hogy ugyan továbbra is hát ingatozik, vagy továbbra is ugrál a két fél között, de most már egyértelmű, hogy Moszkva befolyása drámaian csökkent hosszú távon. Egyszerűen Moszkva nem tud neki többet adni, eddig is adott persze, de azt hiszem ezekben a percekben is ott van egyébként Valdajban Putyinnál, de
0: tudom a Lukasenko, hogyha ő róla beszél, igen. Pekingben van.
1: Hát a hétvégén Valdajnál volt. Jó. Lehet, hogy onnan Pekingbe megy, de ami sokkal érdekesebb, hogy folynak a háttérbe tárgyalások az amerikaiakkal, és ezért is mondhatta azt Zelenszky, hogy kérem szépen, talán jó lenne, hogyha kiszállnának ebből a eddigi többé-kevésbé passzív támogatásból, tehát hogy átjátszó állomásokat bocsájtanak az oroszok rendelkezésére. Hát ne feledjük, a háború elején onnan támadt, ott volt a támadás fő iránya.
0: Ott felejtkeztek az orosz alakulatok.
1: És onnan mentek Kijev felé, tehát, igen. Tehát most ehhez képest ma azt mondja Zelenszky, hogy de még átjátszó állomás se, azért ez egy nagyon nagy stratégiai változás. Én úgy érzem, hogy Belarus és ez a orosz politika, a putyini politika nagy drámája, hogy lényegében ő helyre akart állítani a Szovjetuniót, vagy a szovjet befolyást, a volt szovjet, vagy orosz befolyást, így van, és ott tartunk, hogy nem csak a közép-ázsiaiak távolodnak tőle gyorsuló ütemben, hanem most már az egyetlen komoly szövetségese, Belarus is sokkal jobban sasszézik a nyugat felé, mint korábban valaha.
0: Hát azért nagyon messze áll attól a nyugattól. Na most még egy téma, amit megpedzettem az elején, ankarai NATO csúcs lesz. Tehát én nekem az volt az érzésem, mert itt mondtátok, hogy az Európai Unió milyen igényekkel, jogos igényekkel léphet föl, akár Ukrajnával szemben, vagy gyorsított eljárás esetén, vagy ennek hátráltatás esetén, akár a magyar kormánnyal szemben. De hát a NATO-nak mindig sokkal alacsonyabb volt az inger küszöbe. Nem voltak ilyen finnyások, Maastrichti kritériumok, meg én nem tudom, hát Albániától kezdve már ki mindenki a NATO tagja. Végleg lezárult szerintetek az a téma, hogy Ukrajna esetleg majd a NATO tagja legyen? Mert azért ez egy alapfeltétel volt a Putyinéknál.
1: Végleg
0: a
1: háború. Nem, de háború alatt nem lehet NATO.
0: Az nyilvánvaló. Bár hát mondjuk voltak kivételek, Törökország, Görögország. Na jó, túl messze volt. Na, András?
2: Én biztos vagyok abban, hogy végleg nem került le Ukrajna NATO tagsága a napirendről, de ahogy a Gábor is mondta, ez a háború alatt ez nem fog megtörténni. Azt szerintem, amikor fölvették Törökországot és Görögországot, akkor nem volt még nyílt háború, tehát, de azért egyébként mindenképpen egy érdekes felemény volt, hogy két NATO tagállam egymásnak ment ciklus miatt. Tehát én is úgy gondolom, hogy nem fogják őket felvenni.
0: Egyébként Ciprus is kacérkodik mostanában a NATO tagsággal, éppen az Európai Unióba elnökösködnek, de azzal, hogy iráni részről támadások érték az ottani angol támaszpontokat, bejelentette a ciprusi elnök, hogy hát azért lehet, hogy még mérlegelni kéne ezt a NATO tagságot. Szóval igen, számos összefüggése és pikantériája van ennek a históriának.
2: Szerintem most a NATO csúcson az lesz a legfőbb feladat, hogy valami egységet demonstrálni, hogy az amerikai politika ellenére ki nem mondva Trump bírálatát mégiscsak felmutatni valami egységet, és arra is kíváncsi vagyok, és vannak arra utaló jelek, hogy az USA hajlandó lesz Európához közelebbi álláspontot elfoglalni, például Ukrajna ügyében, nem feltétlenül a NATO tagság esetében, mert az nem lesz, de a támogatásban talán az amerikai egy kicsit megengedőbbek lesznek, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt, amikor tulajdonképpen nulla szinten állt ez a támogatás. Trump viszont az utóbbi időben azért többször látta, és ez megint egy fontos dolog, hogy Putyin nem áll nyerésre, és a Trump nem szeret nem nyerésre állókkal parolázni.
1: Azért van egy negatív elem is most, ez az újabb, azért az amerikai hadügyminiszter, vagy háborús miniszter leváltotta az európai NATO főparancsnokot, azért ez nem egy jó jel.
0: Amit nem biztos, hogy saját hatáskörbe tett meg ez a Pete Hegseth. És ugyanakkor pedig a NATO főtitkára, a Rutte, igyekszik Trumpot agitálni és arra terelni, hogy azért a NATO hasznossága az azért fönntartandó, tehát nem kéne a kilépéssel fenyegetőzni, meg magára hagyni.
1: Jó, hát olyan gyógypedagógus szerepet játszik, igen.
0: Na jó, akkor zenéljünk egy kicsit, és akkor átmegyünk az Európai Unión kívüli eseményekre, szabad terepet nyújtva Andrisnak, de Dodikról nem lesz szó, de valami lesz majd.
2: Én ragaszkodom hozzá, ha nincs Dodik, akkor most kilépek.
0: Akkor egy mondatot kapsz Dodikról, aztán beszélünk Vucicról, meg esetleg a leendő angliai kormányról.
3: Ateşe tapan bir kimseden satın alınan bir inek, yeni sahibine kendisini sağdırmazsa, yeni sahibi ateşe tapanların kılığına girebilir.
4: Bravo! Yaşayın hoca efendi!
3: Ne oluyor? Ne demekmiş bu? Açıklayınız!
5: Gelmekte olan devrim halka yavaş yavaş sevdiriliyor.

0: Ádám jóvoltából és az ankarai NATO csúcs kapcsán kaptatok némi török betűkijejtési útmutatást, úgyhogy innen lépjünk túl, tehát azt mondtam, hogy két olyan Európai Unión kívüli európai országról mindenképpen érdemes volna még szót ejteni. Hozzáteszem, egy kicsit értetlenül állok már a múltkori műsorban is, hogy nem voltak betelefonálók, a telefonszámot ezért aztán megismételem. 215 37-es 73-as. Azt majd meglátjuk. Na, akkor egy mondat Dodikról, András, és akkor utána térjünk rá, hogy Vucic úgy ment, mintha maradna, vagy jönne.
1: Inkább csak úgy mondanám, hogy Vucic főszövetségese, vagy Dodik főszövetségese Belgrádban, Alexander Vucic, az a tragédia, hogy Dodik az utóbbi időben visszavonulóban van, és én már rá is írtam, hogy mi ez, hogy nem tudok róla beszélni, de megígérte, hogy majd lépni fog, hogy csak hogy tudjunk a tilosban beszélni. Ha rátérhettek Alexander Vucicra, ő nem akar, tehát ugye bejelentett, hogy pár héten belül lemond, de hát ő nem lemondani akar, hanem hatalomban akar maradni miniszterelnökként.
0: Hát ilyet már láttunk Oroszországban is, a másik kedvenc országodban, ezzel a Putyin-Medvegyev tandemmel. Szóval egy kis helycsere belefér, az a kérdés, hogy hát, hogy tudja átmenteni miniszterelnökként az igazi hatalmát.
1: 2014 és 2017 között ő egyszer már volt miniszterelnök, és akkor úgy döntött, hogy államfőként ugye jobban hatalomban tud maradni, és ő le is tölteni következő 2027 májusáig a második mandátumát, ami után nem indulhat. Tehát, hogyha megnézzük Bulgáriát, ugyanez történt, ahol az ott regnáló államfő...
0: Rumen Rádev átült a miniszterelnöki székbe.
1: Pontosan, meg az érdekes, hogy itt a délszláv térségben hivatalosan mindig miniszterelnöki, tehát parlamentális rendszer van, de mégis mindig annak a kezében van a hatalom, aki a legerősebb, tehát hogyha emlékszünk Szlobodan Miloševićre, mindegy, hogy ő szerb vagy jugoszláv elnök volt, ő volt a főnök. Én Vucicnál is ez az ábra, mindegy, hogy Vucic mi, ő a főnök.
2: Csak ki a hadsereg főparancsnoka?
1: Tessék?
2: Ki a hadsereg főparancsnoka a
1: Szerbiában? Hát elveszek az államfő, de nem, tehát ugye a Szlobodan Milosevic szerb elnökként is a jugoszláv hadsereg főparancsnoka volt, tehát ez ilyen apróságok.
0: De hát formálisan a legtöbb ilyen köztársasági rendszerben, akár elnöki, akár nem, ez így szokott lenni.
2: De van, ahol fontos, és van, ahol nem.
0: Ez is igaz.
1: Igen. Na, viszont annyi a fő különbség, hogy itt most nagyon erősek a diákok, akik több mint másfél éve tüntetnek, amióta ugye Újvidéken leszakadt a pályaudvar előtete, és meghalt 16 ember, és ezek a diákok pillanatilag jóval népszerűbbek, mint a Vucic mögött álló párt.
0: Tehát na de jó, ez a Szerbia egy család, vagy Szerbia együtt nevű szövetség, ez egy létező valami, vagy létező valamikből összeálló valami. Az egyetemistáknak a igazi párt jellegű, vagy akármilyen szövetsége, az azért keveset hallat magáról.
1: Hát ezt most szervezik, viszont ugye,
0: amit mondtál, mióta?
1: Az kell, hogy a választásra kész legyen, tehát én arra gondolok, hogy ez ilyen körülbelül ugyanolyan elsöprő eredmény várható, mint ami Magyarországon is, tehát ugyanúgy elege van a szerbeknek Vucicból, aki 14 éve kormányoz ezt az országot,
2: a proféta szóljon belőle.
1: Kevesebb eredménnyel, mint többel. De egy dolgot még mondanék, mielőtt átadnám kedvenc barátaim egyikének a szót, hogy ugye mondtad, hogy van hasonlóság Oroszország és Szerbia között. Szerintem ez nagyon aranyos, hogy Putyin pártját úgy hívják, hogy Egységes Oroszország, és ezt a szövetséget, amit a pártlista, amit majd a Vucic vezetni fog, azt úgy hívják, hogy Egységes Szerbia.
0: Ez szépen rímel egymásra.
1: Igen, levittem a pontot.
0: Gábor?
2: Tökéletes elemzést adtál.
1: Te jó Isten, mérjétek meg a lázát.
0: De nem tudom, hogy tökéletes a Dodik nélkül, szóval csak ilyen alibivel kibújni a feladat alól, hogy Dodik legfőbb támogatója.
2: Inkább kérdezni akarok valamit, hogy ebbe az új felállásba, tehát hogy ő át akar sasszézni miniszterelnöknek, a világpolitikai irányváltás, vagy a világpolitikai eltolódás is érezhető, tehát hogy mondjuk akkor közelebb lesz Putyinhoz, vagy, tehát milyen programmal akar ő most új emberként betörni a politikába?
1: Szerintem neki nincsen új programja, tehát ugye ebbe a beszédben, amiben bejelentett, egy pár héten belül lemond, azt mondta, hogy akármilyen nyomás nehezedik rá, Oroszor, illetve Szerbia kitart a
2: Orosz
1: barátai
2: barátságja mellett,
1: mellett, és
2: igen.
1: a bajban sem hagyja el se Kínát, se Oroszországot.
2: És Európa nem barátja?
1: De Európa is, tehát folytatni akarja az európai közeledést is, tehát folytatja ugyanazt a hintapolitikát, ami, ha szabad így fogalmaznom, Ukrajna ügyében, vagy Ukrajna esetében sem jött be, tehát...
2: De a diákok markánsan ebben igazából nem különböznek tőle.
1: Nem, ez amiről kiválóan láttad korábban is, hogy a diákok sem európai uniópártiak, már csak azért sem, mert az Európai Unió meglehetősen kétkulacsos politikát folytat, tehát miközben bírálná Vucicot az antidemokratikus lépések miatt, néz sóvár szemekkel a szerbiai litium kincsre, amiről meg ugye Vucic megígérte, hogy ha megindul a termelés, azt Európa kapja.
0: És azt ott termelné ki Dodik szomszédságában amúgy.
1: Dodik küldeni a bányászokat, és néha ő is menne ellenőrizni, mert ő egy karizmatikus lítiumbányász is tud lenni, ha összeszedi magát.
0: Na, akkor még egy mellékkérdés, mielőtt átmennénk a Ködös Albionba. Azért az érdekes volt, hogy Szerbiában szó volt arról, hogy egy az amerikaiak által lebombázott vezérkari központ helyén egy Trump-torony épülne. Mint ahogy most Albániában van Flamingo forradalomnak nevezett tüntetés sorozatok az ellen, hogy ott szigetet meg tengerpartot vehesse magának Trump veje és felesége. De Szerbiában mégiscsak megoldódott, hogy fölmondták ezt a lehetőséget, és a Trump család vagy a Trump vő Kushner visszakozott ettől a belgrádi programtól. András, mint volt belgrádi tudósító, két mondat után nyugodtan tedd le a pontot.
1: Szerintem az albániai is hasonló sorsa fog jutni. Szerbiában az volt a fő probléma, hogy annyira próbálták kielégíteni Kushnerék igényeit, hogy igazoltan törvénysértést követett el az illetékes miniszter és az alá tartozó néhány osztály. Amikor ez kiderült, akkor ők lemondtak, és úgy érezte Vucic, hogy túl nagy az ellenállás és túl kicsi a nyeresség, és ennek következtében azt sugallta Kushnernek, hogy szerinte jobb, ha abban marad a projekt, és abban is maradt. Szerintem mondom, Albániában sem fog megépülni, mert ez egy tényleg az utolsó érintetlen tengerpart Albániában, amit kiszemelt Kushner és Ivanka Trump.
0: Igen, de Edi Rama nagyon ragaszkodna hozzá, mert szüksége volna minden dollár centre, külföldi beruházások kapcsán, meg a turizmus fölspilázására.
1: Hát ebben igazad van, és valószínűleg tényleg jelentős bevételt hozna, mert az albán tengerpart pillanatlag nem a luxus tengerpartok közé tartozik. Ha ezt megépülne, amit a Kushnerék akarnak, akkor tényleg egy új szegmens nyílna a luxus turisták számára Albániában, és úgy ez javítana mindenképpen az ország megítélésén, de hát mégiscsak egy természetvédelmi terület, a flamingók lakhelye.
0: Akkor Dél-Kelet-Európából, Észak-Nyugat-Európába kalandozzunk végül. Új brit kormány, régi gondok. Vajon mit hozhat, azon kívül, hogy a Farázsék, a szélső jobb oldal, a Brexit pártja, ha fogalmazhatjuk így, egyre növeli a népszerűségét, de fölbukkant egy olyan manchesteri polgármester, aki egyértelműnek látszik, hogy Starmer munkáspárti miniszterelnök utódja lehet. Gábor?
2: Igen,
0: csatornán innen és túl.
2: Én most jósolni fogok, ettől nem lesz még munkáspárti többség, ettől még nem lesz stabilitás. Tulajdonképpen megnézzük Nagy-Britániát, Cameron óta, tehát a Brexit óta sodródik, vergődik egyik.
0: Egyik miniszterelnök jön, a másik
2: megy. Igen, de nem csak ez, hanem a politika is. Hát itt van ez a Farage, mint Farage párt. Először is egy témájú pártot vezetett, amelynek az volt a lényege, hogy ki az Európai Unióból, Brexit. Ez megtörtént, ő maga mondta, hogy ezzel az ő politikai pályafutásának vége, hiszen semmilyen más ötlete nem volt a angolok számára, egy britek számára. Most ehhez képest itt van egy Anglia, amelyben a többség úgy tűnik, most már rájött, hogy a Brexit nem volt olyan jó, és ugyanakkor a legerősebb párt, legalábbis a közvéleménykutatások szerint...
0: Ez a UK.
2: Igen,
0: UK,
2: pont a Farage pártja. Szóval ezek ilyen Trumpi jelenségek, és nagyon félek attól, hogy Anglia vagy Nagy-Britannia hasonló sorsra jut, vagy hasonló spirálba kerül, mint az amerikaiak, ahol ahol most már másodszor választottak meg egy erre nyilvánvalóan nem teljesen alkalmas elnököt.
0: Az érdekes egyébként, hogy ez a manchesteri polgármester Andy Burnham, aki egy eléggé baloldali figura, legalábbis a munkáspárti relációkon belül, ő többször tett malíciózus, kritikus megjegyzéseket Trumpra, és amikor most az amerikai elnököt megkérdezték, hogy na de mi a véleménye erről a leendő brit miniszterelnökről, azt mondja, hát nem tudok semmit, azt hiszem valami városnak a polgármestere volt, és rohadtul liberális. Szóval nem volt teljesen napra kész a brit belpolitikában, hogy finom legyek. András?
1: És most meglepődtünk, hogy Trump valamiben nem teljesen felkészült.
0: Na és akkor mi lesz a Brexit?
2: Stabil zseni.
0: Tudnak visszasasszézni az Európai Unió felé? Bizonyos dolgokban, kereskedelmi egyéb kérdésekben már próbálkoztak ezzel.
1: Igen, hát meg a védelmi kérdésekben is.
0: Igen.
1: A NATO-tagság miatt is.
0: Nukleáris fegyverek terén is.
1: Igen, de hát amikor például Ukrajna ügyében kellett menni a Trumphoz, akkor Starmer az Európai Uniós vezetőkkel együtt ment, és ugye ebben a tetrekészek koalíciójában is aktív szerepet játszott, ami szintén nem egyértelműen NATO vállalkozás. Tehát mindenképpen van egy ilyen sasszézás, csak tényleg ez egy tragédia, hogy egy igazoltan hazudozó, populista politikus, aki a brit történelem utolsó évtizedének leghülyébb, legrosszabb döntését oktrojálta rá az országra, tényleg eséllyel néz arra, hogy győzön a választásokon, annak ellenére, hogy a többség nem őt támogatja, de hát ugye ismerjük a brit választási rendszert, ahol az első forduló, egy fordulóban, aki a legtöbbet viszi, övé a parlamenti hely.
0: Jó, tehát és hogyha az a párt mindenütt 51-49-re nyer, akkor abból az összes 49-ből nulla lesz.
2: Hát de ha 35-tel nyer, az is elég.
1: Igen, és tehát úgy is lehet, hogyha mondjuk van 100 körzet, és 35-ben, vagy 100 körzetből 51-ben győz úgy, hogy 51-49, az összes többen meg kikap, hogy 1% van, a másik meg 99, akkor is ő a miniszterelnök.
2: Bocs, tehát, három pártnál nem kell 51.
1: Nem, de most két, de most nem akartam három pártot felsorolni.
0: Van, hát pedig négy és fél, már négy és fél van, így van. Konzervatívak, munkáspártiak, liberáldemokraták, Reform UK, és még a Reform UK-ből egy még szélsőségesebb kivált csoport is. Na jó, akkor azt mondjátok meg, hogy feltételezésetek szerint, ha már itt Ködös Albionban próbálunk elveszni, meddig lesz ez egy Egyesült Királyság? Egyesült Királyság.
2: Hát ez a másik, így van, tehát egy már eleve a Brexit is kicsit megrengette azt a nagyon gyenge egységet, ami ugye a skót népszavazással mégiscsak előállt, tehát hogy a skócok nem léptek ki. Azért nem léptek ki egyébként, mert ha kilépnek, akkor kiléptek volna az Európai Unióból.
0: Ahova most szeretnének akár külön úton is visszakerülni.
2: Tehát, és akkor Észak-Írországról még akkor nem is beszéltünk, ahol egyre erősebbek, és távlatilag nyilvánvalóan többségbe fognak kerülni az ír egyesülésnek a hívei. Tehát én azt hiszem, hogy Nagy-Britannia...
0: Hát a katolikusok demográfiailag is erősödnek Észak-Írországban.
2: Nagyon hamar Kis-Britannia lehet.
0: És még a Walesről nem is beszéltünk, ahol szintén ilyen erős nemzeti vagy elszakadási törekvésű párt nyert a helyhatósági választásokon. Andris? Dodik hogy ítéli meg ezt a nagybritanniai kérdést?
1: Dodikkal együtt túráztunk Skóciában, és ugye megkérdeztük a helyieket, hogy mit látnak, és ők azt mondták, amit nagyon sokszor hallottam, hogy tényleg a szívükkel kilépésre szavaznának, az eszükkel meg nem. Tehát én úgy gondolom, hogy azért nincs az utca sarkon a skót kilépés. Az Észak-Írországban...
0: Hát elvben ősszel lesz megint valami népszavazás róla, ha jól tudom.
1: Igen, csak hát ugye a múltkor népszavazáson is végül a nem... Tehát a nem
0: hát mert akkor még nem, egy cseppfolyós volt Nagy-Britannia, vagy egységes királyságnak a helyzete.
1: Igen,
2: csak... Akkor még bent voltak az
0: EU-ban. Igen.
1: Csak annyi a gazdasági kapcsolat Nagy-Britanniában, Anglia és Skócia között, és azért az Európai Unió sem feltétlenül mindig gyors. Tehát lehet, hogy ha kilép Skócia Nagy-Britanniából, akkor ez nem két héten belül lesz Skócia Európai Uniós tag, és rettenetesen nagy bizonytalanság lesz. Tehát milyen pénz lesz? Azért Skóciában nem laknak nagyon sok millióan, megszervezni egy új országot, ráadásul úgy, hogy a Skóciában sem szárnyal a gazdaság, ugye ott azért szintén a olaj egy lelőhelyek is számítottak, amik azért most már kevésbé termelnek. Tehát nagyon sok lenne a bizonytalanság egy Egyesült Királyságból való kilépés esetén.
0: Ennyi bizonytalanság után jöjjön egy bizonyosság, hiszen ha Trumppal kezdtük, Trumppal fejezzük be a műsort, közeleg itt a héten tartják majd az Egyesült Államok 250. születésnapját. És a bizonyosság az csak arról szól, hogy minden Trumpról fog szólni. Jó, a Trump és a foci VB Trump, és a leendő diadalíve Trump a pénzen, Trump az útlevélen, Trump a Kennedy Center nevében, és így tovább.
2: Ott már nincs.
0: Ott tényleg onnan visszavették. Onnan visszavették, igazad van. Mit vársz ettől az ünnepség sorozattól?
2: Hát majdnem olyan jelentős lesz, mint Trump születésnapi ünnepség sorozata a múlt héten.
0: Most héten, volt, igen, júniusban, igen. Igen.
2: Az a baj, hogy tehát Trumpnál tényleg összekeverednek a fontos és a kevésbé fontos dolgok, és néha, már úgy értem világpolitikailag, és néha tényleg olyasmi is fontossá válhat, ami normál esetben nem az.
0: Én és azért, ilyenkor átlépi esetleg az észszerűség határait.
2: Igen, én azért azt hiszem, hogy ez ő neki népszerűséget nem fog hozni. Tehát majd meglátjuk, mi lesz a novemberi választásokon. Az látszik, hogy ő a saját pártját maximálisan kézbe akarja, és egyelőre meg tudja is tartani. Tehát ez látszik a jelöltekből, a republikánus jelöltekből, akik majdnem mind kivétel nélkül az ő emberei. És
0: hát igen, mert már zendülés is volt a republikánusok igen. között Trump ellen.
2: Tehát igen, tehát ő inkább egy kevésbé esélyes jelöltet nyom át a republikánusok között, csak legyen az ő embere, ami lehet, hogy megbosszulja magát majd novemberben, de én azt hiszem, hogy Trump igazából most a saját pártjára koncentrál, a saját embereire koncentrál, miközben a táborra, ez a maga tábor látványosan kezd szétesni.
0: Na, András, erre varj gombot.
1: Hát erre nem tudok, és Dodi sem tudna. Hát olyan szépen lett mondva, és olyan tényleg egészen jó volt. Tehát én is csak azt hittem, amikor azt mondod, hogy egy bizonyosság van a sok bizonyosság után, hogy a műsornak vége van, de ez is egy bizonyosság.
0: Hát akkor, ha te úgy gondolod, bár még itt van 2 percünk, és nekem érdekes, azon kívül, hogy persze megkérdezték Trumptól, hogy kinek a tiszteletére épül majd ez a diadalív, hát az enyémre. Megkérdezték Trumptól, hogy na és akkor ki diktál voltak éppen mostanában Venezuelába? Hát én. Na most itt volt ez a szörnyű tragédia, ez a földrengés sorozat, és elképesztő pusztítást végzett. De hát ott Amerikától, az Egyesült Királyságig, Katártól, a nem tudom, magyarokig mentek segélyakciókba, megpróbálni mentőakciókba. Hát egy kicsit eső után köpönyeg jelleggel, de még mindig próbálkoznak, miközben már letelt az a kritikus 72 óra.
1: Igen, de visszatérve még a Trumpra, ez tényleg rettetesen szomorú, hogy teljesen egybe vonja az USA 250. évfordulóját a saját születésnapjával, ezzel a Trumpos dollárokkal, Trumpos útlevelekkel, amiket tervezést csak részben tud megvalósulni. Tehát ez tényleg az Egyesült Államok élén, a 250 éves állam élén egy körülbelül egy 5 éves gyermek szellemi szintű elnök áll még 2 évig. Ez az egész világnak tragikus.
0: Akkor eljött a bizonyosság pillanata, csak ugyan, ahogy András fenyegetve érezte magát, csak igyekeztem még szót adni neki, hogy le tudja tenni a pontot. Nagyon szépen köszönöm Ádámnak a műszaki segítséget, Gábornak a személyes jelenlétet, Andrásnak a távolból szúrt bölcsességet. 2 hét múlva találkozunk. Makropólót hallottátok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Sziasztok és pont!
4: Tilos Rádió hírei következnek.
5: Kültéri WC-t telepítenek Joská Rola központjában. Tavaly nyilvános mosdók nyíltak Joská Rolában a rakparton és a kulturális és rekreációs központi parkban. Most a Palantaja utcában, a Leninszki sugárúton, ahol a Nemzeti Művészeti Galéria található, moduláris kültéri ünlemhelyet telepítenek, amely mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető. A pályázati felhívást kihirdették a közbeszerzési weboldalon, a kiindulási maximális szerződéses ár valamivel több, mint 6 millió rubel. A forrásokat a városi költségvetésből különítik el. A kivitelezőnek fel kell építeni egy olyan épületet, amelyben női, férfi és több célú mosdók, valamint egy háztartási helység is helyet kap. A mosdókban vandálbiztos mosdókagylók is érintésérzékeny csaptelepek, vandál

0: a nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews. 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos szigeteknél golflabda méretű, zömökkarú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mérőről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microheledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon, írja a Qubit.
1: Ezek voltak a hírek.

Ez pedig a Snobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Vendégem Hajdú Miklós közgazdász lesz, a CRCB kutatója, a Corvinus Egyetem adjunktusa, és megint a korrupcióról fogunk beszélni. Amit most hallottok, az a Daft Monkeys, azaz Three Daft Monkeys, azaz három hülye majom nevű cornwalli együttes, az Astralize című dallal.

0: Ez tehát a snobok órája, morcos műsor, másként mondolkodóknak. A korrupcióról fogunk beszélgetni Hajdú Miklóssal, a Corvinus Egyetem adjunktusával. Két héttel ezelőtt Tóth István Jánossal ilyen makroszemszögből néztük a korrupciót és magyar-lengyel összehasonlításban. Most nézzük mikroszinten, hogyan megy ez a falvakban, kisvárosokban, hogyan ment, pontosan hogyan ment az elmúlt 16 évben. Ez azért is fontos, mert ugye most jött ki a tisztító tűz program, aminek a célja a maffia típusú korrupció felhalmozása helyett felszámolása, az a helyes kifejezés. Megkérdeztetem a vendégemet, hogy mi a véleménye erről. Egyáltalán abban a tanulmányban, aminek alapján beszélgetni fogunk, nincs szó maffia nevű dologról.
1: Először is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, itt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy beszélhetünk-e ezen a szinten. Először is bocsánat, még egy szűkítést tennék, hogy alapvetően ez a tanulmány, ez önkormányzati közbeszerzések vizsgálatára vállalkozott. Itt alapvetően mi interjúkat készítettünk önkormányzati közbeszerzésekben, illetve önkormányzatoknak szóló pályázatok kivitelezésében résztvevő vállalkozókkal, természetesen az önkormányzatoknál is interjúztunk, illetve olyan hatósági szereplőkkel, szakértőkkel, akik részt vettek, ráláttak ezeknek a pályázatoknak, beszerzéseknek
0: a lebonyolítását. A tanulmánya maga az a CRCB gondozásában. Igen. Idén februárban jelent meg, tehát még a választások előtt. Mikor készült?
1: Igen, tehát maga a terepunk az 2022-23, tehát akkor vettük fel az interjúkat, és hát elég gazdag empirikus anyagot tudtunk rögzíteni, úgyhogy igen, ez egy hosszas procedúra, amire ezt gondosan le tudjuk elemezni.
0: Mondjuk meg a címét, tehát a crcb.eu oldalon olvasható, valamilyen leállazásban, mi a pontos címe?
1: Igen.
0: Angolul.
1: Angolul tulajdonképpen az a címből a főrész, hogy Spend It. Yeah. Tehát itt erre rákeresse, könnyen megtalálható a tanulmány. Igazából ennek a tanulmánynak azt hiszem, hogy ebből az első kérdésnek a szempontjából a legfontosabb eredménye az, hogy összességében hiába kicsi Magyarország, viszonylag rendkívül heterogén tapasztalataink voltak. Tehát vannak olyan térségek, ahol abszolút látszik az, hogy van egy, mondhatjuk úgy is, hogy mafiaszerűen rátelepedett hálózat ezekre a pályázatokra, beszerzésekre, és vannak olyan térségek az országban, vannak olyan településtípusok az országban, ahol ez nem igazán épült ki, nem igazán létezik, nem igazán befolyásolja ezeknek a szereplőknek az életét.
0: Tehát létezik uniós pénzfelhasználás korrupció nélkül? Vagy létezett?
1: Igen.
0: Ez megnyugtató. Igen. Mi az uniós pénz, ezeknek az uniós pénzeknek, amiket vizsgáltak, mi ezeknek a célja?
1: Ezek alapvetően...
0: Ez álnaív kérdés, de ez egy fontos kérdés.
1: Igen, tehát ez alapvetően a kohéziós alapnak a terület vagy regionális felzárkóztatásra vonatkozó támogatása. Tehát ez a 14-20-as ciklusra vonatkozott alapvetően a kutatásunk, amikor ugye az Európai Unió nagyon leegyszerűsítve ebből a szempontból úgy működik, hogy ugye vannak nettó befizetők, ezek az országok befizetnek egy bizonyos összegű pénzt, amit aztán azon országok körében szétozta a bizottság, amelyeknél a felzárkózást, a konvergenciát támogatandónak tartja bizonyos makrogazdasági mutatók alapján.
0: Igen, a tanulmányban van egy kitérő arról, hogy ez egész tulajdonképpen a 40-valahány évvel ezelőtti brit csatlakozásnak a terméke, mert valahogyan így akarták kiengesztelni a briteket, és aztán akkor még eléggé viszonylag fejletlen írek, meg az olaszok, ahol a dél az problémát jelentett, nagyon megörültek neki.
1: Igen, ennek ugye az unión belül is vannak előzményei, tehát a déli tagállamok irányába, vagy hát a gazdasági közösségben. És hát ami egy érdekes párhuzam, mint az úgy nagyjából számítottunk is rá, a szemenet közben derült ki igazán, hogy gyakorlatilag a fejlődő országoknak adott külföldi segélyek is jó rész azért párhuzamba hozhatók ezzel a segélyezési rendszerrel. Most ez nem volt egészen szerencsés megfogalmazás, támogatási rendszerrel inkább, ami az Európai Unión belül működik.
0: És csak úgy kérdés, mert ugye ez az egyik alap probléma, hogy nem lehet az unió központja nem tudta ellenőrizni, hogy ezt mire mondta, hogy költsétek el, spend it,
1: igen,
0: minél jobban, de nem tudta ellenőrizni, hogy hogyan és mire költik el. Na most pontosan ezeknek a magországoknak elég sok tapasztalatuk volt gyarmatok révén a fejlődő országoknak a támogatásával, meg a legszegényebb országoknak támogatásával. Nem tűnt fel, hogy ez ottan a korrupció és mindenféle visszaélés meleg ágya?
1: Ez egy nagyon érdekes felvetés. Azt nem igazán tudhatjuk, hogy maguk az országok, amik befizetnek, hogyan viszonyulnak ezeknek a pénzeknek a felhasználásához végsősorban, ugyanis erre nincs igazából kompetenciájuk a mostani intézményrendszerben, az uniós bürokrácia mostani működésében. Tehát itt van egy ilyen tulajdonképpen akár úgy is mondhatjuk, hogy naív feltételezés, hogy bekerül az Európai Unió közös büdzséjébe a befizetett pénz, utána az tovább megy azokhoz az országokhoz, ahol úgy ítélik meg bizonyos makrogazdasági indikátorok alapján, hogy a konvergenciát támogatni szükséges, és gyakorlatilag ki van ezeknek az országoknak a nemzeti intézményrendszeréhez tulajdonképpen szervezve, utalva, ez egy ottani kompetencia, hogy ezek a pénzek hogy vannak elköltve. És ehhez még kapcsolódik az, hogy van egy elég őrült tempóban zajló politikai ciklikusság abból a szempontból, hogy igazából itt vannak nagyon komoly, mondhatjuk úgy, hogy KPI-ok, tehát ilyen key performance indicatorok, amik nagyon egyszerű kvantitatív számszerű indikátorok, hogy ezeket a pénzeket ki kell utalni, le kell bonyolítani ezeket a támogatásokat bizonyos ciklusokban.
0: Ne legyenek feltűnő zavarok.
1: Ne legyenek feltűnő zavarok, de legyen meg a támogatás lebonyolítása. Tehát alapvetően idáig érdekeltek leginkább azok az országok, amik befizetnek, illetve az uniós bürokrácia, hogy juttassák el ezeket a támogatásokat, forrásokat a nemzeti kormányokig. És gyakorlatilag az egyetlen olyan, az én tudásom szerint, az egyetlen olyan hivatal, ami érdemben vizsgálódhat, az az OLAF.
0: És érdemben vizsgálódik?
1: Azért voltak rá példák, igen. Tehát itt Magyarországon is azért én azt gondolom, hogy amit az Elios ügyben feltárt nyilvánosságra hozott az OLAF, annak azért bőven lettek következményei. De visszatérve arra a kérdésre, hogy azok, akik tulajdonképpen a donorok ebben a támogatási helyzetben, mennyire tudnak, egyáltalán tudnak arról, hogy mi történik azokkal a pénzekkel, amiket ők befizetnek ebbe a rendszerbe, és mennyire érdekeltek abban, hogy ezt ne csak egy ilyen elsüllyedt költségként értelmezzék, amit ők befizetnek, és aztán lesz vele, ami lesz. Azért itt súlyos kérdések vannak, igen.
0: Magyarország, még egy pillanatra még maradjunk meg a nagy vonalaknál, Magyarország mennyire ríki a 2004-ben csatlakozott többi ország közül. Vannak nemzetközi összehasonlításaik erről?
1: Azért alapvetően azt látjuk, hogy az újonnan csatlakozó országoknál, hogyha most korrupciós kockázatokat nézünk, azért előfordul, hogy ezek magasabbak több országban is ebből a régióból, mint az uniós átlag. Itt igazából az egy nagyon fontos dolog, hogy nézhetünk csak közbeszerzéseket, és nézhetünk egy teljesebb képet is. Azért én azt hiszem, hogy például az a fajta szankció, amit kapott az ország, mert a források befagyasztásával kapcsolatban, az kvalitatív szempontból is, tehát nem csak a számok szintjén, az jól mutatja, hogy azért ez már meghaladta, igen, az uniónak a tűrő képességi tűrés határát, annak ellenére is, hogy azért alapvetően, ahogy eddig beszéltünk róla, az unió nem igazán alkalmas, illetve formálisan nem is hivatott nagyon utána menni, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel.
0: Még egy apróságot kérdezek. Tulajdonképpen, ha én jól tudom, lehet, hogy rosszul tudom, ha én jól tudom, akkor tulajdonképpen nem az RRF, tehát ezt a, amit mostan 27 feltételi teljesítése esetén
1: igen.
0: megadnak, azt nem azért állították le, mert részlelték a rettenetes korrupciót, hanem a jogállamisági feltartások miatt. Tehát közben észlelték a korrupciót, és ez volt az indok. Tehát ez volt a felhasznált indok.
1: Én azt gondolom, hogy azért ezek összefüggnek. Tehát alapvetően ez is egy érdekes tanulsága volt a mi terepmunkánknak, hogy gyakorlatilag mindenféle zűrös ügyek úgy tudtak végül is létrejönni, hogy azok maximálisan a törvényi kereteken belül zajlottak. És akkor innentől kezdve lehet azon gondolkodni, hogy akkor vajon az intézményi minőség, a jogalkotás minősége, a törvények minősége miképpen járul hozzá ahhoz, hogy korrupt eseteket tapasztalhassunk, észlelhessünk.
0: Az intézményekről beszéljünk a zene után. Következik egy kis zene. A múltkori műsorban szokásom ellenére nem volt évfordulós track. Most ezt bőven fogom pótolni. 3 évforduló is lesz. Az első az te jó ég, 40 évvel ezelőttről, és pedig a Smithsnek a Morrissey-vel The Queen is Dead című. Általában tökéletesek az albumaik, de ez is egy tökéletes album, és erről halljuk most a Some Girls Are Bigger Than Others, azaz Némely lányok nagyobbak, mint más lányok című dalt. Hallgassuk ezt meg.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovat vezetője. Vendégem Hajdú Miklós, közgazdász, a Corvinus Egyetem adjunktusa és a CRCB, azaz a Korrupció Kutatóközpont Budapest munkatársa, kutatója, és a magyarországi korrupció fűszálgyökér, rész, hajszálgyökér része, részleteiről beszélgetünk. Az intézményekről volt szó a zene előtt, nemzetközi kimutatások vannak arról, főleg trópusi országokban, hogy ahol rossz az intézményi kultúra, rossz az intézmények minősége, ott a zene a külföldi segély az arról még tovább ront. Majd rátérünk, hogy Magyarországon mi volt ennek a története. Általánosabban rontott az intézményi minőségen, véleményem szerint?
1: Igazából itt egyrészt az egy nagy kérdés, hogy az oksági láncolatot hogy rajzoljuk föl. Tehát egyrészt vannak arra vonatkozóan is elméletek és empirikus evidenciák, hogy ahol rosszabb az intézményi minőség, ott ezek a külföldi vagy külső segélyek, támogatások azok kevésbé hatékonyak. És vannak arra vonatkozóan is megfigyelések és elméletek, hogy az intézményi környezetet is tudja erodálni, hogyha egy ország az alapvetően nem a belső forrásaira támaszkodik, hanem külső pénzek, amikkel kevésbé érzik azt, hogy felelősen kell bánni, kevésbé elszámoltathatók azok az aktorok, akik ezeket a pénzeket osztják szét, hiszen nem a belső forrásokkal, saját adófizetők által termelt források azok, amik elköltésre kerülnek.
0: Ennek az állapot, ennek a helyzete Magyarországon milyen? Tehát ez egy régi veszőparipám, hogy szerintem Magyarországon nincs kellőképpen tisztázva az, hogy mi a kapcsolat az adófizetés és az elszámoltatottság között. Tehát, hogy az én pénzemből ezt és ezt ne csinálják. Másik dolog az, majd erre rátérünk, hogy itt főleg önkormányzatokról van szó. Majd aztán, hogy milyen szinten, az egy más kérdés. Na most Magyarországon az önkormányzatoknak nincsen normatív bevétele. Tehát majd menjünk is bele. Tehát vannak ilyen részletek például, hogy elemi dolgokat kéne finanszírozni. Tudom, hogy új szakorvosi rendelő, ami eddig ilyen, valamilyen lepra épületben volt, új épület, és akkor ezt normális körülmények között az önkormányzat egy normális országban az adóbevételeiből, a helyben maradt személyi jövedelem adóból például, tehát normatív bevételeiből finanszírozza. Magyarországon ez nincsen. Az önkormányzati törvénnyel a 2010-es rendszerváltás után ez megszűnt, nullára ment le a helyben maradó személyi jövedelem adó aránya, és viszont jöttek az uniós pénzek, amit valahogyan erre lehetett fordítani. Hogyan nyilvánult meg ez mondjuk a talajszinten?
1: Ez egy jó megfogalmazás, hogy valahogyan erre lehetett. Ez pont jól leírja, hogy akkor kicsit elkanyarodva a támogatások, pályázatok felé is, hogy igen, ebben a helyzetben az önkormányzatok egyre inkább azt kellett, hogy mérlegeljék, amikor pályázatokon indultak, tehát itt most visszatérve akár a kohéziós alapból nyújtott pályázatok, terület, tehát ezek a top programok, területfejlesztési operatív programok, és így tovább, hogy vannak bizonyos pályázatok, nekik vannak bizonyos problémáik, igényeik, amiket meg kell oldani, és akkor a kettőt hogy lehet összehangolni, a pályázati célokat, és amire nekik ténylegesen kéne pénz, ezt hogy tudják összehozni a két oldalt. És itt azért elég sokszor születtek kényszeredve mindenféle rossz szándék nélkül olyan kreatív megoldások, amik mondjuk makro szemszögből nézve, tehát hogyha nem látjuk az ügy részleteit, csak megnézzünk mondjuk egy beszerzést, meg mondjuk annak az eredményét, akkor jobb esetben megmosolyogtató, rosszabb esetben meg aggasztó és felháborító dolgokat láthatunk.
0: Hadd mosolyogjanak a hallgatók, mondjon néhány példát, egy-kettőt.
1: Például mi hallottunk olyat a terepen, hogy kicsit távolabbról kezdve megint elnézést, alapvetően van egy olyan gyakorlata ezeknek a, vagy van egy olyan tapasztalat ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban, hogy új dolgok létesítésére adnak inkább lehetőséget, és kevésbé meglévő dolgok felújítására, karbantartására. Tehát egyrészt van egy ilyen szemlélet. És akkor egy önkormányzat mondja azt...
0: Ez központilag van így? Tehát Brüsszelben van így?
1: Igen. És akkor egy önkormányzat mondjuk azt látja, hogy szétesik a polgármesteri hivatalnak az irodája, az ablakok rosszak, és így tovább, de kiváló energetikai jellemzőkkel bíró óvodát lehet létesíteni. És akkor mondjuk felépítenek úgy egy óvodát, hogy abban legyen mondjuk egy helység arra is, hogy ott mondjuk a polgármesteri kabinetüléseket le lehessen vezényelni.
0: Ez megtörtént?
1: És ez egy olyan példa, ami végül azt mondta a polgármester, hogy ez azért neki se fért már bele, úgyhogy így nem történt meg, de olyanról például hallottunk, tehát ez megtörtént, hogy ugyanígy ablakfelújítás, de úgy volt pályázat, hogy igazából ezt egy fűtésrendszer korszerűsítésbe, illetve energetikai korszerűsítésbe lehetett bele csomagolni gyakorlatilag. Így tök fölöslegesen ki kellett cserélni az önkormányzati épületnek az egyébként viszonylag új kazánját, napelemeket kellett létesíteni, és akkor így egyébként a szerelőablakokat is ki lehetett cserélni. Vagy ami még egy nagyon jellemző történet volt, hogy alapvetően, és akkor egy picit áttérve nem egészen uniós finanszírozási projektekre, ugye most már a volt kormánynak elég erős pont volt a politikájában a családtámogatásoknak az erősítése, olyan eszközökkel, amilyenekkel ez történt, de a lényeg az, hogy bölcsőde létesítésre például viszonylag könnyen lehetett pályázati forrás találni. Viszont van rengeteg olyan település, ahol ugye az előregedés, elvándorlás miatt túl sok perspektíva nincsen egy bölcsőde előtt. Ezt több helyről hallottam, hogy már úgy tervezik azokat a bölcsödéket, amiket létesítenek, hogy ugye ezeknek van egy bizonyos időszak, amik fenn kell őket tartani, hogyha a fenntartási idő letelik, akkor viszonylag könnyen lehessen ezeket az épületeket, ezeket az infrastruktúrális beruházásokat konvertálni valami olyan funkcióra, amire ténylegesen szükség van, akár például orvosi rendelő. Tehát, hogy ezzel a logikával öregek gondolkodva... Igen, tehát, hogy ilyen logikával gondolkodva lett legalábbis az általunk vizsgált időszakban a polgármestereknek, önkormányzati döntéshozóknak ezeket a projekteket, illetve pályázatokat megvalósítani, kihasználni. Még esetleg van egy extrém, ami egyébként megvalósult, egy viszonylag extrém eset, szegregáció vagy szegregátumokban útburkolat kiépítése. Rengeteg több lehetőség volt szegregációs projektekkel kapcsolatban pályázni, akár uniós kereteken belül, akár központi finanszírozású kereteken belül. És hát alapvetően a szegregátumokban az infrastruktúrális beruházáshoz így találtak forrást az önkormányzatok, és ez nagyon sok esetben társult olyan elvárásokkal, hogy felépítik vagy megújítják az infrastruktúrát, de a szegregátumokban élőkkel is kell valamit kezdeni, tehát hogy ezek a projektek, ezek komplexebb csomagok voltak, és az önkormányzatoknak az már egy viszonylag fájdalmas pont volt, amikor mondjuk azoknak az embereknek, akik a szegregátumokban éltek, és ugye megint csak emlékeztető ez a 14-20-as időszak, amikor volt egy munkaerőpiaci változásában, azért majd sokkal feszesebbé vált a magyarországi munkaerőpiac, mint korábban.
0: Tehát megnőtt a foglalkoztatottság.
1: Igen. Egyszerűen nehezebb volt az embereket, a szegregátumban élőket beültetni ezekre a képzésekre, amiket kötelező volt. Igen, lett munkájuk. És itt is az volt, hogy az önkormányzat tulajdonképpen nem is nagyon akart volna ebbe belefolyni, mert tudták, ezt már látták előre, hogy ez egy probléma lesz, hogy tulajdonképpen még akár mondhatjuk úgy is, hogy hátráltatják azzal az ott élőket, hogy ahelyett, hogy mehetnek dolgozni, be kell ültetni ezekre a programokra, de itt tudták az út beruházásokat megvalósítani.
0: Milyen, hogy mondja, ezek szerint rendszeresnek mondható?
1: Ezt inkább úgy tulajdonképpen mondhatjuk így is, igen, tehát hogy gyakorlatilag ezzel azért az összes önkormányzat, ahol legalábbis jártunk, találkozott.
0: települési önkormányzatokat vizsgáltak. Tehát amíg voltak mondjuk megyei vagy regionális önkormányzatszerű képződmények, azokat nem.
1: Úgy mondanám inkább, hogy olyan közbeszerzéseket vizsgáltunk, amelyeket önkormányzatok írtak, települési önkormányzatok, igen. De beszéltünk megyei önkormányzati képviselőkkel is, tehát ezeket próbáltuk megközelíteni mindenféle szereplő szempontjából.
0: A települési önkormányzatok mekkorák voltak? Mekkora települések?
1: Igen, itt egészen kis falvaktól kezdve addig a szintig, tehát ilyen több tízezres településekig jutottunk el. Tehát gyakorlatilag az egy tudatos döntés volt, hogy már mondjuk megyeszékhely, tehát hogy egyszerűen annyira heterogén ez a közeg, hogy egész máshogy működik egy megyeszékhelynél mondjuk egy pályázás, közbeszerzés, mint mondjuk egy falunál. Tehát egyszerűen azt éreztük, hogy szétfeszíti egy elemzést keretét, hogyha...
0: Mondjuk egy 1000 lakosú faluban van olyan ember, aki meg tudja, hogy hogyan kell megírni egy ilyen pályázatot, nyilván találnak valakit, aki megírja. De hogy mondjam, van munkaerő ennek a...
1: Igen, ez egy óriási probléma, hogy alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy szűkültek az önkormányzatoknak a forrásai, ugye a mozgásterük is számos kompetenciát elvesztettek, tehát így ezen körülmények közepette ez egy nagyon költséges buli fenntartani erre munkaerőt, kapacitást állandóan. Úgyhogy azért alapvetően ez egy gyakori probléma volt, amivel találkoztunk, hogy nincs. Egyszerűen válaszolva a kérdést, hogy nincs ilyen kapacitás.
0: Nem, de pénzük az volt, hogy cégekkel írassák.
1: Igen, tehát ugye az is egy fontos dolog, hogy a közbeszerzéseknél azért... legalábbis egy bizonyos szint felett már ugye közbeszerzési szakértőre is szükség van, tehát hogy be kell vonni egy külső szakértőt is. Ugye szerencsés esetben a közbeszerzést van, aki átlátja a technikai, adminisztratív, jogi oldalról, ez ugye rögtön három oldal, úgy értem a technikait, hogy mondjuk műszaki, építési paraméterek mentén, vagy hát hogyha egy szolgáltatásról van szó, akkor annak a szakmai oldalát valaki átlátja az önkormányzat részéről, és akkor egy másik kérdés az, hogy eljárás technikailag hogyan zajlik egy ilyen történet. És akkor még, hogyha külső forrás van bevonva, akkor az még tovább tudja bonyolítani az életet, hogyha ezt mondjuk még egy EU-s pályázathoz hozzá is kell igazítani.
0: Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ilyen szakértő, aki mondjuk egy 1000 lakos falunak dolgozik, az a maffia embere?
1: Erre pontos számot nem tudok mondani, de azért hallottunk történeteket, hogy ez előfordul a közbeszerzési szakértők körében is. Azért vannak arra vonatkozó empirikus evidenciáink itt az interjúk során, hogy itt is vannak olyan térségek is, ahol akár a piacok fel vannak osztva, és korrupcióval átszőtt történetté válik. Mert nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek az önkormányzatok alapvetően. És igazán ez egy olyan problémakör, amivel kapcsolatban, hogyha mondjuk ez a mondjuk úgy, hogy maffiaszerű működés mellesleg ajánl nekik egy könnyebb megoldást, tehát azzal az ajánlattal jönnek, hogy itt van egy kompakt projekt, lebonyolítjuk, még kivitelezőt is hozunk hozzá, és minden adminisztratív és egyéb problémától mentesítjük az önkormányzatot, akkor lehet, hogy az önkormányzatnak abban a helyzetben még akár azt is lehet mondani, hogy talán ez egy erős túlzás lehet, hogy az a racionális döntés, hogy azt mondja, hogy ő hátradől, azt mondja, hogy bonyolítsák le, neki szüksége van valamire, az valahogy legyen meg.
0: És megadják azt a pénzt, amit kérnek.
1: Ugye, hogyha ez egy külső finanszírozási történet. Mm-hmm. Tehát, hogyha akár központi, akár uniós finanszírozású pályázat van mögötte, akkor azért nyilván sokkal könnyebben azt mondja az önkormányzat, hogy oké, felemeli a kezeit, és...
0: Értem. Akkor hallgassunk meg most megint egy évfordulós dalt, és pedig egy évfordulós albumról, Bob Dylannek. A Blond on Blond című albumáról, ami több szakmai szavazáson minden idők legjobb albuma lett, 1966-ból, tehát 60 éve jelent meg elképesztő távolságban. Egyébként a most látott Bob Dylan filmről jutott eszembe az egész. One of Us Must Know, azaz egyikünk biztosan tudja majd, című dala, 66-ból egészen kiváló kísérő zenészekkel, ez már az elektronikus korszaka, a nagy lemez trilógiának a harmadik darabja, azután jött a motorbicikli balesete, amire az életrajzi film egy kicsit céloz is, és aztán egészen hosszú hullámvölgy következett, de hallgassuk ma a csúcsról ezt a dalt.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak, Széki János vagyok, vendégem Hajdu Miklós, a Corvinus Egyetem adjunktusa és a CRCB, azaz Korrupció Kutató Központ Budapest kutatója, és a korrupcióról beszélgetünk természetesen. Hogyan lesz mindebből a 40 cm-es kilátó?
1: Az egy fontos jellemzője volt ezeknek a pályázatoknak, és ez nem csak ebben a ciklusban, nem csak a 14-20-as ciklusban volt jellemző, hogy alapvetően elég sok építési beruházást és elég sok turisztikai fejlesztést támogattak.
0: Ott is, ahol nem volt turizmus.
1: Igen. Leginkább azért, mert itt már, tehát idáig már nem terjed ki az Európai Uniónak a figyelme, mondjuk úgy. És hát gyakorlatilag a másik oldalról nézve, tehát az önkormányzatok oldaláról nézve azt lehetett látni, hogy turisztikai fejlesztésekre lehet pályázni, és egy önkormányzatnak azért alapvetően ahhoz, főleg egy kisebb önkormányzatnak alapvetően ahhoz, hogy a helybeli választóknak az elégedettségét is akár növeljék, az mindig egy jó lehetőség, hogyha bármi történik a faluban, fejlesztés, az egyszerűen azt tudja szemléltetni, vagy demonstrálni a választóknak, a helyieknek, hogy a polgármester, az önkormányzat dolgozik. Tehát akár már ebből a szempontból is kiindulhatunk, hogy itt volt egyrészt egy tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy túlkínálat ezeknek a turisztikai építési beruházásoknak, és azokon a településeken is, ahol nincsen igazából turizmus, nincsen ezekkel a fejlesztésekkel kapcsolatban semmiféle rutin, és ez most egy naív szemlélet, amit én itt most próbálok felvázolni az empirikus tapasztalataink alapján, akár már csak ezért is, hogy valami történjen, felpesdítsék a helyi életet, belevágtak ilyen beruházásokba. Ez most nem konkrétan a 40 cm-es kilátó, de ezt nagyon sokszor hallottuk, ezt a szemléletmódot, ezt az attitűdöt. Esetleg, amit egyébként a média is szerintem elég hatásosan felkapott, a Nyugodt Szent Erzsébeti busz kilátó, busz állomás kilátó ügyet. Tehát ott még ez hozzátársult az, hogy egy fedett buszmegállóra volt szüksége a településnek, ezek a turisztikai források álltak rendelkezésre, és akkor építettek olyan buszmegállót, ami egyúttal egy kilátó, és alapvetően a projekt szempontjából, a pályázat szempontjából egy kilátó.
0: Messziről is lehet látni, ha jön a busz.
1: Így van, nagyon igen, praktikus. Nagyon praktikus, igen. Tehát a pályázat szempontjából egy kilátó, a helyiek számára egy buszmegálló létesült így. Ismétlem, ez a naív szemlélet, hogy hogy jöhettek ezek tulajdonképpen létre úgy, hogy akár még különösebb rossz szándék nélkül is. Na és akkor ehhez, hogyha még hozzátársul az, hogy esetleg helyi építési vállalkozók még mondjuk rátelepednek az önkormányzatra egy gazdasági válsággal sújtott időszakban, ugye pont ez a 40 cm-es kilátó, ez még, hogyha jól emlékszem, pont a 2010-es évekkel, tehát ez 2008-9 környékén is voltak már ilyen esetek. Tud érkezni egy ilyen nyomás is, és akkor itt még mindig arról van szó, hogy az önkormányzat részről, és elnézést, nem mentegetni szeretnék senkit, csak tényleg azt szeretném tisztázni, ami talán egy kicsit kevésbé szokott szempontként felmerülni, hogy még mindig korrupció szándéka nélkül is nagyon sok olyan körülmény van, ami ezeket az értelmetlen, nevetséges projekteket tulajdonképpen életre hívhatják. És ez mind fel tud erősödni akkor, hogyha még a rossz szándék is hozzátársul. Tehát, hogy ilyen történeteket is többször hallottunk, hogy ha egyszerűen a helyi munkaerőpiac az befékez, akkor az önkormányzat, hogy azt látja, hogy mondjuk életre hívhat egy ilyen projektet, akkor most mi a felelős döntés? Hogy azt mondja, hogy kimarad belőle, vagy azt mondja, hogy épített valami értelmet lent, de addig is mondjuk
0: addig is dolgoznak,
1: valakik dolgozhatnak, igen.
0: Egyébként tehát a tanulmányban az is le van írva, hogy 2004 óta napi átlagban 2-3 milliárd forint, 2-3 milliárd forint érkezett az országba ilyen forrásból. Az inflációval arányosan ugye egyre több forint, mert a az euró összeg nem annyira változott. Most ez például dél-európai országon, például Görögországban rettenetes korrupcióhoz és tulajdonképpen gazdasági romláshoz vezetett. Azért, mert elkényelmesítette a helyi vállalkozói szférát, a helyi üzleti szférát, mert úgy is jön a pénz, akkor mit erőlködjenek. Ez Magyarország esetében nem tűnt fel. Magyarországon, illetve Brüsszelben?
1: Tehát ez akár most, hogyha visszatérünk itt az önkormányzati tapasztalatokra, itt is feltűnt, tehát abból a szempontból is elkényelmesítette a szereplőket, hogy akár ezek az értelmetlen projektek létrejöttek, tehát a hosszú távú tervezésnek a minimális igénye nélkül elkezdték ezeket a beruházásokat. Ami szerintem egy fontos dolog a piac szempontjából, hogy több interjú során, amiket vállalkozókkal vettük fel, ezt visszahallottuk, hogy gyakorlatilag ezek a közbeszerzéses projektek, pályázati projektek, ugye eleve olyan adminisztratív terhekkel szembesítik a vállalkozókat, akik mondjuk azt mondják, hogy benne vannak egy szokásos piaci projekthez képest, amit hát nekik bele kell építeni az áraikba. És amikor túlárazásról beszélgettünk, akkor ez egy elég gyakori szempont volt, amit amúgy alapvetően ez egy abszolút érthetőnek tűnő magyarázat. Az már valamivel kevésbé érthető, hogy azért ez nem manapság kezdődött ez a probléma, és ez terítéken van évtizedek óta, érdemi előrelépés nem történik. Hogyha nem kényelmesedne bele nem csak a piac, hanem az intézményrendszer, a jogalkotás, a közszereplők, vagy közintézmények, akiknek ez lehet a kompetenciájuk, hanem fent merülne az az igény, hogy a pénzek valóban hatékony elköltésére optimalizálják a rendszert, akkor ehhez azért már hozzá lehetett volna nyúlni. Ebben az értelemben érzékeltem én leginkább azt ezen terepmunka során, hogy van egy ilyen elkényelmesedés, hogy hát úgy is jön számolatlanul túlzás, de hogy jön viszonylag könnyen elérhetően, viszonylag komoly elszámoltatás nélkül az Európai Uniós pénz, nem voltak érdekeltek abban a szereplők, hogy
0: bármilyen piaci kockázatot vállaljanak a nagyobb nyereség érdekében. Garantálva volt a nyeresség, tehát
1: igen, és garantálva voltak ezek a pályázatok úgy is, hogy úgy működött az intézményrendszer, ahogy, tehát, hogy nem volt abban érdekelt különösebben a kormányzat, hogy javítson ennek a bürokráciáján, az adminisztratív körülményein, hanem hát azt látták, hogy gyakorlatilag tényleg az unió szempontjából különösebb ellenőrzés ráhatás ezekre a projektekre nem volt, és egy elég rosszul működő, nem hatékony intézményrendszeren keresztül folyatták ezeket a pénzeket végig, ami végül is ahhoz vezetett, hogy akár csak racionális alapon is nézve ez a túlárazottság, ez bizonyos szintig indokoltnak volt tekinthető.
0: Nem, mint közgazdászt kérdezem, vendégemet, nem volt ennek szerepe a kilívóan magas magyar inflációban? Tehát makrogazdaságban mennyire volt mérhető ez?
1: Én ezt igazán
0: van-e, nem... Van-e, én nem ismerem, van-e kutatás erről?
1: Őszintén szóval én erről nem igazán hallottam. Fordítva azt abszolút tapasztaltuk, hogy az inflációnak milyen jelentősége volt, vagy milyen hatása volt ezeknek a pénzeknek az elköltésére, elkölthetőségére a 2022-es időszakban. Én azt hiszem, hogy tehát ez a szegmens, ez az önkormányzati beszerzések, támogatások szegmense, ez még mindig ahhoz azért egy elég szűk, és lassan működő történet, tehát hogy ennek van egy óriási tehetetlensége. Bizonyos szempontból borzasztó lassú, bizonyos szempontból meg kegyetlenül gyors, ahogy ezek a pályázatok mennek. Úgy értem, hogy kegyetlenül gyors, hogy nagyon sok olyan fontos ellenőrzési procedúrára például nincsen idő, olyan fontos tervezési protokollok bevezetésére nincsen idő, amikkel tisztábbá, átláthatóbbá lehetne ezt tenni.
0: A hallgatók kedvéért, hogyan megy, tehát milyen szervnek kell beadni, milyen szerv ellenőrzi, véleményezi, hogy megy a bürokrácia egy ilyen esetben?
1: Na hát ez már egy eleve elég zűrös dolog, mert hogy őrült sok változás volt ebben. Tehát ugye a 2010-es kormányváltással ezt a problémakört, ezt elég alapvetően átalakította az új kormány.
0: Addig milyen volt?
1: Ugye volt egy nemzeti fejlesztési ügynökség, voltak regionális fejlesztési tanácsok, irodák, ügynökségek, és voltak megyei önkormányzatok, meg ugye a települési önkormányzatok, és akkor gyakorlatilag a 2010-es kormányváltás után ezek a regionális szereplők, amik a nagy régiók szintjén működtek, akkor még 7 nagy régió volt, most már ugye Budapest külön vált Közép-Magyarországtól, tehát ezek a regionális szereplők, ezek kiestek a képből, a megyei önkormányzatok ez, amellett,
0: hogy... Ha jól olvasom, ez 2014-ben történt, tehát nem rögtön a...
1: Igen, de már 2011-ben lehetett tudni, hogy itt változások lesznek. Ugye bejött viszonylag nagy jelentőséggel az államkincstár, hozzá kapcsolódóan az irányító hatóságok és a monitorozó hatóságok. Tehát ezt is több interjú során hallottuk, hogy egyszerűen az intézményi változások miatt is, másrészt meg, ahogy már korábban beszéltük, ahogy a munkaerőpiac kezdett feszesebbé válni, több helyen toborzási nehézségek merültek fel, rengeteg embert elszívtak a magáncégek a közszférából. Egyszerűen kicserélődtek azok az emberek is a változó intézményi struktúrában, akikhez lehetett fordulni ezekkel a fejlesztésekkel kapcsolatban. Szóval itt volt eleve egy ilyen intézményi zűrzavar, egy zavaros intézményi háttér, amiben már önmagában az, hogy azt nyomon kövesse egy önkormányzat, hogy kik a kompetens személyek és intézmények bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, már ez önmagában kihívást jelentett. Visszatérve az eredeti kérdésre, ez alapvetően a mi interjúink alapján úgy zajlott, ment ez a pályáztatási folyamat, hogy még mielőtt megindult ez a ciklus, volt egy igényfelmérés. Ezt már alapvetően a megyei önkormányzatok végezték, de azt is lehetett már érezni, hogy a megyei önkormányzatok körülről szűkül a levegő, tehát ez az intézményi egység is jókora szerepváltozáson és szerepkörváltozáson esett át a 2010-es években.
0: Kiüresedtek,
1: igen, tulajdonképpen.
0: Megjék.
1: Tehát, hogy ők még megcsinálták ezeket a fejlesztési célokkal kapcsolatos igényfelméréseket, voltak olyan megyei önkormányzatok, ahol ez alapvetően politikai szempontok szerint történt, voltak olyan megyei önkormányzatok, és ebben is nagyon heterogén volt az ország, ahol még kifejezetten fejlesztési, hát talán azt úrzás mondani, hogy ügynökségeket, de fejlesztési központokat létrehoztak legalábbis, és inkább a szakmaiságot helyezték előtérbe, és tényleg nagyon sok múlott, hogy egy település melyik megye területén fekszik ebből a szempontból. És közben a 2010-es évek során egyre nagyobb jelentőséget kaptak az országgyűlési képviselők, tehát ők elhozták ezt a kérdéskört megyei szintről választókerületi szintre, és ebben is nagyon-nagyon-nagyon nagy változatosságot láttunk, hogy melyik országgyűlési képviselőnek milyen ambíciói, motivációi voltak ezekkel a kérdésekkel
0: most
1: kapcsolatban.
0: Most 2010 után ezek döntően fideszes képviselők voltak, közöttük is voltak különbségek?
1: Voltak abszolút, tehát ezt több helyen hallottuk, hogy egyrészt akár a képviselő habitusából kifolyólag, szakmai hozzáértéséből kifolyólag egész máshogy álltak hozzá, még akár egy megyén belül is különböző választókerületek képviselői a források kezeléséhez. Tehát voltak olyan országgyűlési képviselők, akik abszolút látták azt az űrt, amit be tudnak itt tölteni, és politikai tőkét igyekezhetnek belőle kovácsolni. És minden a térségükbe érkező fejlesztési pénzt azt a saját sikerükként bemutatva a Facebookon, meg különböző közösségi média felületeken tulajdonképpen kampánycélokra használtak, és voltak közben olyan térségek is, ahol ez abszolút elmaradt, és ebben a tekintetben őrült szórás van az önkormányzatoknak a tapasztalatai között. És ez nagyon fontos még hozzátennem, hogy azért alapvetően normatív alapokon jelentkezhetnek önkormányzatok fejlesztési pénzekért pályázatokon az országgyűlési képviselő kihagyásával, viszont hogyha az országgyűlési képviselőt kihagyják a folyamatból, ezt is több helyen hallottuk, akkor azért az számos ponton visszaüthet, és vissza is ütött. Tehát...
0: Térjünk erre majd vissza. Most megint zenét hallgatunk, és pedig még az évfordulósnál is klasszikusabb klasszikus, Carl Rutherford, egy country blues énekes, Turn Up the Fear, azaz kapcsolt ki a félelmet című dala, nagyon-nagyon régit, azt hiszem a 60-as évekből. Azért tettem be most a műsorban, mert a Better Call Saul sorozatban elhangzik, és ott nagyon tetszett, tehát hallgassuk meg ezt, Carl Rutherfordot.

0: Kantribusz hallottunk 3/4-ben. Ez itt a Sznobok órája, marcos műsor másként gondolkodóknak. A Kantribuszt azt sült déli kiejtéssel énekeltek a Rutherford valamikor réges-régen. Tehát a korrupcióról beszélgetünk, Széki János vagyok, vendégem Hajdu Miklós, a korrupciókutató és a Corvinus Egyetem adjunktusa. Egyszer a kettő. Beszéltünk most már az országgyűlési képviselőkről. Most, tehát beszéltünk meg erről a korszakváltásról, ami a 2010-es évek első felében történt, ami azt jelezte, hogy rettentesen központosították az uniós pénzeknek az elosztását, nem lehet szebben fogalmazni, mint hogy elosztás, leosztását, vagy esetleg. Gyakorlatilag egy kézben, tehát ha valamennyire ennyire központosítva van, akkor ottan mindenki a központtól függ. Én a mostani, múlt heti lázadás előtt nem nagyon láttam annak jelét, hogy valaki ezt a rettenetes központosítást bírálta volna. Tehát úgy beleszoktak, hogy ez így megy, és így lehet pénzt szerezni. Mi erről a kutatóknak a véleménye? Hogyan fokozza a korrupciót a központosítás?
1: Hát egyrészt úgy fokozza, hogy tehát gyakorlatilag tényleg vannak olyan területek az országban, ahol, ahogy interjú alanyaink is fogalmaztak, ez el is hangzott egy interjú során, hogy az országgyűlési képviselő az élet halál urává vált.
0: Ez mikor történt? Tehát ugye ezek az ország, a fideszes országgyűlési képviselők tulajdonképpen járási pártitkároknak a megfelelő, tehát ilyen kádárkori Petelnek ismétlődtek meg mostan. Ez mikor történt tulajdonképpen?
1: Ez abszolút, tehát megint csak, hogy is mondjam, ez az interjús kutatásunk, ez tulajdonképpen abból a szempontból tekintjük tudományosan megalapozottnak, hogy elég sok helyen voltunk, elég szélsőségesen különböző önkormányzatoknál is, vagy szélsőségesen különböző területeken is interjúztunk, de azt nagyon fontos hozzátenni, hogy itt alapvetően polgármesterek, képviselők, vállalkozók és szakértőknek az elmondásain alapulnak, ami mi eredményeink. Ők legalábbis ezt úgy látják, úgy interpretálták nekünk, ami történt, hogy ahogy tulajdonképpen a közigazgatásban kiürült a megyei önkormányzatok szerepe, ott is egy óriási forrásvesztés volt, tehát hogy egyszerűen nem tudták már fenntartani például azokat a fejlesztési szakembereket, csoportokat, központokat, amiket még mondjuk a 2010-es évek elején felépítettek, és ebbe tudott nagyon hatékonyan be lefolyni abban az esetben az országgyűlési képviselő, hogyha volt neki erre ambíciója. Nem mindenhol volt.
0: Az tehát ez dolog. Tulajdonképpen a helyi polgármestereknek, önkormányzatoknak kellett volna valamiből finanszírozniuk, szervezniük.
1: Hát az is megszűnt. Egy érdekes dolog, hogy, tehát, hogy alapvetően erre még korábban a megyei önkormányzatoknak legalábbis nem csak források, hanem szándékok is volt, hogy komolyabb fejlesztés, politikai tevékenységet, portfóliót tartsanak fent. És akkor ez, ahogy erodálódott, úgy csaptak le a lehetőségre az országgyűlési képviselők, és ismét hangsúlyozom, hogy azért tényleg érdemes megnézni, azért vannak szélsőséges esetek, akiknek a Facebook oldalait, hogyha visszanézzük, ez egy izgalmas tartalomelemzés lenne a 2010-es évek közepétől. Akárcsak is erről azt hiszem, hogy több média cikk is szólt, hogy például Pócs János kirak mindenféle településfejlesztési fejleményeket a saját sikereként bemutatva a Facebookjára. De tulajdonképpen ez egy abszolút általános viselkedésé vált az elmúlt évtized során, hogy országgyűlési képviselők településfejlesztési programokat mutattak be, úgy, mintha tulajdonképpen ők hozták volna el a pénzt.

0: az adott településekre. Holott tulajdonképpen, hogyha az intézményi és
1: Mondjuk
0: szabályozási környezetet nézzük, ennek nem így kéne lennie.
1: Megjegyzem, nekem is volt olyan emlékem, hogy Horváth Csaba Zuglóban felavatott egy zebrát. És ezt saját érdemének tudta be.
0: Igen, szóval ez is egy fontos szempont, hogy itt tulajdonképpen ezeknek a fejlesztési pénzeknek lett egyfajta ilyen kampánypolitikai marketing szerepe is, amihez ugyancsak hozzájárulhatott az, hogy ezek különösebb kontroll nélkül érkeznek az Európai Unió részéről. Tehát onnantól kezdve, hogy a nemzeti kormányok, mert hogy az országokon belül működő kormányok válnak felelőssé azért, hogy ezek a pénzek hogy kerülnek végül is az önkormányzatokhoz, hogyan osztják szét le őket. Ezek a kormányok abszolút maguk alá forgathatják ezeket a pénzeket, és a saját kampánycéljaikhoz is igazíthatják ezeket a fejlesztési projekteket.
1: Most nem akarom a hallgatókat hergelni, de én nagy ellensége vagyok a úgynevezett egyéni képviselői rendszernek, mert ilyen torzulások tulajdonképpen 89-ben egy adnak a pillanatnak megfelelő kompromisszum eredménye volt, és úgy maradt, és azóta mindenki úgy gondolja, hogy ez így normális. Na most ennek ilyen káros következményei vannak, és én időnként azt szoktam mondani, hogy hát annak, hogy valaki, mit tudom én, Kiskunhalas országgyűlési képviselője, annak annyiban van funkció, annyiban lenne egy demokrációban funkciója, hogy évente egyszer a költségvetési vitánál felszólal, hogy ebből is ebből a fejezetből Kiskunhalas részére térítsenek el, illetve különítsenek el pontosabban bizonyos összeget. Más funkció, más szerepe annak, hogy valaki valahonnan, valahová való nincsen. Tehát ez nem az Egyesült Államok, ahol, mit tudom én, hadipari beruházások vannak Montana alsón, vagy mit tudom én. Na most ezzel szemben könnyebb dolguk van az uniós pénzekkel ebben a rettentő bürokratikus kuszasságban a úgynevezett egyéni képviselőknek? Nem tudom, hogy érthető-e a kérdés, hogy mit
0: abszolút
1: mondok, hogy...
0: Hát abban az értelemben mindenképpen, hogy ez megint csak egy olyan külső forrás, amire lehet úgy hivatkozni, hogy ezt valahogy meg kell szerezni, el kell hozni, tenni kell érte tulajdonképpen. És eközben, tehát így elő lehet adni egy ilyen marketing szemléletből nézve a történetet. Viszont másrészt meg tényleg ez a forrás, ez adott, és ráadásul minden szereplő, mármint a donor is, meg akik lehívják, azok is abban érdekeltek, ez az úgynevezett abszorpciós kényszer, hogy ezek a források le legyenek hívva, el legyenek költve. És akkor, ha tulajdonképpen egy kormány válik abban illetékessé leginkább, hogy ezek a források hogy lesznek elköltve, akkor ez nagyon könnyen válik egy ilyen extra kampányfogásokra is költhető pénzforrása, amit mondjuk az Európai Unió alapvetően kohéziós alapból a konvergencia megvalósítására fordít. És egy pillanatig nem szeretném azt mondani, hogy csak ez történt, és még biztos vagyok abban is, hogy voltak olyan projektek, amik egyébként hasznosak voltak és értelmesek, csak rájuk telepedett tulajdonképpen a politikának ez a rétege, hogy ezek is alá lettek rendelve egy országgyűlési képviselőnek a helyi politikai kampányává, és ő kampányolt vele, hogy nem tudom hány, akár bölcsdei férőhely létesült, óvodai férőhely létesült.
1: Az ő képviselősége eredményeként.
0: Igen, holott
1: ez az önkormányzatnak volna a dolga.
0: Igen, és egyébként meg az Unió adja rá a pénzt, tehát hogy nagyon sok köze, és egyébként nagyon sok köze még tulajdonképpen a szabályozási és intézményi keretek szerint sem lenne hozzá, csak hát azért nyilván, hogyha bizonyos képviselőknek nagyobb a lobby ereje, akkor mondjuk lehet, hogy egy ellenőrzést azt könnyebben vészelát az önkormányzat a projekttel kapcsolatban. Vagy lehet, hogy könnyíteni tud abban is, ahogy már említettem, egy önkormányzaton, hogy mondjuk nem kell az egész procedúrát az önkormányzatnak saját magának levezényelni, hanem azt mondja, hogy ő hoz hozzá vállalkozót, szakértőt, és így tovább, és akkor, ahogy beszéltük, már egy pár perccel ezelőtt egy egyébként kapacitás hiányos önkormányzat, az lehet, hogy inkább kényszerűen azt mondja, hogy oké, szeretnék egy új zebrát, hogyha ennek az az útja, hogy ezt valaki nekem megcsinálja azon a módon, hogy még lopás is társul hozzá, hát akkor ez van, de belevágok.
1: Van egyébként van a tanulmányban egy polgármester szájából hangzik el idézett formájában, hogy ha valamiben formai, egy pályázatban formai kifogást találnak, az nem azt jelenti, hogy rosszul van megírva a pályázat, hanem az, hogy nem mi nyerjük. Ez mennyire általános, illetve van-e példa arra, hogy valamiféle politikai visszacsapás történik az ellenőrzés körül?
0: Inkább olyanokat hallottunk, hogy már eleve a kiírásnál úgy specifikálták a pályázatokat, hogy abba mondjuk időközben azért ugye volt több olyan önkormányzati választás, azért főleg ez a 2019-es volt, ami ebben a fejlesztési időszakban azért országszerte sok településen fordulatot hozott, és ott azért interjúztunk olyan településvezetőkkel, akik arról számoltak be, hogy a korábbi fideszes vezetés nyomdokaiba a pályázatok sikerességet tekintetében nem sikerült lépniük, mert úgy lettek a pályázatok specifikálva, hogy abba ők igazából nem fértek már bele.
1: Tehát gyakorlatilag gyilkolták az önkormányzatiságot tulajdonképpen ezzel a túlbonyolított pályázati rendszerrel, ami tökéletesen jogszerű volt tulajdonképpen benne. Tehát mondjuk a CRCB-nek vannak kutatásai az egyszereplős tenderekről, de ezekben az ügyekben minden tökéletesen jogszerű volt.
0: Igen. Tehát, hogy itt abszolút megvan arra a jogi keretrendszer erre lehetőséget ad, hogy ilyen módon kiessenek, vagy kiejthetők legyenek önkormányzatok egész egyszerűen a pályázati kiírás révén.
1: Hallgassunk most egy kis zenét pihentetőül, a kánikulára való tekintettel ilyen hangulatzenét, és pedig az a cím, te jó Isten, milyen szörnyű címe van, a Szent Völgy cívdobbanása, Heartbeat of the Sacred Valley, és Liquid Bloom és Gen X Pacha adja elő, elég elektronikus. Picit pihenjünk ezzel.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Amit most hallottunk, az Liquid Bloom és Genax Pácsa volt. Én Széki János vagyok, vendégem pedig Hajdú Miklós, az Corvinus Egyetem adjunktusa és a CRCB, azaz Korrupció Kutatóközpont Budapest kutatója. Tulajdonképpen ugye előbb beszéljünk arról, hogy mi van ezekkel az egyszereplős pályázatokkal. Kényelmes ez az önkormányzatoknak?
1: Bizonyos szempontból igen. Tehát azt is sokszor hallottuk, ugye itt megint csak visszautalva arra, hogy ezek az önkormányzatok főleg kisebb településeken elég szűkös kapacitásokkal működnek. Tehát egy igazán transzparens, nyílt, sok ajánlattevős közbeszerzés, ahol teljesülnek a versenyfeltételek, annak a lebonyolítása az sokkal macerásabb, mint egy ajánlattevős eljáráson túlesni. Ugye az egy fontos dolog, hogy azért most már sok esetben változtak ebben a tekintetben is a szabályok, ezek a szabályváltozások is egyébként örült kihívásokat jelentenek az önkormányzatok számára. Tehát azért egyre szűkül azoknak a beszerzéseknek a köre, ahol egyáltalán le lehet bonyolítani egy ajánlattevő mellett az eljárást, és nem kell újra meghirdetni. De azért alapvetően azt hallottuk az interjúk során, hogy egy ajánlattevős eljárást abból a szempontból például sokkal könnyebb lebonyolítani, hogy nincsenek olyan vesztesek, akik utána problémáznak. Tehát, hogy nem kell indokolni, nem kell felülvizsgálni döntéseket, ezzel nem húzódik el az eljárás, hanem sokkal egyszerűbben, gyorsabban lebonyolítható egy közbeszerzés, hogyha egy ajánlattevő van. A másik, amit még hallottunk, ez leginkább a közbeszerzéseknek azzal a jellemzőjével kapcsolatos, hogy nyílt vagy meghívásos eljárásokat indítanak az önkormányzatok, ami azért alapvetően, még főleg a 2010-es években ebben azért nagyobb volt a játékterük az önkormányzatoknak. Ugye, hogyha nyílt eljárást hirdetnek, bárki jelentkezhet az önkormányzatnak, akkor el kell kezdeni utána menni, hogy miféle cégek jelentkeznek. Azért senki sem akarja teljesen ismeretlen kivitelezőre bízni a bármilyen infrastruktúrális fejlesztését, és akkor, hogyha azt látják, hogy problémás egy intézmény, mert látják a beszámolók alapján, látják a mindenféle nyilvános adatok alapján, akkor is egy nagy kérdés, hogy mit tegyenek. És hogyha van egy közbeszerzés, ami Gellert kap, egy projekt, ami Gellert kap, jogi eljárás kezdődik, akkor amellett, hogy ez egy újabb tehertétel az önkormányzatnak, politikai szempontból is vizsgálva piszok nehéz egy önkormányzatnak, a választott képviselőknek és a polgármesternek ebből politikai veszteségek nélkül kikerülnie. Tehát még akár egy korábbi garnitúra rossz döntései is rá tudnak égni egy városvezetésre, ezt is sokszor visszahallottuk, hogy egyszerűen a választók számára ezek indiferens dolgok, hogy mik egy közbeszerzésnek a paraméterei, ők azt figyelik, hogy működik-e a csapadékvízelvezetés, vagy nem.
0: Vagy a közvilágítás.
1: Vagy a közvilágítás, igen.
0: Tehát így lesz, Tibor. Mi az a Bundesliga?
1: Igen, ezt egy vállalkozó mondta így szó szerint, de több vállalkozótól hallottuk, hogy azért az ország sok térségében, helyi szinten is, de hát az országos szinten ismert vállalkozói körben is azért vannak kiválasztottak, kedvezményezettek, akiknek azért sokkal nagyobb eséllyel sikerül közbeszerzéseket elnyerniük, mint egy átlagos, szokásos piaci cégnek mindenféle háttér nélkül, vagy hátszél nélkül.
0: És ezt úgy ajánlják, vagy tudni lehet?
1: Alapvetően ez egy olyan kör, amiben egyébként be is lehet kerülni szívességek árán, mi úgy értesültünk legalábbis az interjúk során, tehát hogy van egy ilyen hierarchia tulajdonképpen, hogy eleinte egy cég, hogy igazán labdába akar rúgni a közbeszerzések területén, akkor azért az fontos, hogy kellenek bizonyos referenciák. Ahhoz, hogy legyenek bizonyos referenciák, az először úgy nem árt, hogyha alvállalkozóként bedolgoz olyan cégeknek, akik mondjuk már benne vannak a helyi vagy az országos Bundesligákban, és akkor fel tudják mutatni azt, hogy mondjuk ők már tudják, hogy hogy kell, nem tudom, egy óvoda kivitelezésben részt venni, vagy hogy kell egy egészségügyi szakrendelő kivitelezésében részt venni. Viszont ahhoz, hogy ilyen alvállalkozói tevékenységet végezhessenek, mondjuk úgy, hogy zöldfülű újon alakuló vállalkozások, az mondjuk egy elég jó belépési pont, hogyha egy beszerzésen szándékosan vesztő ajánlatot tesznek, és akkor ezzel mondjuk egy kicsit...
0: Megforgatják a nevüket.
1: Megforgatják a nevüket, igen, és kedveznek bizonyos olyan cégeknek, akik már bent vannak a belső körben. És hát ennek van egy ilyen tulajdonképpen procedúrája, hogy gyakorlatilag ez a vesztes ajánlat tétel az előszobája annak, hogy így alvállalkozóvá válasszanak bizonyos új cégeket, és ugye ez az alvállalkozói létez, ahogy említettem, tehát ez egy abszolút formális kritérium, hogy közbeszerzéseknél ahhoz, hogy cégek indulhassanak, előíratják a kiírók, és ez egy teljesen, hogy is mondjam, a kiírókat adott esetben védő kitétel lehet, hogy mutassanak fel olyan referenciákat, amik mondjuk középületek építésével kapcsolatosak. És hát hogy a fenébe építsen egy vadonatúj építőipari vállalkozás középületet, hogyha tapasztalat hiány még nem tud referenciát felmutatni alvállalkozóként, már mondjuk ugye van rá esélye, hogy ilyenben részt vegyen, és akkor igen, ezt hallottuk több esetben, hogy...
0: Hát ez elég távol van attól, amit piacgazdaság néven ismerünk, szóval ez egy más világ. Milyen változás következett be nem tudom, pontosan mindig változik, vagy ez a benyomás, hogy mindig változik a helyreállítási és ellenálló képességi alap, vagy mi a pontos neve magyar politásban?
1: Igen, ez a Restore and Resilience, tehát igen, ez a rezilienciát, ez mostanában...
0: Eléggé üdülten hangzik magyarul egyébként, ellenálló képességi alap.
1: Igen.
0: Tehát ez szűnt meg a 2011, nem, bocsánat, a 2018-25-ös uniós költségvetési ciklusban Magyarország számára. Tehát elapadtak ezek a pénzek. Hogyan befolyásolt ez a magyarországi korrupciós helyzetet?
1: Hát ugye egyrészt azt is megfigyelhettük, tehát hogyha most itt a korrupciós kockázatokat nézzük, akkor egyrészt azt is megfigyelhettük, hogy volt egyfajta tisztulása az Európai Uniós finanszírozású beszerzéseknek, viszont ami érdekes volt nagyon, hogy ugye volt a 22-es választás és az idei választás, és ezen választások előtt azért nagyot változtak ezek a közbeszerzési korrupciós kockázatok, tehát akkor azért megugrottak ezek a mutatók. Tehát azért ez még mindig látszik, hogy olyan helyzetekben, amikor lehet arra akár számítani, hogy bizonyos pénzforrások, pénzcsapok elzáródhatnak, megszűnhetnek, akkor azért a pénzek gyors kimozgatása az a szempont lehetett. Ami az önkormányzatok szempontjából egy fontos tényező, hogy a COVID után, vagy a COVID során ugye még tovább csavartak a gazdálkodásukon a kormány részéről, tehát még több forrást elvettek, vagy hát még több bevételi lehetőséget, ugye akár itt a gépjárműadóra is gondolhatunk. Ez is kiesett az önkormányzatok gazdálkodásából.
0: Valamint a szolidaritási hozzájárulás, ami
1: őrület. Kirótták rájuk, igen. És hát így még nagyobb szerepet kaptak azok a pályázati források, amiket ezzel párhuzamosan, hát változó intenzitással, amiket változó célokra is persze, de felkínált a kormányzat. Tehát annak ellenére például, hogy az EU-s források egyébként azok még valameddig a rendszerben maradtak, tehát hogy annak van egy átfutási ideje, amíg az EU-s pénzek kifizetésre kerülnek, tehát még azért voltak olyan projektek, amiket uniós finanszírozásból kiviteleztek az önkormányzatok, de egyre nagyobb szerepet kaptak azok a programok, amik például ez a Magyar Falu Program, ugye a Modern Városok programja, amiknek a meghirdetése az szintén tulajdonképpen egy, tekinthetjük egy ilyen diszkréció, tehát hogy egy kormány döntés, hogy azt hogy hirdetik meg, milyen feltételek mellett, milyen körülmények között
0: még
1: lehet rájuk rendkezni.
0: Még jobban függővé tették a településeket a központi kormányzattól.
1: Igen, és van még egy hosszabb távú felvetés, amit viszonylag sokszor hallottunk az interjúk során. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt most érdemes teljesen kinyitni ezt a kérdést, de ugye még a 2000-es években az önkormányzatoknak a válságkezelése az egyik megoldása az volt, hogy hitelt vettek fel. Ezt is ugye az elmúlt évtized közepén, hogyha jól emlékszem, adósságrendezés volt egyrészt, a kormány magára vállalt sok szempontból sok kilátástalan hitelt az önkormányzati szférából, de közben meg is szüntette ezt a lehetőséget az önkormányzatok számára, és közben azért az elmúlt időszakban azért sok szempontból válságos helyzet elé néztek az önkormányzatok.
0: Én nem azt mondom, hogy megérdemelték, de valahol átul ez a véleményem. Hát a legnagyobb hitelfelvevő köztudomásul a Kódmezővásárhely volt a Lázár mester polgármestersége alatt.
1: Igen, csak ugye voltak olyan önkormányzatok, akik tudtak ezzel prudens módon bánni, vagy tudtak ezzel a lehetőséggel legalábbis megfontolta racionálisan ügyeskedni abban az esetben, hogyha szükségük volt valamilyen áthidaló megoldásra. Most egyébként többször hallottuk azt, hogy egyszerűen a likviditás fenntartásán a szempontjából is fontolóra kell venni azt, hogy forogjanak a pályázati pénzek. Tehát, hogy nyilván ezekkel el kell számolni, tehát, hogy hosszú távon ez nem jelenthet megoldást, de hogy van egy ilyen szempont is, például akár mondjuk értelmetlennek tűnő projektek hátterében az is állhat, hogy egyszerűen áthidaló megoldásként ilyen pénzeket kell lehívniuk az önkormányzatoknak, amihez nyilván valamilyen projektnek a megvalósítása is társulni kell.
0: Nagyon szomorú helyzet. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Hajdú Miklósnak, hogy eljött a műsorba.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Legközelebb 2 hét múlva találkozunk az utca viszont felvételről. Most búcsúzóul egy jazz klasszikusnak a feldolgozását halljuk, és pedig ez a Charles Mingusnak a Goodbye Pork Pie Hat című zenéje, ami Lester Young emlékére egy nekrológ tulajdonképpen, ez egy hangszeres kompozíció volt, amihez Joni Mitchell írt szöveget, és el is énekli egészen elképesztő technikával. Ez egy muzeális, elég régi. Ez is szintén elég régi felvétel, de valaki szereti Joni Mitchellt, akkor nagy élvezettel hallgatja. Ezzel búcsúzunk mára, tehát ez a Sznobok órája volt, Széki János voltam. Hallgassuk Joni Mitchellt.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuwaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó, alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóztoleranciát, az inzulinérzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testsúlyuk nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulinrezisztencia, emiatt bélmikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar narancs hírét hallottátok?
2: A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Qubit. Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyül szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos-szigeteknél golflabda méretű, zömökkarú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mérőről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microeledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított, háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon, írja a Qubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisvártatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vészharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
2: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuwaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó, alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóztoleranciát, az inzulinérzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testőkünk nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulinrezisztencia, emiatt bél mikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar tanács hírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

las voi da-i îndatești tu.

Ez Attila Serő FM 90,3, és benne Igor Butaszerda című műsor után Bosszabom Gyertomanekkel 3-tól 5-ig. Már a friss túrjaim közül behoztam 18 német lemezes kiadványt, amelyekről egy napig vagy két napig is tudnék játszani, de csak két óráig fogok azokról válogatni. Nem mindig német előadóktól, de a német lemezekről, tehát maguk idejében ilyen MPS, Saba, Polydor, Amiga hasonló kiadóknál megjelent cuccokról, például itt kezdésnek Nathan Davis-ék kvartettje is amerikai volt, és jöjjön Max Greger Jr., Milan Pilar és Charlie Anthony, Antonini Ketchup nevű formációjút.

formációjától a Blues for the Kaiser. Szokás szerint a chat.tilos.hu oldalra írom, hogy mik hallhatóak lesz ilyen jazz, funk, beat, egyéb dolgok. 2 órán keresztül zenét, Tilos Rádió.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3 és benne vége felé jár Tomanek német lemezes turiszemléje. Egy ilyen fura, egész áoldalas felvétel szól Klaus Doldingertől, amit egy Point című düsseldorfi kereskedelmi vásárra készült filmhez készített, aztán később lemezen is kinyomták sok évvel később. Szólt ma mindenféle jó jazz, funk, beat és egyéb dolgok Németországban megjelent lemezekről, nem mindig német előadóktól, de azért elég sok olyan volt. Ez a 31. track, ma 18 lemezt hoztam be, tudtam volna még két napig játszani róluk, de ennyi idő volt. Jöjjön még az első néhány perc Friedrich Gulda és a Euro Jazz Orchestrája, ami többek között J.J. Johnson, Freddie Hubbardot és Shahi Psihabot is tartalmazta, ott a Music for Four Soloist and Band Number One címűt. Hosszú cuccnak a második tételének az első percei, aztán a hírek és a majom a vízben. Vigyázzatok mindenki a nagy melegbe a városban. Azt hiszem a 41-et azt elértük, legalábbis árnyékban a műsor alatt, ahogy Izzi írta, és jön majd még a 42 is. Csak hogy az élet, a világ, mindenség, meg minden, meg egyebek meg legyenek. Kitartás mindenkinek, legyetek árnyékba, légkondi alatt. Tilos Rádió. Sziasztok! Még egy kis zene, aztán hírek és a majom a vízben.

0: Kezdnek.
1: A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Qubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisváltatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrészek

0: szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóztoleranciát, az inzulinérzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testsúlyukon nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulinrezisztencia, emiatt bélmikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar narancshírét hallottátok?
1: Ezek voltak a hírek.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a tilos...

0: Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik.
7: Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne, értenem. És kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem. We gotta take the power back!
1: És akkor szervusztok, drága hallgatók! Itt az FM 90,3 tizedes hullámhosszon. Hogyha sikerül lekapcsolnom ezt, akkor mindjárt engem is hallatok, és akkor sikerült, elkezdte ismételni a gép ördög a szignált. Szóval az FM 90,3 tizedes frekvencia modulált hullámhosszon itt a Tilos Rádió benne, a Majom a vízben, irodalmi műsor, ami úgy is mondhatjuk, hogy az esernyő.
8: Összelett előgép. Hőség van, bocsánat.
1: És a varrógép találkozása a...

0: pontszasztalod.
1: Igen. És akkor ma 2026. június 29-én elkezdjük a műsorunkat. Vendégünk ma Károlyi Csaba.
2: Sziasztok!
1: A stúdióban pedig a megszokott stábból Sacó.
0: Sziasztok!
1: És Ápoló. Sziasztok! Károlyi Csaba egy szuper képességű ember, ezt majd mindjárt kifejtjük részletesebben is, ami az egyik szuper képessége az, hogy én letegezhetem simán, mert 2 héttel idősebb vagyok nála. Ezt nemrég találtam a Wikipédián.
2: Akkor biztos.
1: Úgyhogy szervusz Csaba.
2: Szia.
1: Csaba az Eötvösön az ELTE-n szerzett diplomát, és először tanított középiskolában, majd az akkor szerveződő Miskolci Bölcsészkaron volt egy darabig tanár, és később irodalomszervezői, irodalomkritikusi pályára lépett. Először a Nappali Házban, látom is, van egy példány az asztal közepén. Ez talán pont az, ami nekem is nagyon kedves szám, hogy elmesélem miért. A Nappali Házban volt mindenes szervező, szerkesztő, ez az amaz, de közben a József Attila körben is aktív szervező tevékenységet végzett, több induló kötet megjelenését gondozta, szerzőkkel foglalkozott, és hosszú évek óta az Élet és Irodalom az ÉS főszerkesztő helyettese. Több könyvet is írt, és a mai műsorban a legutolsó könyvéről, kötetéről szó is lesz, aminek a címe...
2: Mondatokon múlik minden.
1: Jaj, bocsánat, nem volt fölhúzva a vendég. Bocs, ismételd meg?
3: Mondatokon múlik minden.
1: Igen. És ez egy 10 év válogatását adja a különböző beszélgetéseknek az újraközlése könyv formájában. A kötetet tekintve vajon te látsz-e olyan különbséget, hogy ebben a 10 évben, de lehet visszább is menni, lehet akár 20 évet is, hogy változott-e esetleg a magyar íróknak a saját szerepfelfogásuk, meg a viszonyuk a társadalomhoz, a politikához, tekintve itt a direkt és az indirekt megnyilvánulásaikat is?
3: Szerintem alapvetően nem változott, mert eleve irodalomban, kultúrában gondolkodtak, és úgy gondolták, hogy a politika jobb lenne, ha nem szólna bele abba, hogy ők hogyan próbálják az életművüket építeni, amit persze rosszul gondoltak, mert a politika mindig beleszólt abba, hogy hogyan alakulnak az írói életművek. Én egy dolgot tartok fontosnak a magam szempontjából, hogy én azt szeretem, vagy arra koncentrálok, hogy az irodalomról való beszédem belül legyen szó a politikáról, vagy a közéletről. Tehát nem szeretem azt, amikor írók direktben mondják a politikáról a véleményüket, az máshová tartozik, tehát az nem a kulturális lapok területére tartozik, hanem a közéleti politikai fórumokra. Tehát például itt az előbb hallottunk 2 neves írótól bejátszást, ugye Spiró György és Nádas Péter, mind a ketten szoktak megnyilvánulni politikai ügyekben, konkrét társadalmi politikai ügyekben, és amikor a műveikről van szó, akkor mind a ketten sokkal árnyaltabban, és sokkal finomabban, és sokkal tágasabban, gazdagabban beszélnek a politikáról. Tehát nekem az a szerény véleményem, hogy az íróktól legjobb, ha azt tudjuk meg, hogy mi van az irodalomban.
4: De most arra gondolsz, hogy konkrétan irodalmi művekben foglaljon túl nagy teret a politika, vagy az íróknak a közéleti szerepvállalásait kéne visszaszorítani, vagy nem áll jól nekik?
3: Nem kell visszafogni, hanem csak azt akartam jelezni, hogy az én szerepem mi ebben a nagy társadalmi munka megosztásban. Tehát nekem nem az a szerepem, hogy az írókkal politizáljak, hanem az a szerepem, hogy a műveikről beszélgessünk, vagy én a műveiken gondolkodom, miközben hát én is tudok szentségelni a napi politikai híreken, megvan a véleményem is, el is mondom, de azt gondolom, hogy az egy másik terület. Nagyon nehéz ezt jól csinálni.
1: Tehát arra utaz, hogy egy olyan műben, amit mondjuk nagy szavak így az örökké valóságnak szánt az alkotó, abban nem annyira van helye az aktuál politizálásnak, de mondjuk egy eszében, egy tárcanovellában, egy kis pamfletszerű cikkben meg igen.
3: Mindig helye van a politizálásnak, de már hogyha interjúknál tartunk, ugye a közéleti interjúk sokkal hamarabb avulnak el. Tehát, na, most az élet és irodalom gyakorlatát mondom, ha az interjú rovatba befut egy olyan beszélgetés, ami a múlt heti politikai eseményekről szólt, akkor azt előre vesszük, és a kulturális interjúk azok várnak, akár hónapokat, mert az aktuális közéleti interjú az fontos. Miért fontos? Azért, mert egy hónap múlva már nem érdekel senkit. Tehát elavul. A jó kulturális interjú nem avul el, vagy nehezebben avul el. Tehát ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy rendben van, az én jó kis kulturális interjúim várjanak, egy hónap múlva is aktuálisak lesznek.
4: Meg hát nem csak egy hónap múlva, hanem azért ez a könyv, ha jól emlékszem, 10 évnek a termését gyűjtötte
3: igen,
4: össze,
3: nagyjából,
4: és
3: igen.
4: Ugyanolyan érdeklődéssel lehet olvasni ezeket az interjúkat, mint a megjelenésük idején, sőt inkább, mert hogy valahogy így a kötetben így elkezdtek egymással is párbeszédbe elegyedni ezek a szövegek, és kiadni valamilyen kulturális keresztmetszetet az elmúlt éveinkről.
1: És akkor itt még egyszer megismert az első kérdés ennek a lényegi részét, hogy látsz-e változást ebben a időperiódusban?
3: Ja, igen, bocsánat, elkalandoztam, tehát én nem nagyon látok változást. Azt gondolom, hogy a jó írók és a jó szellemi emberek ugyanúgy gondolkodtak 10-20-30 éve is, mint most. Tehát magyarul akkor is autonómok voltak és szabadok voltak. Akármilyen politikai berendezkedés van, a szellem embere szabad. És ezt a szabadságot meg tudja élni, maximum megakadályozzák. Vannak különböző szintek, most talán egy kicsit jobb lesz. Őszintén szólva, amikor kicsit jobb a politikai helyzet, akkor nehezebb alkotni szerintem, mert nincsenek olyan felhajtó erők. Most komolyan. Van egy ilyen érzésem, tehát sokszor elősegíti a műveken való gondolkodást az, hogyha az ember indulatos, hogyha ki van akadva a világ dolgaira. Amikor jobban mennek a politikai dolgok, akkor azzal kezdünk el foglalkozni.
4: Remélem nem figyelnek ide a döntéshozók.
3: Igen.
1: És akkor, hogy megfordítsam az előző kérdést, hogy vajon arról, hogy gondolkodsz, illetve tudom, hogy gondolkodsz, mert erről írtál egyszer egy cikket, vagy nyilatkoztál, hogy krasznahorkai elfogadottsága az elmúlt 16 évben kormányzó politikai tömb által erősen vitatható, hogy amilyen módon fogadták az ő Nobel-díját, az nem volt egyértelműen pozitív, vagy nem volt egyértelműen dicséret, hogy hogyan lehetne függetleníteni egy irodalmi teljesítményt a mindent átható politikai megosztottságtól, illetve konkrétan a krasznahorkaiféle recepcióról mi a véleményed?
3: Az irodalmi teljesítményt nyilván abszolút függetleníteni lehet a politikai megosztottságtól. Krasznahorkai úgy hozta létre az életművét, hogy teljesen tudatában volt annak, hogy honnan jön, hol élt, honnan hozott alap történeteket, de hát ő ezen fölül emelkedett. Tehát a kiváló irodalmi életművek, vagy bármilyen művészeti produkciók, azok fölül emelkedett ezen a Pityaner megosztottság dolgon például, de hogy hogyan fogadják? Tehát amikor mondjuk Nobel-díjat kap Krasznahorkai László, akiről nyilvánvalóan a korábbi kormányoldalnak megvolt a véleménye, kozmopolita, zsidó bérenc, amit akarsz. Tehát, hogy nem nemzeti, nem magyar, hogy mondják ezt?
1: Kozmopolita.
3: Valamilyen hazátlan bitang. Nem is
1: idegen
3: él,
1: szívű.
3: Nem is, idegen szívű, nem is él itthon, és így tovább, és így tovább. Na most erre kap egy Nobel-díjat. Elmond egy beszédet magyarul Stockholmban, mégiscsak magyar író, az életművét magyarul írta. Mit kezdjen ezzel az akkori politika? Nyilván zavarban voltak, és azt találták ki, hogy hát egy magyar író kapta, a magyar irodalom a magyar népnek a dicsősége. Könyörgöm, Krasznahorkai László dicsősége. Hol van ebben benne a Gyulai Kolbásztöltő Fesztivál? Tehát, hogy azért álljunk már meg. És ugye a szélső jobb elkezdte természetesen lehazárulózni. A politikai nyilatkozatai alapján értem, hogy miért. Ugyanakkor az akkori politika próbálta mégiscsak valahogy befogadni, Krasznahorkai pedig nagyon helyesen távolságot tartott ettől, és nem óhajtott ebbe belemenni. Különben a mérsékeltebb, mondjuk a Kossuth Rádió, ami hát mégiscsak egy propaganda rádió volt az elmúlt 16 évben, összekapták magukat a kulturális műsorok szerkesztői, és elkezdtek örülni annak, hogy a Krasznahorkai Nobel-díjat kapott. Igen, ez érdekes volt, én is csodálkoztam rajta, a gondolatjelben is, meg az irodalmi újságban is nagy lelkesedéssel fogadták, hogy Krasznahorkai László magyar író Kossuth díjat kapott. Annak idején, ugye Kertész Imre Kossuth díját nem ünnepelte
4: az Nobel-díjat,
3: bocsánat. Kertész Nobel-díjat nem ünnepelte az akkori jobb oldal, ugye? Imre kertészeztek. Most azért nem László Krasznahorka isztak olyan nagyon, sőt, ugye Kertészt akkor idővel befogadta, vagyis a magukévá akarták átalakítani, ugye Kertész Imre intézet, stb. Tehát Kertész Imrét így be akarta magának valahogy fogni a jobb oldal, most hogy mondjam ezt, hát nincs
1: ilyen, is. Ilyen kicsit későn kapcsoltak, már a halála után jött.
3: Hát, halála után, igen. És hát ugye arra gondolok, hogy ez a hál' Istennek megbukott politika, ez honnan kezdte? Hát nem tudom, emlékeztek-e rá, hát Márai Sándorral kezdte,
4: hogy
3: Márai a mi írónk, ugye a polgári író, mert akkor még azt találták ki ezek a mafiózók, hogy polgári iroda, ők a polgári oldal, és akkor a polgári irodalom az az övék, csak aztán kiderült a Márairól, hogy bizony eléggé kritikusan viszonyult a polgársághoz, a jobb oldalhoz, a Horthy rendszerhez, stb. Előszedtek mindenféle cikkeket, rendkívül ciki voltak, leszálltak a Márairól.
4: Ja, és aztán jött ugye Vasalbert Nyírő, Szabó, de Szabó Dezsőt se olvasták,
3: Az se jó nekik, tehát hogy...
1: Igen, pont Szabó Dezső volt, aki kitalálta ezt a fogalmat, hogy patkánykurzus, ugye?
4: Hát, görénykúzus.
3: Igen.
4: Görénykúzus, és hát azért elég kritikusan viszonyult az akkori görénykúzushoz.
3: Hát a Márai is. Igen. Krasznahorkai is nagyon kritikus egyébként. Ady Endre is nagyon kritikus volt. Tehát ugye azt a vádat, hogyha valaki egy író mondjuk ostorozza a hazáját, a népét, a nem tudom miét, erre azt mondani, hogy hazátlan bitang, hát ez elég primitív.
4: Azért ennek vannak hagyományai a magyar irodalomban, egy pár száz évre visszamenőleg.
3: Nagyon komoly hagyományai vannak, tényleg Ady Endrével az
4: éven.
3: Hát igen.
4: Ja, és azért Krasznahorkai az, aki elég elegánsan tudta megoldani azt, hogy belevisz egy kis politikát az utolsó regényében, a Magyar Nemzetbiztonságában, vagy az utolsó előttiben, a Zsömle odavanban, azért úgy megjelennek a kortárs magyar valóságra utaló reáliák, viszont azok nem annyira direkt, meg ilyen nagyon szatirikusan, játékosan, hogy nem tűnik ilyen nagyon átideologizáltnak, átpolitizáltnak.
3: Hát nem tűnik, miközben azért ott van a szélső jobb. Azt egyrészt viccesre is veszi, tehát ez egyszerre tűnik tragikusnak, meg komikusnak az egész dolog, ahogy például a Zsömlében a szélsőjobbos fiatalok ábrázolva vannak. Ahogy a legutóbbi regényben, ugye a Pillangósban, ott pedig azért már megjelennek ilyen kormány tisztviselők, vagy múzeumigazgatók, akik próbálnak azért keresztbe tenni a szegény egyszerű értelmiségieknek. de mindez háttérben van. De ha arra gondolsz, Saci, hogy honnan indultunk, a sátántangótól indultunk, az ellenállás melankóliájától indultunk, és hogy miféle országkép vagy társadalomkép volt azokban az első regényekben. Hát ez a magyar nyomor, a magyar szegénység, a magyar lepusztultság, a megszomorítottak, tehát hogy innen indultunk.
4: De azokban is volt humor és szatíra.
3: Abszolút
4: tehát
3: volt.
4: Én a Sátántangón, amikor megnéztem a filmet, nem csak én, hanem a közönség is hangosan fölkacogott egy párszor.
3: Hát persze, mindig is volt benne humor, csak az elején nem nagyon vettük észre, mert mindig a tragikumra figyeltünk. A kritika is az elején.
4: Talán ja, de az utóbbi művekben, ugye a Hess-től, Báró-Wenkheim-től kezdve ez a kortárs valóságra reflektáló szatíra ilyen nagyon bájosan, viccesen jelenik, meg ugyanakkor megüt azért, persze.
3: Igen. Én szerintem most az lesz, hogy a recepcióban föl fog erősödni a komikumnak, az iróniának a vizsgálata, akár visszamenőleg a korai műveknél. Hát az ellenállás melankóliájában micsoda fantasztikus, komikus jelenetek vannak, akik a kocsmában, ugye a Valuska eljátszatja a kocsmában lévőkkel, ugye a bolygók mozgását, ugye elképzeljük.
4: És ez gyönyörűen jelenik meg a filmben és az operában is.
3: Hát igen, és ugye hát kissé italosan ugye keringenek ezek a bolygók ott a kocsmában.
1: Most az előbb kicsit dicsérted a még az elmúlt 16 évhez tartozó hivatalos vagy állami médiát, de ugyanakkor a...
4: Azért dicséretnek azért az túlzás, szerintem.
1: Hát, volt egy pozitív átás, hogy átálltok az agyak, vagy valami ilyesmi, hogy... De pont ezt akarom mondani, hogy ugyanakkor az és június 19-i számában volt egy írásod arról, hogy ignorálták az ünnepi könyvetet, hogy olyan dolgokról beszélt az irodalmi újság, ami valaha egy színvonalas újság volt, de mondjuk 20-30 éve, aminek semmi köze nem volt az ünnepi könyvéthez, a frissen megjelent könyvekhez, hanem valami avid dolgokról beszéltek. Azt hiszem egy könyv volt talán csak, amit
3: Az Alán Tibor könyvéről volt szó,
1: de
3: az a gondolatjelben volt egyébként.
1: De az sem most jelent meg szerintem egyébként.
3: De az most jelent meg most a könyvétre. Igen, ez egy regény sorozatnak az ötödik darabja.
1: Ja, bocsánat, nálunk tehát... volt vendég régebben, és sokat beszélt erről, és azt hittem már.
3: Nem, ez egy ötkötetes munka.
1: Most fejezte be.
3: Valóban így van. Egyébként majd most ezen a héten még megnézek még egy dolgot a Kossuth Rádióval kapcsolatban, aztán abba hagyom ezt az egészet. Az volt az érdekes benne, hogy én az elmúlt, nem tudom, 10-12 évben nagyon sok rádiókritikát írtam, és folyamatosan nyomon követtem azt, hogy hogyan alakulnak a kulturális műsorok, korábban még a politikaiakat is, de hát azt meguntam, mert az nevetséges, a Kossuth Rádióban. És hogyha emlékeztek arra, régen még a közszolgálati Kossuth Rádiónak az irodalmi szerkesztősége kivonult a Vörösmarty térre, és ott volt egy külön színpad, ahol a rádiósok folyamatosan beszélgettek a könyvhét szerzőivel ott a téren, azt ott lehetett hallgatni, és közben fölvették, és ezek mentek le a rádióban. Akkor, a könyvhét idején. Most pedig mi van? Lemegy a könyvhét, és éppen csak elhangzik az irodalmi újság műsorában valahol a 20. perc körül, ez egy 30 perces műsor, hogy ja, hát egyébként ma ért véget vasárnap, ma ért véget az ünnepi könyvét, majd később majd szót ejtünk róla. Aha. Tehát ide jutottunk onnan, hogy a közszolgálati Kossuth Rádió valóban 20-on nem tudom hány évvel ezelőtt ünnepnek tekintette a könyvhetet, és az egész hét erről szólt.
4: Ehhez képest azért egy radikális változás volt az, hogy most az idei könyvhét megnyitóján a miniszter kiállt a színpadra, és egy kicsit hosszúra nyúlt beszédben köszöntötte a közönséget, a kiadókat, és bocsánatot kért az elmúlt rendszer
3: igen,
4: irodalommal igen. Szemben elkövetett bűneiért.
3: Igen, Én is ott voltam. Meg is kérdeztem, hogy ez hogy van. És hát ez úgy van, hogy eddig is minden évben meghívták az aktuális politikusokat, vagy minisztert, de hát sose jöttek el. Most is meghívták, és legnagyobb meglepetésükre azt mondta, hogy oké, akkor ő jön. És tarthatna egy beszédet is, ha már ott van. És hát tényleg hát a Tar Zoltán egy jó beszédet tartott, kicsit hosszú volt, de hát ettől teljesen elszoktunk. Na most, Saci, ez volna normális. Tehát most...
4: Elszoktunk tőle.
3: Igen, annyira elszoktunk mindentől, hogy már ennek is örülünk, hogy a politika jelen van, és értelmes dolgokat mond. Bejelentette egy csomó pozitív dolgot a miniszter ott, a Vörösmarty téren. Hát tulajdonképpen leiskolázta a Karácsony Gergelyt, aki idáig minden évben elment, és mondott ott valamit, még szülinapja is volt, de hát jött a miniszter, és elvitte a sót. Senki nem készült erre.
4: Nem baj, hogy elvitte, mert tényleg nagy öröm volt, és nagy hát meglepetés igen. Az, hogy végre a politika komolyan veszi az irodalmat, amit ugye az is igen. Jelent, hogy vagy az is, de mostál, hogy kineveztek külön egy irodalmi és irodalomért és közművelődésért felelős ja, államtitkárt, igen.
3: A Berg Judit, ez nagyon-nagyon jó választás. Igen, ez helyettes államtitkár. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog csinálni. Nekem nagyon szimpatikus, nagyon szeretem. A Rumini gyerekkönyveknek a szerzőjéről van szó. Azokat én mind olvastam még a gyerekeimnek, és a gyerekeim nagyon szerették.
1: Nálunk is egy nasztár volt a családban, és remélem, hogy olyan jó hivatalnok lesz, mint amilyen jó gyerekkönyvíró.
3: Hát igen, igen. Úgy legyen. Sok sikert neki,
4: Sok sikert innen is.
3: Igen.
1: A Rumini könyveket többször is elolvastuk, mert a nagyoknak is az kellett, a kicsik azt hallották, még nem értették teljesen, amikor ők arra szinte értek korban, akkor ők is azt kérték, azt meséljem, úgyhogy lehet, hogy én fejből is el tudok mondani egy-két fejezetet.
4: Térjünk vissza a lapszerkesztéshez.
1: Várjál, először még szusszanjunk egyet, és akkor a mai zenék, mint pihentető sugárzások a Csaba ízlése szerintiek lesznek, de szerintem neked is fog tetszeni az első, az a Prince Sometimes It Snows in April című száma.
3: Nagyon aktuális.
1: És akkor még megkérdezik Csabát, hogy miért pont ezt kérte.
3: Mert nagyon szeretem ezt a dalt. Tényleg évek óta ezt szoktam énekelni, például reggel úszás közben. De hogy tényleg szeretem, és azért jutott eszembe, mert hát, hogy Istenem, 40 fok van, és ilyenkor a havazásra kicsit másképp gondol az ember.
1: Akkor hallgassuk.
0: Check this out. This is what I remember from high school.

0: Sziasztok! Programajánló következik. Ma este 8-tól Hardcore Buli a Riff Clubban. Fellép az amerikai Wake of Humanity zenekar Takomából, akik már a 90-es évek óta nyomják politikai tartalmú szövegeiket. Előttük a magyar Escalate lejátszik. A Füles Kocsmában július 3-án péntek este 6 órakor Lavorban címmel próza est lesz három hangra. Az előadás szövege Őrsi István Történetek egy hideg faházban című írása alapján készült. Regisztrálni a Facebook meghívóban található e-mail címen lehet. A Jaffa 68 zenekar Rolling Stones dalokat játszik július 4-én szombaton a Kaziban. Kepes András július 5-én vasárnap 19 órakor a Dugattyúsban, ahol a Dialóg beszélgetés sorozatban most az irodalomé a főszerep. Dr. Gerő Tamás beszélget Kepes Andrással az Igazad van, irodalmi esszéje és a Két macska voltam című regénye kapcsán. Az Art Music műsorából ajánljuk az Újra tervezés című filmet, illetve a Circo Geyser moziban augusztus közepéig futó Sunshine Fesztivált, melynek során naponta három filmet vetítenek újra a korábbi évek sikeres filmjeiből. Programajánlót hallottatok.
1: És még azt tenném hozzá Gergely Robi ajánlataihoz, hogy holnap lesz az A38-on este. Mark Ribó együttese az, aki a legtöbb, vagy sok Tom Waits dalt írt, annak a zenéjét, az ő Ceramic Dog című, vagy nevű együttese. Talán még vannak jegyek, és akkor folytatjuk az adást 2026. június 29-én. A vendégünk Károlyi Csaba, irodalomkritikus, irodalomszervező, főszerkesztő helyettes, és akkor most rátérek arra, hogy mi a szuper képessége, mégpedig az, hogy minden interjú, mély interjú beszélgetés előtt elolvassa a partnere, a vele szembelő szerző teljes életművét, és úgy tud kérdezni, hogy mindennel tisztában van. De vajon ilyen felkészültség mellett volt-e valaha, vagy érte valaha olyan meglepetés, hogy az interjú alany az olyan furcsán reagált, hogy kiestél a szerepedből?
2: Volt ilyen, sokszor. Egyébként annyit pontosítanék, hogy hát nem olyankor olvasom el a teljes életművet, amikor megbeszélek két hét múlvára egy interjút, hanem ezeket már folyamatosan olvastam az elmúlt évtizedekben, és akkor ilyenkor csak elő kell szedni.
1: Jó, hát nádos példát nem lehet olvasni két hét alatt.
2: Hát leveszem a polcról, van egy rossz szokásom, összefirkálom a könyveket, nem is adom kölcsön, aláhúzogatok akár színessel is, megszoktak róli, ami emiatt nem tisztelem a könyvet. Tehát nekem...
1: És teszel a lapok közé jelzőt, vagy szamárfület hajtasz?
2: Én szamárfület hajtok, mindent csinálok. Egészen borzasztó módon tönkreteszem a könyvet, de ha 10 év múlva előveszem, akkor én pontosan tudom, hogy mit miért húztam alá, és egy fél óra alatt visszajön egy 500 oldalas regény, mert hiszen jegyzetet, különböző színeim vannak, háromszög, négyszög kör, ilyen aláhúzásom olyan, és akkor azt tudom, hogy miért csináltam, és akkor visszajön egy régi könyvnek a lényege hamar. Tehát így értve valóban elég sok életművet végigolvastam. Egyszer például az történt, hogy a Csaplár Vilmossal csináltam egy interjút, még réges-régen, ez egy korábbi kötetben volt benne, és akkor hirtelen eszembe jutott egy kérdés, amit nem terveztem, mert megjelent pont akkor egy-két hete egy új könyve. És gondoltam, hogy az írók szeretik azt, hogy a legújabb könyvéről is legyen szó, amit még nem olvastam. És akkor gondoltam, hogy legyen arról is egy kérdés, mire a Csaplár csodálkozott is, mert tényleg akkor jelent meg, és mondta, hogy olvastad már? Mondom, még nem. Akkor arról ne beszéljünk. És kész. Tehát volt ilyen, tehát ezt...
1: Egyszer olvastam egy hasonlót, a Nádas Péter mesélte, hogy egy francia újságíró csinálta a riportot, és nagyon hamar kiderült, hogy alig vagy semmit nem olvasott tőle.
2: Igen, igen.
1: És akkor föl is állt az asztaltól.
2: Nem, aztán az történt, hogy utána visszament, és végül elkészült ez az interjú, képzeld el. Igen, tehát először azt mondta, hogy ő itt feláll, hát ez borzasztó, hát szerveztek neki egy ilyen hülyét, hát ő ezzel nem tud beszélgetni. De aztán látta, hogy ez egy nagyon érdekes figura, és gondolta, hogy nézzük meg, mit lehet ebből kihozni, ha ugyanarról beszélünk. Tehát én tudok egy ilyen történetet, lehet, hogy ez kettő. És elkészült az interjú, és utána azt mondta, de lehet, hogy ez egy német újságíró volt, hogy ez egyik legérdekesebb interjú lett. Mert elengedte azt a dolgot, hogy nem olvasott tőle semmit, hanem próbált válaszolni a hülye kérdéseire. Na most, ebből mi a tanulság? Hülye kérdéseket kell föltenni, akkor lesz a jó interjú. Tehát ugye olyasmit kell kérdezni, amire nem számít az interjú alany, főleg ha már adott 500 interjút életében, már mindent megkérdeztek tőle, mindenre van sablonos válasza, tényleg megnyomják köldöknél és mondja. Ha kap egy meglepő kérdést, arra nincs sablonos válasz, és akkor azon el kell gondolkodnia, és akkor lehet, hogy fog mondani valami érdekes.
1: Csináljuk mi is így.
3: Ja, de ehhez vagy nagyon jól kell ismerni az adott életművet, vagy sem ennyire.
2: Hát igen, igen.
1: Sokszor például van-e kutyád?
2: Nincsen. Nincsen. Allergiás vagyok a kutya macska szőrre, meg még 50 dologra allergiás vagyok.
1: Akkor bocs, hogy behoztam Albertet.
2: Nem.
1: Albert, mert hogy nem csak automatikus tárgyeset, illetve Alberto.
2: Nem szabad megsimogatnom sajnos a kutyákat, mert hát minden...
1: Az jó. Mit jelent, kiütés?
2: Igen, igen, igen, ilyen piros izé, de a klórra is allergiás vagyok az uszodában.
1: És mégis minden reggel úszol.
2: Igen, igen, igen, de hát kijövök, meg vannak erre módszerek, meg akkor az érdekes módon az ilyen tüsszögést eredményez.
1: És a szemed?
2: A szemem bepirosodik, és akkor mit tudom én, 15 tüszent, és fél óra alatt kész vagyok, és utána semmi. Gyógyszer, vannak gyógyszerek.
1: Csak mondom a hallgatóknak, hogy Csaba minden reggel úszik 2 kilométert.
3: Itt szerkesztődik a kortárs magyar irodalom.
1: És eddig én azt hittem, hogy én marha jó vagyok. Én 1 kilométert szoktam úszni hetente. A egyéni csúcsom az 28 perc, és a Csaba 2 kilométert ússza 58 perc alatt, és csak mellúszásban.
2: Dicsekszem, a múlt héten 50 perc alatt úsztam a 2000-et, de nagyon meghajtottam. Egyébként 55 szokott lenni. Ezek komoly dolgok, tehát itt perceken életek múlnak, tehát ez nem úgy van.
3: Persze, ez beépül a lapszerkesztésbe, az irodalomba, az interjú kötetbe, ez nem lehet félváról venni, de szerintem mivel megy az idő, azért kanyarodjunk rá a lapszerkesztésre, és hogyha már behoztad a nappali házakat, ami ugye a 90-es évek egyik legfontosabb irodalmi, kulturális orgánuma volt, én akkor jártam egyetemre, úgyhogy nagyon ismertük és olvasgattuk ezeket a lapokat. Mesélj arról, hogy hogyan kezdődött ennek a lapnak a története, kik voltak benne, mi volt a terv, mi volt a koncepció, mi volt a drive, amiért ezt megcsináltátok, és
1: megnéztem. És miért szűnt meg?
3: Na.
2: Igen, igen, igen, ez 10 évig volt, 89 könyvhetére jelent meg az első szám különben, 10 évig élt a lap, 99-ig, és negyedéves, hát 40-valahány száma jelent meg, néha dupla számok, mert nem volt pénz. És meg van egy angol-német szám, ami a frankfurti könyvására készült, amikor a Magyarország volt a díszvendég. Hát ez úgy jött létre, hogy hirtelen lehetett lapot alapítani, korábban nem lehetett. Nálam öregebb generáció, 5-10 évvel öregebbek, nagyon akartak lapot csinálni, és nem tudtak. 84-es kiárat, új hölgyfutár, stb. Mire megcsinálhatták volna, addigra már nem akarták, és mi éppen jókor voltunk. Tehát akkor végeztük az egyetemet, és akkor gondoltuk, hogy kéne lapot csinálni. Az ötletgazda egyébként a Takács József volt. Tehát ő találta ki, hogy kéne a lapot csinálni. Mondtuk, jól van, Jóska, akkor te leszel a főszerkesztő. Nem, ő nem akar lenni, majd mi csináljuk. És tényleg összejött egy társaság, szegedi és budapesti bölcsészkarról, főleg Ilia Mihály meg Balassa Péter tanítványok. És nagyon jó pillanatban voltunk. Ez egy véletlen. Ha 10 évvel később vagyunk, vagy korábban, akkor nem szólt volna ekkorát a dolog. Ráadásul Nagyon szép lett a lap, ezt nyugodtan dicsérhetem, mert nem az én érdemem, hanem az Eperjesi Ágnes kezdte, illetve a Czeyzer Balázs lapterve alapján. Néhány évig az Eperjesi Ágnes csinálta, utána pedig Hübner Dorka csinálta a legtovább a lapot, a borítókat, a tipográfiát, a képszerkesztést. Gyönyörű lap volt. Annak az évtizednek a legszebb lapja volt. Hát mi csak leharadtuk a babérokat, mert irodalmi szerkesztők, ugye mi csak a szövegeket vittük. És azt akartuk, hogy minden legyen, nem csak irodalom, képzőművészet, bármi, tehát, hogy művészetek, filozófia, interjú, világirodalom, interjú külföldi nagyságokkal, és ilyenek. Ami hát egy furcsa dolog volt, akkor nem volt divat, hogy a folyóiratokban interjúk vannak. Ami rendkívül érdekes, hát a Holmiban se, a Jelenkorban se voltak interjúk akkor, az nagyon érdekes, hogy én ebben a 10 évben egy darab interjút nem csináltam. Ne kérdezd, hogy miért? Nem tudom. Eszembe se jutott. Amikor az Éshez kerültem, akkor kezdtem el interjúkat csinálni. Na most én is hoztam egy kis feljegyzést, csak hogy ne tévedjek, mert azért el akarom mondani, hogy kik voltak a legfontosabb emberek ebben az egészben. Ugye 5-en voltunk alapító szerkesztők, és 10 éven keresztül Orsós László Jakab, Orsós Laci, ugye irodalmároknak Laci, színházasoknak, filmeseknek Jakab. Ő most New Yorkban van, ugye a Brooklyni könyvtárnak főembere. Lényeg az, hogy 10 éven keresztül 2-en vittük a lapot, alapító volt még Hévízi Otto, Kurd Imre és Szíj Ferenc. És még talán olyan 6 évig volt szerkesztőtársunk a 10-ből a Szíj Feri, és még sokan néhány éven keresztül, Babarczi Eszter az elején, Beck András a legeslegvégén, Keszthelyi András egy darabig, Sebők Zoltán a legeslegvégén, Szőke Anna Mária szintén. Tehát, hogy Pusztadóra volt az olvasó szerkesztőnk, és gyakorlatilag, amikor már mindenki mást kezdett el csinálni, mert pénzt kellett szerezni, vagy gyerekeink születtek, vagy ebből nem lehetett már megélni, akkor úgy lankadt a lendület, és nem azért hagytuk abba, tehát nem azért szűnt meg a lap, mert nem volt pénz, hanem azért szűnt meg, mert elfáradtunk, és úgy gondoltuk, hogy ezt már nem fogjuk tudni ugyanilyen energiával csinálni, mint eddig. Mindenkinek kellett rendes egzisztenciát teremteni, és emellett ez már nem fért úgy bele. Hát olyanokat csináltunk az elején, fogod a kezedben most a Nappali Háznak a Berlin számát, ösztöndíjakat szereztünk, és kimentünk 10 napra Berlinbe. Ugye hát a fal leomlása után vagyunk, barom izgalmas volt a hely, mentünk keletről nyugatra, mentünk át a falon ide-oda, és csináltunk interjúkat, mentünk galériába, meglátogattunk ottani írókat, például Sasha Andersont, ugye? Vele is van egy interjú. Akkor voltak ezek a nagy házfoglalások, azokból ilyen baromi nagy galériák lettek, és ilyen nagy szabad terek, meg minden. Hát mi ott topzoltunk, és csináltunk belőle egy lapszámot. Hát ilyet, ugye, ma már, hát nem lehetne elképzelni, hogy 5 szerkesztő busszal mentünk Berlinbe, egész nap zötyögtünk a busszal, megérkeztünk, jó, valami DAAD ösztöndíjat szerzett nekünk szerintem a Nádas Péter, találkoztunk a Földényivel, aki akkor éppen ott kint volt, ő vitt minket mindenhova, akkor még megvolt a Barbara Richter, aki a magyar íróknak a nagy pátyolgatója volt, most írta meg igen csak kritikusan a portréját Nádas Péter a Halott barátainkban. Tehát ő fogadott minket Berlinben, és hát akkor ott tulajdonképpen megszerveztek nekünk mindent, mindenhova bejutottunk, színházba, ahova akartunk, és hát csináltunk egy fantasztikus Berlin számot. Na most ugye ilyen lendülettel nem lehet 10 évnél tovább lapot csinálni. Ugye a másik lapszám, amit elhoztam, ez a Szülők, nem most az ápoló kezében van, ugye itt meg az volt, hogy már alakulnak a magánéletek, tehát megszületett a Szíj Ferencnek és a Babarczi Eszternek a közös gyereke, a Szíj Peti, és ugye ez volt az apropója, aztán nekem is megszületett a Peti fiam, és az volt az apropója, hogy nézzük meg, hogy milyen dolog is szülni, milyen érzés szülni, mégis milyen érzés, ez volt a dolog lényege, és akkor itt több írást hoztunk a szüléssel kapcsolatban. Itt már kezdett bomlani a korábbi, hogy mondjam, fölállás, mert itt már 98-ban vagyunk, és aztán 99-ben megszűnt alap. Egyszer volt egy olyan év, amikor nem kaptunk támogatást. Ugye minket alapvetően a Soros Alapítvány meg a Nemzeti Kulturális Alap tartott el. És egy évben a Soros Alapítvány úgy döntött, hogy nem adnak pénzt. Nem értettük, hogy miért. És akkor kellett csinálni egy dupla számot, az erotika számot, olyan nagyon szép vörös színű borítója volt. És akkor elgondolkodtunk rajta, hogy föl kell adni. De hát akkor nem adtuk föl, hanem tovább csináltuk. Utána végig volt pénzünk, de elterjedt az a dolog, hogy mi azért hagytuk abba, mert nincs pénz. Uh-huh. Utána már volt pénz.
3: Hú, ez most nagyon felcsigázott ez a Berlin szám, erről nem is tudtam.
2: Az egy nagyon jó szám, igen. És hát ugye mögötte van, én még a berlini úszodákba is elmentem. Mögöttem van egy berlini, nyáron voltunk Berlinben.
3: Meg itt valamelyik cím említi is, fölrakom a szemüvegemet, ugye Via Lewandowskinak új feladatok kolostora, Künstlerhaus Betánien, az a Künstlerhaus, ahol rengeteg magyar író megfordult. Tehát van azért Berlinnek egy kiemelt szerepe a magyar irodalomban. Abszolút. Meg is jelent pár éve egy novellás kötet, hogy Berlin drágám csukja be a szemét, ami Berlinben íródó vagy Berlinhez kötődő novellákat tartalmaz.
2: Igen, igen, mert ez a DAD, ugye minden évben volt egy magyar ösztöndíjas író. Mészöly Miklós kezdte, aztán Nádas Eszterházi, Oravec Imre,
3: Garaci,
2: Láng Zsolt, rengetegen voltak. Tehát ők belakták a magyar írók Berlint. Ez egy fantasztikus dolog volt. Igen, igen. A Sasha Anderson, ugye, akiről azt kell tudni, hogy ugye itt még nem tudtuk, hogy ő besugó volt, de aztán ugye kiderült róla, hogy besugó volt, és akkor róla írt a Nádas Péter a híres eszéjét, a szegény-szegény Sasha Andersonunkat a Nappali Házba.
3: Igen, azért ez az ügynök történeteknek egy elég fontos dokumentuma.
2: Igen, erről jut eszembe, hogy nagyon sok Tarsándort közöltünk, legalább 5 novellát közöltünk. Bocsánat az asszociáció.
3: Abszolút indokolt.
2: Igen, igen, tehát nagyon fontos szerzőnk volt például Tarsándor is.
3: Ja, és mondod, akkor egy idő után kifulladt a lap, és akkor... Rögtön átugrottál az élet és irodalomba, vagy volt valami intermezzo?
2: Én már kettős ügynök voltam három évig. Az utolsó három évben egyszerre párhuzamosan szerkesztettem a kettőt, mert hát valamiből meg kellett élni, ebben nem lehetett megélni. Közben nekem megszületett a fiam, szintén ugye 96-ban, és hát akkor kellett valami rendszeres munka. Tehát én az utolsó éveket már úgy csináltam, hogy a kettőt együtt, de előtte is úgy csináltam, hogy amikor a JAK elnöke voltam, meg a JAK füzeteket szerkesztettem, akkor közben a Nappali Házat is csináltam. Tehát sok lábon kellett állni.
3: Meg hát azért most az élet és irodalom mellett is csinálsz egy csomó mindent. Városmajor 48 beszélgetések például a kokáért.
2: Igen, igen, igen.
1: Meg van az éskvartett, amiről mi szintén beszélünk.
3: Hát az beszélünk. Még az éshez tartozik.
2: Az éshez tartozik, igen. Meg az íróboltjához tartozik. Igen, igen, igen, igen, igen, igen.
3: Tehát mikor kerültél az éshez?
2: Akkor, 96-ban. 30 éve.
3: Jézus Mária.
2: Most ezt onnan tudom, hogy akkor született a fiam. Tehát tehát ez a kettőt itt nagyon könnyű megjegyezni. Egyikről a másikat bármelyiket kérdezik, meg tudom mondani, hogy mikor volt. És hogy most lesz 30 éve. Igen.
3: Hülyeség ezt mondani, de ezt fogom mondani, hogy mesélj erről a 30 évről.
2: Hát figyelj, egészen más. Az ember egy finom negyedéves lapot szerkeszt. 3 hónapig lehet gondolkodni, hogy mit teszel be. És utána átkerülsz egy olyan szerkesztőségbe, ahol hetente elkészül egy 24, sőt volt ez 28 meg 32 oldalas lap. Hihetetlen mennyiségű szöveg. Jó, sokan is vagyunk rá, de hát Jelen pillanatban én hetente körülbelül 80 ezer leütésnyi szöveget adok bele a labba. De ennek a többszörösét olvasom. Eredetileg csak a könyvkritika rovatot szerkesztettem, de most már a kulturális esszé, vagy nem is tudom, főjtonnak hívjuk a lapon belül, kulturális publicisztika rovatot is szerkesztem, meg a kulturális interjúkat is szerkesztem. És hát azért átállni arra, hogy heti lapot csinálni, az azért az elején nem volt egyszerű.
3: És hát az elején még a technológia is egészen más volt.
2: Hát igen, akkor még flopin, rengetegen ugye beküldték levélben a kéziratot, az be kellett gépelni, akkor jött a flopi, akkor már flopin hozták be a szövegeket. Emlékszem, a Koltai Tamás ugye kiváló színi kritikus évtizedeken keresztül az ÉS-nek a színház kritikusa volt, és hosszú éveken keresztül az édesanyja hozta be minden héten a flopit, amin a Tamás írása volt. Na jó, szóval, hogy ez régen volt, és hát most már minden másképp van, most már úgy van, hogy még örülünk annak, hogy egyáltalán van nyomtatott heti lap. Amikor így megszűnögetnek nyomtatott napi lapok, akkor azért is vagyok rendkívül ideges, mert minél kevesebb nyomtatott sajtótermék lesz, annál kevésbé lesz hely, ahol meg tudod venni, mert hiszen már nincs értelme az újságárusoknak.
3: Hát azért van, még bulvárra azért van üzleti kereslet, másrészt azért most úgy azt látjuk, hogy nagyon átrendeződik egyáltalán a folyóirat, hát meg a napilap, meg egyáltalán a média termékpiac. Végre talán örvendetesebb irányokban, azért nem minden napilapért sírunk.
2: Hát nem mindenért, de amikor egyszerre megszűnik a Magyar Nemzet meg a Népszava, és nincsen politikai napilap igazából.
3: Azért sírunk.
2: Akkor azért az nem jó, és akármilyen is ez vagy amaz, ez mindenképpen egy rossz irány. Különben elárulom neked, hogy a bulvárlapok példányszáma sem emelkedik, hanem inkább csökken, tehát hogy azért ez egy veszély. De erről ne beszéljünk, mert nem szeretek erről beszélni.
1: Akkor én még az ÉS-kvartetről kérdeznélek, hogy hallgatók számára megvilágítsuk, aki nem ismeri. Ez egy olyan beszélgetés sorozat, ami havonta egyszer kerül megrendezésre, és az általad kiválasztott egy regényt tárgyalod meg három meghívottal, irodalmárokkal, tehát négyen vagytok ott az írókboltjában megtartott beszélgetésen.
2: Meglepő, a kvartett hagyományához ragaszkodunk.
1: És ez a mondjuk itt szakértői kör, ez egy évig konstans, de nagyjából évente szokott változni a személyi összetétel, tehát a kapitány egész sorokat szokott cserélni, ami nem azért van, mert az értékítélet, hanem hogy friss vért hozzon bele, meg mivel ez mindenkinek az önkéntes ingyenes munkája, lehet, hogy nem lehet ezt azért nagyon sokáig egy évén tovább bírni. Ez mióta kerül megrendezésre, ez a rendezvény?
2: Hát kérlek szépen, készültem, mert kinyomtattam, az ÉS honlapján van egy összesítés, amit megcsináltam pontosan azért, hogyha így kérdeznek, akkor én is tudjak honnan lesni, mert én se tudom fejből. Tehát eddig 124 ÉS kvartett volt. Az ÉS honlapján jobb oldalt meg lehet találni, rá kell klikkelni, és mindenki azonnal látja. 2009 óta megy a dolog, mert nem minden hónapban van, nyáron nincsen, tehát igazából általában 7 vagy 8 szokott lenni egy
1: évben. Igen, a legutolsó az most volt 2-3 hete, és majd szeptemberben lesz újra.
2: Hát, októberben lesz a következő, mert a szeptembert is kiszoktuk hagyni. Szóval a lényeg az, hogy ez már tulajdonképpen, ugye, mennyi ez? 17 éve megy. És nem én választom ki a könyvet, hanem lehetőség szerint négyen választjuk ki. Tehát az van, hogy mindig agyalunk, hogy milyen új könyvek vannak, ki miről szeretne beszélgetni, akkor ebből összeáll egy lista, és akkor érvelünk mellette, hogy miért ez, miért amaz legyen. Én arra törekszem, hogy olyan könyvről beszélgessünk, a Saci megerősítheti, vagy cáfolhatja, amiről mindenkinek kedve van beszélni. Ugye Saci több körben is volt már az ÉS kvartettben, és nem feltétlenül a legjobb könyveket választjuk ki, tehát nem azt, amit a legjobban szeretünk, hanem olyan, azokat is, de olyanokat, amiről azt gondoljuk, hogy lehet érdekesen megközelíteni innen, onnan, amonnan, lehet róla vitatkozni, az a legjobb, ha nem értünk egyet. Azért van a pontozás, kérdezted egyszer, hogy miért pontozunk. Van olyan író,
1: ezt elmondom a hallgatóknak, hogy a 4 szakértő pontozza a könyveket, 1-10 skálán, és a hallgatóság is pontozza a könyveket, ők beadnak egy szetlit a saját pontszámukkal, és akkor végén van egy érdekes összehasonlítás, hogy vajon mennyire közelít a hallgatóság, általában olyan 30-40 ember szokott ott ülni, a, mondjuk így a zsűri átlagához, és akkor még van egy jutalmazási elem is benne, hogy a hallgatók cetlieiből egyet kisorsol a zsűri, és akkor az a hallgató, akit kihúznak, ő megnyeri a következő eszmecserén tárgyalandó könyvet.
2: Így van. Hát ezt nagyszerűen összefoglaltad. Szóval vannak írók, akik haragszanak arra, hogy pontozunk, mert hogy ez nem lóverseny. Erre azt szoktam mondani, hogy ez játék.
1: És ebből volt már sértődés, hogy valakit lepontoztatok, és...
2: Hát, ugye nyilvános...
3: Volt,
2: de nem illik nyilvánosan megsértődni. Az írók nem is jönnek el általában. Nem,
3: de oda küldenek valakit.
2: Nem mernek eljönni.
1: Igen.
2: Anyukáját,
1: hogy hallassa meg.
2: Anyukáját, barátját, feleségét, igen, valakit oda szoktak küldeni, vagy ha nem, akkor a végén fölhívják a boltot, hogy legalább azt mondjátok meg, hogy hány pontot kapok. És erre én ezt úgy szoktam kivédeni, hogy ez egy játék, nem kéne ezt halálkomolyan venni, még a Nobel-díjra is lehet fogadni, arra is mondják, hogy az sem lóverseny. Megmondom, hogy miért van a pontozás. A legelején nem volt. És akkor olyan nyögvenyelősen indult a dolog, hogy kezdjük el. Hát, ki mit gondol, és akkor mire bemelegedtünk, vége lett. Ezért azt gondoltam, hogy mindenki gondolkodjon előtte, tehát már 2-3 nappal előbb kérem a pontokat. Mindenki adja meg a pontszámot, amit ő szeretne. Ezt én el is küldöm mindenkinek mondjuk 3 nappal előbb, hogy föl lehessen készülni arra a többieknek, hogy a másik mennyit adott. És akkor az első kérdés az, hogy miért adtál ennyi pontot. Magyarul indokolni kell a pontszámot, ami már is beindítja a beszélgetést. Röviden összefoglaljuk mind a 4-en, hogy miért adtunk ennyi meg amennyi pontot, és akkor már ahhoz lehet kapcsolódni, lehet vele vitatkozni, és akkor innen indulunk. Tehát egy jó dobbantó. És még van egy elem, hogy minden csapattól az első alkalommal kérek egy olyan művet, hát a magyar irodalomból nagyjából az elmúlt 100 évből, vagy nem tudom mennyiből, a modern magyar irodalomból, amire 10 pontot adna. És akkor ez meg egy viszonyítási pont, hogy valaki, mit tudom én, az emlékiratok könyvére adna 10 pontot, vagy a nem tudom mi, a fogságra, és akkor ehhez képest is lehet értelmezni azt a pontot, amit most adott. De különben manapság ez már nem így van, mert azt mondják most a résztvevők, hogy nem ahhoz viszonyítanak, hanem a szerzői életművet nézik meg, vagy az abban levő lehetőségeket, vagy az adott mű, amiről beszélünk, hogy abban mi volt benne, és mit tudott megcsinálni, és mit nem, és ahhoz képest pontoznak.
1: Felolvasnád a top 10-et, hogy eddig melyik volt az a 10 mű, ami a legtöbb pontot kapta? Gondolom, van ilyen lista nálad.
2: Van ilyen lista, de nagyon nehéz kibogarászni. Meg tudom mondani, hogy mely könyvek kapták a legeslegtöbb pontot.
1: Úgy kérdeztem, igen.
2: Igen, de aztán sok lesz, úgyhogy nem mondom mindet. Mert Nádas Péter Világló részletek című memoária kapott 38 pontot a 40-ből. Uh-huh. Ez volt a legtöbb, amit adtunk. Bereményinek a Magyar Koppelfieldje kapott 36 pontot, Nádasnak a Rémtörténetekje is 36 pontot kapott, és Tompa Andreának a Sokszor nem halunk meg című regénye. És aztán vannak 35 meg 34 pontosok, Garacinak a Darc és Hátraarc, Eszterházinak az Estie, Bodor Ádámnak a Verhovina madarai, aztán sok van, Oravec Imrének a Kaliforniai fügy, Tompa Andreának a Fejtörsláptól, Kun Árpádnak a Boldog Észak, Péterfinek a Kitömött barbárja, akkor már végigmondom, mert

0: meg kellene mondani.
1: Nem mondjam meg?
0: Hát.
1: Jó, nem mondom meg.
0: Saci.
1: Jó. Maradjon titokban. Akkor annyit mondok, hogy a...
0: Végülis a lista megtekinthető.
1: Igen, a lista megtekinthető, a legtevesebb pont, amit adtunk, az 15 pont volt.
0: 40-ből.
2: Azt tudom.
1: Igen, igen, nem mondjuk meg. Na most, a pontozásról. Ez így nagyon szépen hangzik, de ez igazából nem mérvadó. Mert mindig más 4 ember adja. Illetve még ha ugyanaz az ember adja is, másképp gondolta 10 éve, mint most. Tehát például, hogy a világló részletek ilyen nagyon sok pontot kapott, az abból is következik, hogy éppen olyan volt a felállás, egyébként Bárány Tibor, Rácz Péter és Zelei Dávid voltak, és valahogy mindenki nagyon szerette azt a könyvet. Ha más csapat lett volna, mondjuk tegyük fel Margócsi István, akkor nem lett volna ennyi pont. Mondok egyetlen dolgot csak, hogy világos legyen. Radnóti Sándor egyszer régen is benne volt a kvartetben, meg aztán később is, évekkel később. És amikor először volt a kvartetben, akkor nagyon alacsony pontszámokat adott, ilyen 4-5-6 pontokat adott, mert úgy gondolta, hogy mit tudom én, 10 pont az a Déri Tibor befejezetlen mondat, vagy nem tudom mi, tehát az iskola a határon, az 10 pont, és akkor ehhez mérjük. Amikor másodjára volt benne, akkor mindenre 9-10 pontot adott. És akkor meg is kérdeztem, hogy Sándor, hát hogy van ez? És azt mondta, hogy megváltozott a világ. Örüljünk annak, hogy egyáltalán a magyar írók írnak még jó könyveket, támogassuk ezt a dolgot, segítsük elő azzal is, hogy minél inkább próbáljuk őket a közönségnek valahogy megmutatni. Tehát 2 pontozási filozófia volt a korábban, meg később az ő részére.
0: Értem, tehát az értékítélet, hogyha listán ezt keressük, az torzít, tehát ez torzít, nem, nem torzít. Egy igazságos lista.
1: Abszolút.
0: Most pihenésképpen egy újabb zenét hallgatunk meg a Csaba kedvencei közül.
1: Annyit, mondhatok annyit, hogy ez a Prince, annak van egy, ez ugye egy koncertfelvétel, egy rövid részlet volt, amit találtál, megtalálják a YouTube-on a rendes számot, az egyik...
0: Sometimes it snows in April.
1: In April. Sometimes I feel
0: most,
1: so bad.
0: Most nem Prince jön, most egy nagy elődje.

0: És akkor sziasztok, drága hallgatók, itt a Tilos Rádió, benne a Majom a Vízben, 2026. június 29-én, amikor is a vendégünk Károly Csaba, irodalomkritikus, főszerkesztőhelyettes, és a stúdióban Sacó és Ápoló a kérdező biztosok szerepében. És akkor Sacó kérdése következik.
1: Mi alapján szoktad kiválogatni az iskvartetnek a résztvevőit?
2: Alapvetően az alapján, hogy elég sok szerzővel dolgozom az ésben, akik írnak ugye rendszeresen könyvkritikát, és hogyha úgy látom, hogy tudunk együtt dolgozni, tehát hogy neki is jó, nekem is jó, akkor tehát és kompatibilis szerző. Ugye neked nem kell mondanom, terjedelem, határidő, stb. Heti lap, tehát ez egy nagy üzem és katonás rend, stb. Meg hát olyanokat, akikkel szeretnék beszélgetni, akiknek érdekel a véleménye, és így tovább. Tehát az évek során arra törekedtem, hogy legyenek fiatalabbak, idősebbek, fiúk, lányok, ugye mindig jön ez a rengeteg kritika, hogy miért ez, miért nem amaz, akár a kvartett tagok kiválasztásával kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen könyvekről beszélgetünk, mindig mindenki szokott kritizálni. Én erre azt tudom mondani, vagy hogy miért nem beszélgetünk, vagy ritkán beszélgetünk verses kötetekről például.
1: Ja, ezt akartam is kérdezni.
2: Azért, igen, volt aki...
1: Említetted ugye a Keménynek a Nélusát, igen, meg amikor igen. Én voltam először, akkor a Kántor Péternek
2: a... Igen.
1: Nem jut eszembe.
2: Jaj, nekem se jut eszembe, pedig az a kedves kötetem.
1: Én is nagyon szerettem.
2: Minden megvan a listán.
3: Köztünk maradjon,
1: igen.
2: Köszi, hát nézd meg, hát egyből megmondja. Igen, az egy nagyon... Tehát azért beszélgetünk kevesebbet versekről, mert én például úgy gondolom, hogy nem tudok olyan jól beszélgetni verses kötetről, mint regényről vagy novellás kötetről. Tehát nagy rész tényleg regényekről van szó, vagy novellákról. Az első körben arra sokan emlékeznek, három nagy ágyút kértem föl, Angyalosi Gergelyt, Kálmán C. Györgyöt és Margócsi Istvánt. Ez volt az első kvartett. Egyből jött az, hogy miért csupa öregek, és miért nincsen köztük nő. És így tovább, és így tovább. Aztán alakult a dolog, lettek fiatalok, és lettek nők. Ami egy érdekes dolog, hogy amikor Covid volt, akkor ugye összejött az a kvartett, ami most is egy évig futott, amiben a Decki Saci, Visi Bea és a Szollád Dávid volt benne, és akkor minden hónapban kérdés volt, hogy egyáltalán meg tudjuk-e csinálni, bezárt az írókboltja, a Zoom-on kellett csinálni. Érdekes, hogy először Skype-on csináltuk, aztán Zoom-on, és maradtunk két évig, mert annyira jól belejöttünk ebbe a dologba, hogy nem akartam változtatni. És most ez a kvartett visszajött most egy évre, ősztől majd új felállás lett. Nem mintha megbántam volna, mert ez a számomra nagyon kedves kvartett felállás, de utólag jutott eszembe, hogy akkor lehetett volna fölkérni nem Pesten élő kritikusokat. Kolozsvár, Újvidék, Pozsony, te Marosvásárhely, stb. Ezt elmulasztottam. Nem jutott eszembe. Amikor elkezdtük, akkor még nem volt Covid, tehát elkezdődött ez a csapat, és utána beütött a járvány, és maradtunk úgy, ahogy voltunk. Otthon ültünk a szobánkban, a kameránk előtt, és fölvettük a beszélgetést, az írókboltja ugyanúgy föltette a YouTube csatornájára, stb. De amikor már ezen túl voltunk, akkor jutott eszembe, hogy te jó ég, itt egy nagy elmulasztott lehetőség. És utána már nem tudok valakit hívni Kolozsváról, hogy utazzon ide, itt aludjon, és utána menjen haza. Tehát, hogy gyakorlatilag Pesten élő kritikusokat tudok fölkérni. Volt, amikor mondjuk Takács József jött egy évig Pécsről, de hát ő egyébként is mobil volt, sokat utazott Pestre. Szilasi László jött Szegedről. Próbáltam Debrecenből is hívni embereket, nem jött össze. És tulajdonképpen azért vannak pesti emberek benne, mert nem tudom megfizetni, nem tudunk úti költséget fizetni, szállásköltséget fizetni, nem áll jól az is annyira, hogy ilyen költségeket fedezzünk, meg ráadásul ugye nagyon nehéz is egy, mit tudom én, Marosvásárhelyen, vagy akár Nagyváradon élő szerzőnek úgy dönteni, hogy akkor most ő minden hónapban szabaddá teszi az utolsó szerdáját, és jön, és itt lesz. Úgyhogy ezért vannak pestiek, és a kulissza titok meg az, hogy mindig próbálok valakit becserkészni, akit nagyon szeretnék a kvartettben hallani, és hogyha ő igent mond, akkor utána lépek tovább, és fölkérek még valakit, és még valakit, olyan formában, hogy lássam azt, hogy különböznek, másképp látják az irodalmat, hát ismerem, amiket írnak, hogy legyen vita, hogy legyenek különböző nézőpontok, hogy ezek ütközzenek, de azért az is meglegyen, hogy a négy ember tudjon együtt beszélgetni, tehát respektálja egymást, és legyen kedvük együtt akár vitatkozni is. A legjobb az, amikor vita van.
0: Nekem ezek tetszenek, például emlékszem most egyik legutolsó alkalommal Nádas Péternek az utolsó könyvéről volt szó, a Halott barátaimról. Ott egész jó vita volt, nagyon dinamizálta azt az egy órát, hogy volt olyan felkért ítész, aki kifejezetten ostorozta a könyvnek bizonyos hibáit, bizonyos markáns tulajdonságait, volt, aki meg istenítette, és ezt a pontszámokban is látszott, volt, aki nem akar...
1: Nevesíteni is lehet, hogy
0: nem akarok újra mutogatni, 10 pontot adott, de volt, aki csak 6-ot.
1: Igen, igen, ebből aztán volt vita.
2: Nem, hetet. Tehát a Visi Beatrix és a Szollár Dávid 7-et adott, én 8, a Deszki Saci pedig 10-et.
0: Te 9-et, nem?
2: Nem, 8-at. 8-at. Azért arra emlékszem. Igen. Ez egy érdekes helyzet volt. Valaki mondta, hogy adhatott volna 6-ot is, de nem adott 6-ot. Talán a Bea mondta. Igen.
1: Érdekesen alakult az ideig volt, tehát valahogy így mindig egymással szemben pontoztunk, amire ti sokat adtatok, arra én kevesebbet,
2: és fordítva.
1: Hát ebből lett aztán ugye a vita.
2: Igen. Hát ez tök jó, ez teljesen rendben van.
0: Lassan be kell fejeznünk az adást, és hadd kérdezzem még meg, hogy akkor számotokra, tehát Sacó és most tiszteletesen átnevezem Csabát Csabónak, hogy az elmúlt évadban mi volt a két legkedvesebb, vagy legjobbnak tartott regény szerintetek, amiről ott szó volt az Éskvartettben? Mind a ketten 2-t mondhattok.
1: Én nagyon szerettem a Bognár Péternek az Eljössz vissza, mész, sose halsz meg című regényét, ráadásul tegnap beszélgettem ugye a Dombos Veszten a szerzővel, addigra úgy végig is olvas, vagy hát ahogy a Csaba szokta, én is megdolgozom a könyveket, átlapoztam még egyszer, meg a verseibe is beleolvastam. Én nagyon szeretem ezt az életművet, és nagyon szeretem ezt a hangot, ezt a vicces, humoros hangot, ami megjelent vele a magyar irodalomban. Meg szerint, hát... többet is. A Mátyus Melinda novellás kötetét is nagyon szerettem. Itt is nagy vita volt, én a Spirónak a Padmaját is. Nagyon tele van adattal, információval, ami két oldal után kiesik az embernek a fejéből, de nagyon tetszett, ahogy ilyen szatirikusan, viccesen mutatja be a reformkort, a 48-as forradalmat, így ember közelből az emberi kicsiségekkel, sutaságokkal egyetemben.
2: Igen, én akkor azt a viccet engedtem meg magamnak, hogyha arra gondolok, hogy mennyire adatgazdag és milyen fantasztikus összképet mutat meg a 19. századi magyar történelemről, társadalomról, politikáról, akkor 10 pont. Ha azt nézem meg, hogy mennyire kalandos, cselekményes regény, tehát mennyire érdekesen meséli vagy szövi a történetet, akkor 6 pont, és így én arra 8-at adtam végül is, átlagolva, de akkor mondok én is 3-at, mert így fog kijönni, és akkor mind a hetet említettük, mert a Nádasról már volt szó. Én nagyon szerettem a Barnás Ferencnek a új regényét, a Most is halála óráját, ami szintén nagyon megosztott, nem csak minket, hanem az olvasókat is. Én nagyra tartom, és szerintem ott nagyon nagyot dobott, tehát engem nagyon megfogott a dolog. Én nagyon szerettem, és a többiek nem szerették, a Selyem Zsuzsának a Kicsi kozmoszát, ami valóban nagyon, nagyon bonyolult, nagyon kaotikus, és elsőre nehezen megfogható, de én imádtam ezt a káoszt, ami ott létrejött. Egyszerűen topzódtam benne, mint a free jazz olyan. Tehát nekem ez egy nagy élmény volt. Oké, Saci, ne nézzél így. És én nagyon szerettem a Halász Ritának a Betonba hímezve, igen, című regényét is. Ugye már is kiderült, hogy nem értettünk egyet sok alkalommal, ez így tök jó volt. A Halász Rita nagyon merész dolgot csinált, ugye azt csinálta meg, hogy megír egy apokrif evangéliumot, tehát egy Jézus történet az anya szemszögéből nézve. Plusz még mellette egy ilyen a középkori szentek, női szentek legendájára rájátszó másik történet, és a kettőt összeszőtte. Tehát sokan mondták, hogy ez blaszfémia, ez Isten kísértő mű. Én azt gondolom, hogy ahogy a Mácsus Melinda is, ugyanúgy a Halász Rita is, hát a mai szemével néz rá a bibliai történetekre, és egyáltalán a vallásra, vagy a hitre, vagy tehát hoz be olyan új nézőpontokat, ahonnan érvényesen lehet megszólalni erről az egészről. Mert hogy lehet erről érve? Hát Szent Fazék Modra nem lehet megszólalni, tehát a Halász Rita nagyon vadul és merészen kifordítja a bibliai történetet. Ez nekem nagyon tetszett.
0: Hát köszönjük szépen, akkor ennyi fért bele a mai adásba, és akkor elbúcsúzunk a drága hallgatóktól 2026. június 29-én. Ez volt a Majom a vízben, benne Károly Csaba, mint vendég, és Sacó és Ápoló, mint műsorkészítők.
1: Sziasztok!
2: Köszönöm a meghívást! Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy itt voltál, Csaba!
0: És akkor azzal a zenével zárjuk, ami Csabának szintén kedvence. Sziasztok, drága hallgatók!

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisvártatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vészharangot. A vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu. 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az EBS-sereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is a 24.hu. Egy honey bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk! Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszonyog, Cool Expipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szonyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szonyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Ezek voltak a hírek, ez pedig a Zarándokok. Sziasztok, és itt van velünk Füles.
3: Sziasztok.
2: És különleges vendégünk Rudi. Szóval a mai témánk pedig az, hogy mit gondolunk a videójátékokról és a videójátékozásról. Elvesztegetett idő, művészet, a kapitalizmus egy újabb gonosz elhajlása, ami el akarja venni a valódi életet tőlünk. Szóval...
4: Elvesztegetett idő, kötőjel művészet, vagy elvesztegetett idő, vagy pedig művészet.
5: Kételen kelletlen arról fogunk beszélgetni, hogy a művészet elvesztegetett időre, vagy művészetet fogyasztani elvesztegetett időre. Szóval szerintem ezt szállazzuk szét,
4: nem? Mert hogy a Samu, te, mintha úgy értetted volna, hogy nem művészet, hanem elvesztegetett idő.
2: Jó, oké, akkor mondom.
3: Szóval, hosszú újúba vagy? De honnan jössz?
2: Hát az van, hogy az ilyen, tudod, az ilyen sivatagi országokban ilyen a férfiak, meg a nők is ilyen teljesen bebugyolálják magukat, mert a nap ellen az véd a legjobban.
5: A homok de neked, ellen
4: de neked fel sem. Van tűrve.
2: Jó. Nem erről jöttünk ki beszélgetni.
4: Ja,
2: igen, igen.
5: Na akkor én is leveszem a turbán, amit kezdhetünk.
2: Minden, ez most nem a mesztelenség adás, az később lesz. Szóval, ha azt állítom, hogy aki 1000 órát számítógépes játékozik egyébben, az elvesztegeti az életét, akkor szerintem intuitíve arra az emberek inkább azt mondják, hogy igen, mint ha azt mondom, hogy valaki 1000 órát olvas egy évben, az elvesztegeti az életét. Szerintetek
4: amúgy
2: ez nincs
4: így? Tavaly beszéltünk, emlékszel a filozófusokkal?
5: Jó. És mit mondtak a filozófusok?
4: Nem, az, hogy nem szoktak számítógépes játékkal játszani, úgyhogy nem értenek hozzá. De ez most hogy lehet, hogy megint erről beszélnem? De érdekes. Örök visszatérés.
5: Azt gondolom, hogy alapvetően így outputban mérjük azt, hogy az időnkkel mit kezdünk, nem? Tehát, hogy van haszna, vagy nincsen haszna, erre vagyunk tanítva, hogy még a munka után is azon gondolkozzunk, hogy hogyan lehetne hasznot hajtani az időnknek, de hogy erre szükség van-e egyáltalán, vagy nem lehet ezt így elkönyvelni, hogy haszna nincs, de hogy így rekreatíve segít, így flow élménybe kerülsz, van kontrollod, munka után visszaszerzed az irányítást, és hazamész, és kikapcsolod. Az, hogyha valaki az olvasást egy magasabb polcra helyezi, szerintem arról beszélgethetünk, de talán arról, hogy így elpazarolt idő-e vagy sem, azt nehezen tudom értelmezni. Tehát amikor kikapcsolsz, az elpazarolt idő-e. Vagy amikor így flow élménybe kerülsz, amikor rekreálódsz, amikor holnap újra be tudjál menni a gyárba pakolni, ahhoz kell ez is, nem?
4: Hát, ja.
2: Tehát nincs egyáltalán elpazarolt idő?
4: Nincs.
5: Hát...
2: Semmi sem elpazarolt
4: de
2: idő.
4: De szerintem, én, tehát, hogy szerintem itt meg tudunk idézni egy ilyen szellemet, aki így egy ilyen nagyon valamiféle ilyen snob, kisebbségi komplexusokkal terhelt, ilyen pedellus, ilyen valamiféle ilyen atyai, vagy valamilyen tanári karakter, aki nagyon-nagyon elítélő a videójátékokkal szemben. Tehát, hogy ez a karakter, ez az arretipus, ez valahogy úgy létezik, vagy úgy el tudjuk képzelni. Nekem nincsen ilyen az ismeretségi körülmény, de azt hiszem, hogy ez a beszélgetés, ez valahogy ezeket az embereket célozza, vagy próbálja valahogy megszólítani, és szerintem ezek az emberek, tehát ez a pedellus, ő, hogyha te munka után fáradtan lefekszel a napra az udvarodba, és elkezdesz galambokat etetni, arra ő azt mondja, hogy hát, igen, ennél hasznosabban is töltetnél az idődet, de pihensz. Viszont, hogyha leülsz videójátékozni, az még rosszabb, mint hogyha amúgy csak etetnéd a galambokat, és
5: igen,
4: nem csinálnál semmit.
5: Tehát
4: az
5: stigma.
4: Tehát nem arról van szó, hogy haszontalanul töltöd az idődet.
5: Nem ez van a problémája.
4: Nem azt jelenti, hogy nem csinálsz semmit. Pont, hogy csinálsz valamit, de az nem a semleges zónában van, hogy hasztalanul töltöd, hanem pont, hogy kártékony az, hogyha te videójátékozással töltöd az időt. Ezt mondja a pedellus. Uh-huh. De hogy amúgy ezek a pedellusok tényleg léteznek? Tehát, hogy ti találkoztatok már ilyenekkel? Vagy ez mert valahogy, mint a legutóbb
5: szerintem
4: is.
5: Szerintem így bennünk léteznek, nem?
4: Tehát, hogy ki ültette belénk?
5: Aha.
4: Ki?
5: Ez egy marha jó kérdés. Szerintem egyrészt biztos a kapitalizmus más témában merült fel, de egyrésztről biztos a kapitalizmus, nem? Tehát az, hogy ezzel te GDP-hez nem igazán járulsz hozzá.
4: Majdnem,
5: ezer órákat.
4: Hát, kurva sok pénzt költesz rá, nem?
5: Hát figyelj, én relatíve nagy gamer vagyok, és
4: lekalózkodod.
5: Nem is az, hogy lekalózkodom, hanem amúgy ez nem egy drága hobbi, tehát egy sífelszerelés árából fél évig el vagy nevetve. Persze nyilván itt is más az, hogy tehát itt is lehet sokat költeni, és beszélhetünk akár majd monetizációs kérdésekről, de amúgy ez egy olcsó hobbiám, hogyha órára leszámolod, akkor az egyik legolcsóbb. Tehát még egyszer, sífelszerelés árából el vagy évekig. Tehát nem mindegy, hogy a GDP ez olyan szinten hozzájárulsz, mint hozzájárulhatnál abban a, nem tudom, 1500 órában, amit én mondjuk az elmúlt 10 évben indokolatlanul szarjátékokkal játszottam. És akkor megint az is egy jó kérdés, amit te mondtál, hogy ugye rugdosod a kavicsot az utcán, tehát literálisan nem csinálsz semmit. Az mégis valahogy egy felső polcon van ennek a pedellusnak
4: a... De ez az intuíciónk, tehát lakik, él bennünk egy ilyen pedellus.
5: Én azt hiszem, lakik bennünk, de hogy én így vele szembe helyezkedem.
4: Ja,
5: megkérdezem, hogy mit kéne csinálni, akkor az ellenkezőjét csinálom, amit mond. Lehet, hogy ezért
4: letöltesz egy videójátékot, amivel kavicsokat kell rúgdasd, és azzal játszol, csak azért is hagyjál.
5: Így van, és akkor meg is van a következő ötletünk, egy kiváló videójátékra.
4: Tuti van már ilyen, tehát buszparkoló játék van.
5: De amúgy ez a pedellus, ez ugye a csodálatos műsorvezetőnk Csabán Samúnak egyszer jött hozzám oda azzal a gondolattal, miért van az, hogy olvas 5 órát otthon munka után, és azt érzi, hogy akár ponyvát, de akár ponyvát, és azt mondja, hogy ezt az 5 órát jól töltöttem, vagy ezt így büszkén fogom elmesélni anyukámnak, apukámnak, tanáromnak, hogy mit csináltam, és utána játszol egy szuper immerzív történet, nehéz, tehát hogy történetre fókuszáló, kiváló zenékkel aládúcolt, kiváló narratívával aládúcolt videójátékot 5 órán keresztül, és azt érzed, hogy na, ez a nap is elment. Tehát ez valahol megjelenik bennünk, igazából ez volt a... Bennem speciál nem, ha ez megjelenne, akkor valószínűleg nem játszottam volna ilyen piszok sokat videójátékokkal.
4: Hát jó, de a Samu megjelenik, és mégis játszik piszok sokat. Ő kegyetlen magával, vagy te vagy nagyon hát elnéző magad?
5: Én biztosan nagyon elnéző vagyok magammal, tehát ezt leszögezhetjük, hogy... De én 6 éves koromban megláttam az első ilyen csodát egy monitoron, és az én abban a pillanatban megbolondultam ebbe az egészbe, tehát hogy... Én talán ebből a szempontból egy másik, nem mondanám, hogy én ilyen koca videójátékos vagyok.
4: Akkor, és akkor, tehát, hogy akkor ez mondani. Miért van? Hogy, tehát, most akkor azt kutatjuk, hogy a Samuban miért van az, hogy ezt ő időpazarlásnak érzi, igen, az olvasás pedig nem.
5: Igen, kvázi. Kvázi a Samu pszichológusai vagyunk.
4: Samu esetleg mondaná valamit, tehát hogy ha már ezt a benned lévő konfliktusra most felhúztunk egy adást, akkor valamit mondjál már kell.
2: Hát én bedobtam a konfliktust, és megoldjátok, ez volt a cél. Mert visszahárítjátok, nem?
4: Szerintem itt azért ennek a pedellusnak, de ez csak egy tipp, nem biztos, de valahogy így, valahogy én atyát szellemét érzem itt a térben.
5: Várj, akkor hadd védjem meg a Samut, mégiscsak, okay. Akkor próbáljam meg, hogy azért ez nem egy itthoni sztori. Tehát Amerikában ugye a bal oldalnak is van egy videójáték kritikája, meg a jobb oldalnak is van egy erős videójáték kritikája. A jobb oldal az, hogy az embereknek a... Azt mondja, hogy az embereknek, a férfiaknak a saját szabadidőjükben, mondjuk más embereknek kéne inkább megmondaniuk, hogy mit csináljanak, és nem videójátékozniuk kellene, mert férfi az nem videójátékozik, ezért lettünk olyanok, amilyenek te meg én, ilyen kigyóváló liberálisok, mert videójátékoztunk a helyet, hogy még egyszer megmondtuk volna más embereknek, hogy mit kell csinálni. A bal oldal, ott meg ugye van ez a nőgyűlölő, ugye ez a nagyon ilyen incel, férfi ideológiákra rájátszó, az ilyen gór, meg nudist, tehát hogy a hogy mondjak ezt rádió, tehát az ilyen véres és szexuális tartalmakat előtérbe helyezi, pont azért, mert rájátszik ezeknek a fiatal gyerekek. Tehát hogy azért kritikája az minden oldalról érkezik, és nem biztos, hogy segíti azt, hogy mondjuk a Samu nyugodtan hajtsa álomra a fejét, nem tudom, 5 óra Heroes 3-azás után.
4: Szerintem egyszerűen vagy hát többek között, nyilván több aspektusa van, de az egyik egy ilyen társadalmi, vagy egy ilyen kulturális kérdés, hogy egyszerűen az irodalomnak nagyobb a kánonja, és kulturálisan elterjedtebb, és nagyobb ágyuk vannak
5: hosszabb
4: benne.
5: Ideje van.
4: És igen, egyszerűen hosszabb ideje, nagyobb a története, egyetemi karokat építettünk fel rá, és tehát, hogy egyszerűen nagyobb presztízzel rendelkezik, mint a videójáték, aminek nincsenek, nem tudom én, szakmai grémiumai, vagy ha van is, akkor az valahogy nincsen úgy benne annyira a köztudatban. Tehát például ugye kötelező olvasmányokkal rendelkezünk gyerekkorunkban, de kötelező videójátékokkal nem. Tehát, hogy van abban is egy ilyen, már a kisgyerekként belédültetik azt, hogy ez úgy elvárás, hogy te olvas, ugye az, hogy videójátékhoz, az nem elvárás. Sőt. Pont azt kéne, hogy a videójátékozás kárára idézőjelbe olvassal, és hogy pont. Valahogyan ez a társadalmi hierarchia beli, ez az osztályharc az irodalom és videójáték között az, ami talán a Samuban lelkiismeretfurdalást okoz, amikor 5 órán keresztül
5: akna keresőz. De a kettő között ott a film, nem? Tehát a kettő között ott a film, ami kronológiailag is a kettő közé ékelődik, mert hogy érted miért, és tulajdonképpen ott még se láttuk ugyanezt, vagy lehet, hogy én vagyok túl fiatal, de hogy én nem emlékszem, hogy a tanárom azt mondták volna, hogy hát a filmektől el fogsz butulni,
4: Nem, mert a film az már átesett ezen a születéstörténeten, amin az irodalom már nagyon-nagyon régen, a videójáték pedig még nem. Tehát azt hiszem, a film is az elején
5: ott is megtörtént
4: ilyen bazár izé volt, trükk, hogy haha, itt a vászon, és akkor kimenekülnek az emberek, mert jaj, jön a vonat. Azt gondolták, hogy ez valami totál alantas gagyi. Hát érted, ott ment a zongora, és akkor ott fekete fején ott ugrabugráltak az emberek.
5: Csak ültek a festők, és megnyugodtak, és hogy na, ez soha nem fogja elvenni a munkánkat,
4: ezt, ugye? De, hogy ezt és hogy pont a, még van, nem is tudom, ki mondta, de a Wittgenstein, vagy nem tudom én ki, hogy ez soha nem lesz magas művészet a film, és hogy ez egy ilyen átmeneti kis valami, kulturálisan ez úgy így most lesz pár jó éve, de hogy nem fogja tudni a színházat, vagy az irodalmat kiütni a nyeregből, aztán ez szarul öregedett,
5: tej,
4: ez a jóság.
5: Tej módjára öregedett, igen, hogy az angol mondja. Egyébként pont nem tudom, pár nappal ezelőtt néztem egy interjút a George R. R. Martinnal, és vérzett a szívem, mert ő azt mondta, hogy a videójáték szerinte nem művészet, és akkor ezen így jót mosolyogtam, hogy azért ő, nem tudom, nagy írónak számít, vagy kortárs írónak.
2: Ugye szerintem miért mondta?
5: Készítői. Szerintem miért mondta? Hát nyilván félti a, nem tudom, akkor nem. Az akkor melegében.
2: És mit mondaná neki, ha itt lenne, vagy hallgatna?
5: Leültetném a Battlefield 1 elé játszani, vagy nem tudom, valamelyik játék elé, és akkor utána gondolja újra, most a Battlefield 1 az nem biztos, hogy a legjobb példa, de egyébként a Battlefield 1-nek a bevezető jelenne, az egy történelmi, vagy hát a tutoriálja gyakorlatilag, az én nekem az volt egy olyan élmény, ami így beivódott az emlékezetembe örökre. Szóval leültetném valami hasonló élményt, szereztetnék vele, és akkor utána hagynám, hogy újra gondolj.
4: Valószínűleg amúgy van egy ilyen nagy szkepszis bennünk, úgy alapból a technológia. Tehát már ez is baj, hogy valahogy, mert az könnyű, az valami analóg cucc, nem? Tehát azt ott valaki legépeli, te azt utána kinyitod, azt a tintapacákat nézegetsz, de hogy valahogy a videójáték az meg így nagyon-nagyon össze van forva a technológiával, amitől pedig úgy tudunk fázni.
5: Milyen mágia, nem? Mert hogy nem tudjuk, ilyen, mi van mögötte.
4: Vagy ez a, hát
5: nem értjük a kódot, hanem
4: rohadtul,
5: csak
4: rohadtul nem értjük, de hogy közben meg alapvetően azért úgy az a tapasztalatunk úgy a nagyvilágba, nem, hogy minél kevesebb területet foglal el a technológia az életünkben, valahogy annál jobban érezzük magunkat, vagy annál autentikusabbak leszünk, vagy annál jobban leszünk, vagy annál jobb az életünk, vagy stb. Tehát, hogy a technológia az úgy, ahogy minél jobban begyűrűzik a hétköznapjainkban, meg így az agyunkban, az van egy ilyen premissza, hogy ez valahogy úgy rossz.
5: Igen.
4: És akkor akik azt mondják, hogy hogy a videójátékozás az haszontalan, ők meg pont ezt mondják, hogy ha-hó, hát ennél még tényleg a kavicsrugdosás is jobb, mert az legalább valami valódi. Mondjál már valamit, bazdmeg. De itt telefonozol fél órája.
2: Na, például a telefonozás.
4: Igen.
2: Ilyen scrollolás, az, hogy csak így azért az intuíció, hogy mondjuk 5 órát valaki fekszik a kanapén, és csak görgeti a Facebook feedjét, arra mondjuk
4: brain rot.
2: Tudnám mondani, hogy elvesztegetett idő maga biztosan.
4: Igen.
5: Ott nekem sem merülne fel egyébként.
4: De aki scrollol, az se. Tehát szerintem nincs a világon valaki, aki azt mondja, hogy a hasznos időtöltés. De ebben akkor nincs vita.
2: Jó, de még mikrombeszteti meg a számítógépes játékot ettől a scrollolástól. Hol csúszik át abba, hogy
5: az interakció mindenképp, nem? Tehát ott én vagyok, aktor vagyok, én nem csak azt döntöm el, hogy a tartalom az mehet-e tovább, vagy most megáll, és MC isti off, nem tudom, a következő on, hanem ott én magam empatizálok azzal a karakterrel, amivel játszom, a saját idézőjeles szememen keresztül ismerem meg a történetet, már amennyiben van történet, de még ahol nincs történet, tehát akkor menjünk vissza a, nem tudom, Tetrisre, ott is aktívan megoldok egy puzzle-t. Tehát az is közelebb van egy asztali kirakóshoz, még a legbasicabb játék, mint a scrolláláshoz. Tehát ez biztos megkülönbözteti. És ezt mit olyan tudom tisztelni, nem? Hogyha valaki itt leülne veletek szembe, és azt mondaná rá, hogy nézzétek, milyen ügyes vagyok, kiraktam ezt a fáraót és a szfinxet ábrázoló piramis puzzle-ját, akkor nagy ovációt nem kapna, de azért a végső soron azt mondanánk, hát egy ügyes vagy kisfiam, vagy nem tudom.
2: Vagy sakkoznak bácsik a parkba, az is így mennyire meta.
5: Mert ha online sakkoznak.
2: Hát igen, vagy hogy azt érzed, hogy ez ilyen trúcuc.
5: De ha online sakkoznának otthon. Ez egy kiváló példa, mert az online sakk az már ilyen, tudod, az ilyen, hogy azért az nem a, nincs ilyen idő.
4: Igen, de ez a technológia elleni ilyen valami herótunkból fakad ez, tehát hogy azért ezért tűnik a fizikai bábukkal való sakk az valahogy ideálisabbnak, mint az.
5: Igen, ez a filmet nem magyarázza, szerintem. Tehát, hogy érted, vannak olyan tényleg narratíva heavy játékok, ami gyakorlatilag egy történet az egész az elejétől végéig, és te a karaktered szerepében döntesz, de nincs lövöldözés, meg nincsen akrobatika, meg nincsenek megoldandó puzzle-ök, hanem igazából csak mit mondasz válaszként. Nyilván ez nincs kint a front office-ba, tehát ezt nem látja mindenki, hogy vannak ilyen videójátékok is, de igazából ott már tényleg csak annyi a különbség a film között, hogy én választom ki a film és e között, hogy én választom ki, hogy a nem tudom, Brad Pitt mit mondjam, most már Brad Pitt teletés, de a protagonista.
4: Hát volt ez a Black Mirror utolsó előtti, no, de az ilyen volt. Hogy nincs meg a Black Mirror?
5: Már a Black Mirror, mint sorry. De megvan, de az utolsó eszpanel.
4: Hát van egy ilyen, a Netflixre jött ki az utolsó előtti évad, ahol olyan, hogy így megy a film, és akkor egyszer csak így megáll, és akkor a Netflixen tudták kattintani, hogy most akkor ezt mondja, vagy azt mondja.
5: Ez gyakorlatilag egy az egyben, igen, egy pár modern, igen, videójáték, ja, tehát ja, ja, ez ja, így létezik.
2: És akkor te alkotó vagy játékos?
5: Hát miért a lapozós, meg vannak ezek a lapozós könyvek?
4: Persze.
5: Hogy most ezt döntöttem, lapozza 93. oldalra, ez gyakorlatilag ugyanaz, csak kódokkal, nem? Ott mi vagy?
2: Szerintem játékos. Művészet azért a művészet a videójáték, mert a művészet valójában egy passzív dolog. Oké, te értelmezed, de olyan szempontból nem interaktív, hogy magát az alkotást, azt nem alakítod át itt meg az alkotásban.
4: Miért a táncművészetben ott te találod ki, hogy mozogsz?
2: De én, aki nézem a táncot, az nem...
4: Te nem, de aki csinálod a táncot.
2: Az, aki csinálja, de itt az van, hogy itt olyan, mintha bemennék egy múzeumba, és megfesteném a festményeket.
5: Mármint, hogy te döntenéd el, hogy az ég azon a festményen zöld legyen, vagy kék.
4: Igen, és?
5: Ezt mondja. Hát, hogy veszít-e az alkotó a szándékából, nem?
2: Hát, hogy igazából ilyenkor a művészetek tradicionálisan arról szólnak, hogy van egy mű, amit valaki alkotott, és azt mi, az interakció az csak az, hogy én értelmezem, de itt viszont a műalkotáson belül én buhárálom a dolgokat.
4: Igen.
2: Pont ez a modulálás, hogy ebben nem tradicionálisan művészet, hanem valami más.
5: Tehát veszíte az alkotó, tehát a művész veszíte valamit akkor a művészetéből, amikor kinyitja interakcióra. Mert amúgy szerintem ezzel lehet érvelni, hogy mondjuk a Scorsese, ő képzeld el, hogy invitál minket arra, hogy hozzunk meg egy döntést az ő filmjébe. Szerintem okkal feltételezhetjük, hogy az a film az rosszabb lesz.
4: Jó, de azért ilyen nagy fokú szabadságod nincs, tehát azért ez azt neked a szabadságod illúziója van meg a játékban. Valójában azon a számítógépes játékot kitaláló mérnökök keretén belül tudsz csak döntéseket hozni, tehát ebből neked az az élmény, hogy jaj, mennyire szabad vagy, de valójában ugyanazokban a kis, nem tudom én, koordinátarendszerekben mozogsz, ami amúgy ki van találva, mérnöki patika mérlegen pontossággal, hogy akkor te milyen eséllyel, hogy fogsz majd dönteni, milyen választási lehetőségeid vannak, tehát nem vagy teljesen szabad a játék.
2: Ezt én értem, de hogy csak azt mondom, hogy ez egy más dolog, nem művészet, mert mondjuk vegyünk vissza a sakra, a sakk maga egy játék, a játékok szabályokon belül modulálsz.
4: Ez is játék, videójáték.
2: És lehet, hogy művészetileg van megcsinálva a sakk figura, de nem lesz művészet. Jó, de itt most azt mondtuk, hogy egyébként lehetne művészet is a számítógépes játék. Most arról beszélünk, hogy művészeti formája a filmnek a tovább, az új mutációja a filmnek, mondjuk.
4: Hát jó, akkor valahogyan azt le kéne mégiscsak fektetni, hogy ha már, tehát nem az van, hogy nagyon-nagyon szerettek videójátékokkal játszani, és azt akarjátok, hogy ez még művészet is legyen, mert nem elég, hogy játék. Tehát, hogy ti el akarjátok mondani magatokról, hogy ti nem csak játszotok, hanem ti művészetet is fogyasztotok, és ti műkedvelők vagytok, hogy ne érezzétek magatokat szarul 5 órányi. Tehát most nem érveket gyűjtünk a bennünk élő pedellussal szemben? De hogy, de
2: nem hogyha mindegy, így... mert hogyha művészet, akkor kulturális támogatásra ugyanúgy jogosultnak kéne lenni a játékiparnak.
4: Jó, de akkor mi az, hogy művészet, akkor ezt talán akkor mester.
2: Hát Rudit azért írtam szakértőnek, hogy beszéljen a témáról.
4: Most mit néztél meg? Most
2: a Perit nézem. Mert meg akartam kérni, hogy nézzen, hogy a telefon működik el, telefonáljon be.
4: Szóval, mert hogy ez valahogy ennek itt szerintem van mégiscsak egy, tehát azért a kamasz, én nem voltam gamer, tehát én soha nem játszottam semmivel. Nekem ez teljesen kimegy.
5: Ez amúgy kire?
2: Láttalak Hearthstone-ozni.
4: Mit csinálni?
2: Hearthstone-ozni, az a kártyajáték.
4: Igen, tehát felnőtt koromban
5: vannak ilyen... Értem, az nem videójáték, van para.
4: De az valóban vannak ilyen át, volt már kettő ilyen átmeneti időszak az életem, amikor a Hearthstone-oztam pár hétig el is.
5: Én megbocsátó vagyok.
2: És milyen volt?
4: Hát az elején így nagyon színes szagos, aztán kurva unalmassá válik, mert hülye vagyok benne. De hogy szóval nem az van, hogy azt a tehát hogy valamit kezdeni kell azzal a rengeteg idővel, ugye? Tehát az a rengeteg idő, amit olvasásra szántunk, az társadalmilag egy kifejezetten nagyra értékelt dolog. Abszolút. Ugye ott nincs szükséget nem kell magyarázkodni.
5: Nem, sőt, még meg is kapod mindenkinek az elismerő tekintetét.
4: Igen. Na, de hogy most itt van, tehát itt van a kamasz Samu, meg a kamasz Rudi, és elképzelem, ahogy a Samu PlayStation-ozik ezerrel, és akkor egyszer csak belép Cabán György a ajtón, és csak annyit mondta, és akkor így odadob egy Camus könyvet, hogy inkább ez valami ilyesmény, és hogy ezzel a szituál kell valamit ugye kezdeni, ugye? Tehát, hogy meg kell érvelni, hogy ez valójában miért nincs is különbség a Camus és a Flintstones, vagy mi Hearthstones, vagy mi a neve között?
5: Flintstones. Nincs különbség a Flintstones és a Hearthstones között. Köszönjük, hogy a mai adásban csatlakoztatok.
4: Hogy ugye? Tehát, hogy ezért küzdünk, hogy ott valahogyan tudjuk már igazolni a kamaszkorunkban eltöltött éveket, amiket ott görnyedtünk a kibaszott
5: nem a kamaszkorom, hanem az aktív felnőtt korom. Kikérem magamnak. Másrészt szerintem egyébként tök jó, mert egy kicsit azért ezeket a sztereotípiákat most, ha kicsit ironikusan is, de előhoztad, tehát a benned élő pedellust, azért csak megidézted, de akkor, amikor azt mondod, hogy nekem kell valahogy megmagyarázni az elpazarolt óráimat, tehát egyrészt az átlag 2026-ban az átlag gamer, az úgy néz ki, mint én, és nem arra gondolok, hogy túlsúlyos, hanem úgy gondol, arra gondol, egyébként lehet, hogy ez így van, azt nem néztem, hanem arra gondolok, hogy 30 és 40 év közötti szociálisan középosztály férfi. Tehát ez a standard gamer. Nem 20 évesek, meg nem 10 évesek, meg nem a kamasz Rudi és a kamasz Samu.
4: Meg te nem, szóval neked vannak... Azért neked kiterjedt szociális kapcsolataid vannak.
5: Igen, de én azt sem gondolom, hogy valakinek, aki gamer, nincsenek kiterjedt szociális. Erről beszélhetünk, mert ez megint a pedellus.
4: Nekem egy ilyen kopaszodó
5: akkor nem a pedellustól kell megvédeni. Értem, köszi. De hogy nem a pedellustól kell megvédeni magam, meg a 16 éves. Elég, hogy itt ülök veled szemben és szavazol.
4: Nem, pont ezt akarom mondani, hogy te nem vagy incel.
5: Nem, legalábbis igyekszem. Nekem feleségem van, ilyenek utánam lehet nézni, ne tegyétek. Egyébként vissza hogy mit akarok, nem tudtam, hogy ezt akarom, de most már nagyon akarom, hogy így megpiszkáltál. Hogy én nem szeretném, ha valaki végre a Tetriszt elismerné, hogy ez egy művészet. A Tetriszt. Mert értjük, hogy az közelebb van a sakkhoz. Az inkább egy sport, nem? Mennyire ügyesen tudsz kirakni egy szfinxes, piramisos puzzle-t, ugyanez a Tetris, mennyire gyorsan tudod forgatni azokat az elemeket. Egyébként ennek is iszonyat felkapott YouTube-on, nézzetek rá, profi Tetris-ezőt nézni, az olyan, mint egy Cristiano Ronaldo-t nézni, focizni. Abszolút, elképesztő, amit csinálnak, nézzétek meg, mindig jó nézni, amikor valaki skillful valamiben, így van, ez tök jó. De hogy vannak ezek, és ezt felejtsük el, mert ez tényleg inkább sport. De az előbb, ami a Battlefield most már megkapargatott, hogy akkor beszélni akarok róla, tehát ott ledobnak téged egy világba, ugye ez az első világháborút dolgozza fel ez a játék, és a tutoriálja, tehát a tutoriál az a videójátékon, ahol megtanítanak téged lövöldözni, igazából az lenne a feladata, hogy a kezedben adjon egy pisztoly, és a játék alap mechanikáit, tehát a gameplay mechanikákat, így közelítesz, így lősz, így húzod meg a ravaszt, ezzel a gombbal mész erre, ezeket megtanítsa neked. És nekik ezt sikerült úgy megoldaniuk, hogy az első jelenet az az, hogy ledobnak téged instant a csatatérre, csak valahol vagy Németországban, iszonyat csihipuhi, azt hiszem teljesen mindegy, hogy pontosan hol van, és az van, hogy lője le mindenkit, aki szembe jön, és nem a te egyenruhádban van, ezt mindenki megérti, ugye a játékos érti, hogy most ezért jöttem, hogy lövöldözzek, és lősz le mindenkit. Addig tart a tutoriál első része, amíg meg nem halsz. Tehát itt túl lehet élni egy darabig, majd jönnek, lelőnek, és akkor ki van írva a katonának a neve, meg az, hogy meddig élt. És belekerülsz egy következő jelenetbe, amiben a háborúnak a második line vonala. És akkor ott megint egy másik karakterrel lész. Ugyanez van, hogy lőjél, mint az állat, de ott már látod a az égő sátorból kifutó, félig megégett német katonát, látod a felcsert, ahogy próbál felsegíteni a földről valakit, akinek lerobbant a keze, tehát nagyjából a Ryan közlegény megmentését képzeljétek el így képi világban, ilyen nagyon véres, nagyon gor, nagyon dark, nagyon szomorú. És megint addig tart, amíg meg nem halsz, és utána kiírják a második katona nevét, mikor hunyt el, nem tudom, hogy ezek fiktívek, valósak, nem is számít, de szerintem felépítettem azt, hogy így mit kell elképzelni. És akkor a harmadikban van egy jelenet, amikor a harmadik katonával vagy, amit így nem nagyon fogok elfelejteni, hogy így megint ott vagy, és így lősz mindenkit, mint az állat, és egyszer csak így ott ül egy ilyen kicsekkolt német katona a földön. Látod rajta, hogy ki van csekkolva, de olyan szinten, hogy amikor először játszottam, akkor azt hittem, hogy bugos a hogy hibás a játéknak a kódja. Nem értettem, hogy miért ül ott. És elég ideig néztem, és rájöttem, hogy ki van csekkolva. És úgy sír a földön, kb. Az anyjáért így összeizélve, összegömbölyödve. És megteheted, hogy lelövöd, megteheted, hogy nem lövöd le. Nem kell vele semmit csinálnod, nem része a történetnek. De mégis ott van egy olyan pillanat, amikor nem tudom, volt olyan rokonotok, aki mesélt ilyen világháború sztorikat, hogy nem tudom megtagadni, nem megtagadni a főnököt parancsát, hogy lőd le azt az ártatlan, nem tudom ki, de hogy ezt így hallgatod, és így hú, durva, tudod, de nem ott helyszínben nem immerzív egy ilyen történetet meghallgatni, hanem hú, nagypapi, milyen jó történet. És ott vagy, nyilván kezedbe a pisztol, döntsd el, hogy lelövöd-e. Tehát német, le kéne lőnöd, másik egyenruhában van. Te lelövöd? Füles.
4: Szerintem nincs jelentősége. De ezt én akartam kérdezni, hogy lelőtted-e.
5: Nem, azt hiszem nem. De azt mondom, nem emlékszem erre, hogy lelőttem, vagy nem, vagy többször is végigjátszottam. Szóval nyilván... tudom. Lehet, hogy egyszer igen, egyszer nem. De a döntés az örökké megmarad, hogy én milyen ember vagyok, aki ezt a katonát lelövi, vagy nem. És szerintem én nem fogok nektek most tudni egy jó művészet definíciót adni, ahhoz nem én vagyok a jó ember, de az biztos, hogy ez az. Tehát ami belőlem olyan interakciót vált ki, amivel így ebbe a szférába így bele tudok, így az emberiségnek a történelmek a szemébe így bele tudok nézni, uh-huh. És legalább egy ízelítőt kaphatok abba, hogy ez milyen érzés, ott szerintem rohadt nehéz lesz arra vitatkozni, hogy ez művészete vagy sem.
4: Szerintem nem, szóval valójában ez nem egy, tehát ez egy álkrisztus. Tehát onnantól kezdve, hogy egy alkesz, magányos, faszi, vízi liliómokat festeget egy vászonra, és ezt most magas művészetként tartjuk számon, vízi liliómok, akkor ehhez képest egy ilyen videójáték, hát nyilván, nem is lehet egy polcon említeni. Hát most úgy értem, hogy a videójáték is magasabb színvonalat képvisel. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy a videójáték nem művészet, de akkor viszont nagyon nehéz helyzetben van, aki ezt mondja, hogy akkor viszont a Monet az akkor miért művészet.
5: Aha. De hát ugye azok az érvek szoktak elhangzani, hogy ez egy termék elsősorban, és nem művészet. Maga a videójáték az annyira a kapitalista szabályok szerint működik, míg semmelyik másik művészeti ág, amivel én nagyon gyorsan fogok vitatkozni.
4: Itt van előttünk az élet és irodalom pont könyv 7, ami ugye arról szól, hogy kedvezményes áron tudod megvenni a nem tudom mit.
5: Ez egyébként ne haragudj, de ez azért van itt, hogy mindig mondtasd, hogy itt van előttem az élet és irodalom.
4: Nem, ez most teljesen véletlenül, pont itt van 3 ugyanaz, szóval szerintem el lehet vinni.
5: Ja, igen.
4: Tessék,
5: Lehet, hogy mindenkinek be van egy készítve, hogy bármikor tudjuk mondani, hogy itt
1: nem,
5: van előttünk.
1: Eddig nem volt itt, de úgy gondolom most
2: nem, úgy gondoltam, vettem hármat, mert játékokról beszélgetünk, csak hogy legyen egy kis ilyen kultúra.
5: Jó,
2: okay, de hogy figyelj, azt mondtad, hogy mindegy, hogy milyen döntést hoz, miért mindegy?
1: Hát mert hogy nincsen egzisztenciális jelentősége, tehát igazából nem ölsz meg senkit.
2: De attól még egy morális döntés, mármint hogy...
1: Miért morális döntés? Mi a kimenetele?
2: Hát, hogy éppen egy karaktert játszol, és ez a karakter megöl egy embert, vagy nem, azt, akit eljátszol, az vagy.
1: Igen. És? De hogy mitől lesz morális kérdés? Tehát ez most ugyanaz, mint hogy ilyen piu-piút játszanak gyerekek, és akkor most lelősz valakit. De azt se gondolod, hogy ez egy nagyon komoly morális kérdés. Tehát ugyanaz, tehát hogy kimenetelében ugye nem okozol szenvedést, akkor se okozok szenvedést, ha lelövöm, és akkor se okozok szenvedést, ha nem lövöm le.
2: Jó, mondjuk én
5: azt... Norencs kérdés, tehát, illúziója.
1: Tehát ha most mi következmény etika szempontjából nézzük, tök mindegy, hogy most lelövöd-e vagy sem, mert nincsen, nem ártasz vele, de jót sem.
2: De nem lehetne pont egy érv amellett, ahogy a játékok miért jók, hogy ilyen morális dilemmákat szimulálunk, és ezek a morális dilemmákban a döntések fejlesztenek minket is azzal, hogy mi alakulunk a döntéseken keresztül. Hát, annál, ha van morális tétje, mert én megváltozom, ha mindig a rossz karakter leszek, aki lelövi a szegény katonákat, akkor ezáltal egy
1: nem.
2: Ilyen karakteri alakulok át.
1: Szerintem nem fogsz könnyebben igazából embert ölni, hogy puf.
2: Nem azt mondom, hogy könnyebben, csak hogy lehet úgy morális következmény, hogy én változok a döntéseken keresztül, amit meghozok a számítógépes játékokban.
5: Az a bajom ezzel az érveléssel, hogy most ugye ül a pedellus a Nemzeti Kulturális Minisztériumban, hogy hallgatja ezt, nyilván hallgatja az zarándokokat, és arra a következtetésre jut, hogy úristen, hát itt a gyerekek a rossz morális döntéseket fogják meghozni, és mind gyilkosok lesznek a végére. Ugye, mert ez ide vezet, amit te mondasz, én ezzel ellen is küzdenék.
2: De lehet, hogy jó döntéseket hoz, és hogy pont jóvá teszi őket.
5: Hát azért, hogyha rábíznék egy 13 éves gyerekre egy AK-47-est, meg egy videójátékot, aminek sehol nincsenek, semminek nincsenek következményei, én a vérfürdő tenném a alacsonyabb boccot.
2: Én most Warhammer 3 totálból azok, és egyetlen gonosz káosz fajt nem bírok játszani, mert egyszerűen nem bírok rosszakkal lenni.
5: 14 éves gyerekről beszéltem, nem rólad, én mertem remélni, hogy jó döntéseket hozom mind az életben.
2: De egyébként nekem ez tök rossz, hogy korlátoz, mert hogy
5: az amúgy szörnyű lehet.
2: Tök jó játékmechanikákat hagyok ki, mert egyszerűen valamiért nem akar.
5: Szörnyű lehet. Én több ilyen embert is ismerek, és ez egy érdekes betegség. De hogy magadról tanulsz közben, nem? Tehát, hogy
2: te könnyen vagy a gonosz karakterekkel?
5: Én nagyon egyszerűen. De én egy általában ezekben a játékokban én a murder hobot szoktam.

0: hogy te vagy minden döntésnek a meghozója. Én ezeket a szituációkat szeretem.
1: De te nem attól félsz, Samu, hogy most kapcsoltál be minket? Eddig nem voltunk bekapcsolva?
2: Nem, van.
1: Ja. Hogy mi van, ha igazából attól félsz, hogy nagyon élveznéd, hogy te vagy a gonosz?
2: Lehet, nem tudom. Ez
1: igazából hogy... kurva gonosz. Ott van benned az árnyékén.
2: Nem tudom, valahogy nem identifikál, hogy valahogy ilyen rossz érzés, hogy nyerek gonoszként.
1: Aha.
2: Vagy nem tudom, valahogy így nem visszállélek.
1: Hát,
2: de ez bénaság, ezt tudom, hogy ez játék szempontból bénaság.
1: Hogy nem tudsz elvonatkoztatni. De miért? Hát most egy ilyen amúgy Medal of Honor, én is ismerek számítógépes esetében, és akkor az második VH, ugye? Vagy első?
2: Második szerintem.
1: Ott se szívesen választott, hogy akkor a nácikkal vagy, nem?
0: Nem jellemző.
1: Ugye?
0: Hogy szívesen
1: lennél ugyanez. Tehát, hogy miért ölnél energiát abba, hogy akár szimbolikusan is, vagy valahogy. Meg nyilván ugye gondolom az a lényeg ebben, hogy akkor bevonódsz, és hogy így valahogy ott így hipnotizálódsz, és akkor elhiszed, hogy ami van az ott valahogy a valóság részed. De hogy amiről viszont az előbb beszéltél, hogy én nem hiszem, hogy ez morálisan nevel téged a számítógépes játék. Nem hiszem, hogy valódi morális kérdések elé állít téged. Pont, hogy egy artificiális, egy tét nélküli valami.
2: De miért az, olvasol egy nagy regényt, amiben iszonyat morális drámák vannak, az nem alakít téged?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nekem is egyből ez jutott eszembe, hogy akkor a könyvekből sem tanulsz egy csomó mindent, vagy
1: nem, ott nem, az nyilván,
0: nincs meg ezek a morális dilemmák, ami... Tehát velem az szokott történni, hogy az való életemben belekerül, én nekem a művészeten ez a legtöbb kapcsolódási pontom, hogy belekerülök én magam egy morális dilemmába, és akkor megkérdezem, hogy az a könyvszereplő magamban nyilván, hogy az a könyvszereplő, vagy az a filmszereplő, az mit csinálna ebben a szituációban? Ő hogyan kezelte, amikor ilyen nehézségek érték az életében? Mit tudok én ebből tanulni? Szóval szerintem egy csomószor ez az értéke van a művészetnek.
1: És, hogy milyen filmszereplő?
0: Aragorn, kizárólag Aragornra gondoltam. Még amikor beszéltünk, Aragornra gondoltam. Nekem ő a morális irány tűnt. Ja, hogy vajon Aragorn mit csinálna ebben a szituációban? És egyébként nevetni lehet, de az biztos, hogy az egy bátor cselekedet lesz, az egy biztos, hogy az egy önzetlen cselekedet lesz, az biztos, hogy a közjavát fogja szolgálni, tehát azért valami értéket lehet belőle deriválni, megint rólam van szó, ami nem szerencsés, de hogy legyen szó Aragorn.
1: Aragorn videójáték hozna szabad idejében?
0: Nem, Aragorn nem videójáték hozna szabad idejében, persze, sokkal szorri. Most azon, hogy mit fog rólam gondolni,
1: elégetett a PlayStation.
2: De Lord of the Rings totálborra se játszana?
1: És magát vál, lenne az orkokkal?
2: Hát csak, hogy szimulálja az
0: orkok stratégiáját. Én annyit tudok, hogy erre van a Medal of Honorban vége nácika volt egyébként. De nem akit akartam elmondani. Szóval, hogy nem tudom, ebből ki lehet indulni, hogy szerintem ezt ti is csináljátok, csak lehet, hogy nem ennyire direktben, nem? Hogy így vannak ilyen karakterek, akiket így ilyen morális iránytűként tekintetek az olvasmányaitokból, vagy a filmekből, vagy olyan helyzetek, ahol így visszagondolsz egy filmben megtörtént szituációra, és akkor így
2: tudja, hát Samu a Gyűrűk Urában, nekem az megvan.
1: Nekem a... Hát, vagy szóval nem is ilyen... Tehát, hogy konkrét karakter, de hogy filmekre, filmekre tudok gondolni, amikor mondjuk... tehát mint például a Közelebb című filmet láttátok? Nem Closer. Akkor mindegy. Az nekem az egyik kedvenc szerelmes filmem, az egy romi film tulajdonképpen. Clive Owen, Jude Law, Natalie Portman, és a nem tudom én, ki játszik még benne, Julia Roberts. És ilyen mindenkivel, Ármány, nem tudom, és az egy ilyen ahogyan én...
2: Eddig ezt te vagy, igen.
1: Ahogyan én így tudok gondolni... Ami csoda?
2: Eddig ezt te vagy. Ezt...
1: Igen. Tehát ahogyan én úgy tudok gondolkodni párkapcsolatokról in general, vagy ahogy tudok erőt meríteni abba, hogy mondjuk belekezdjek egybe, vagy véget vessek egynek, akkor ott sokszor merítek erőt jelenetekből ebből a filmből.
0: Na, tök jó.
1: De hogy nem... Hát ott jó, mondjuk ott a Clive Owen karaktere, ő egy kurva menő csávó, egy ilyen igazi kromanyoni férfi

0: állatnak tűnik nekem, de azt hiszem, hogy én inkább a Jude Law karaktere vagyok, ő meg egy kicsit ilyen nyomi, ilyen loserebb karakter. De lehet, hogy igazából valójában csak látszólag a Clive Owen a menő, és a Jude Law a loser, lehet, hogy valójában.
1: De ezt mondják fordítva. Egyébként pszichológusok, meg ilyen kutatók, hogy alapvetően, ahogy tehát a modern ilyen narratív self, ahogy elgondoljuk magunkat, az tökre kapcsolódik az ilyen klasszikus regényirodalomhoz. Tehát, hogy emberek elkezdték olvasni ezeket a regénysztorikat, és elkezdték önmagukat egy ilyen regényhősként elképzelni, és ez alakítja azt, hogy mondjuk ma gondolkodunk a szerelemről, vagy az életünk cselekedeteiről. Szóval ilyen szemben lehet, hogy a videójáték is ezt így formálja, csak valamilyen új módon.
0: Hát, hogyha ezt fogyasztod a videójátékot, akkor biztosan valamilyen módon formálja. Egészen biztos. Egészen biztos.
1: Na, de az biztos, hogy az elején a videójáték az még egy ilyen nagyon érdekes, hogy ugye az internet is nem egy ilyen nagyon kapitalista dolog volt, hát a .com, a komerciális honlapok azok ilyen 95-ben indultak el, és akkor még az biztos, hogy hát nem volt kapitalista, de most azt mondtad, hogy ezek szerint elég kapitalista lett.
2: Hát itt lehetem a füles tekintetén, hogy igazából szerintem minden az, ami még is akkor mutatott itt az élet és irodalomra, hogy ezt nem nagyon lehet megkerülni.
1: De csak van kapitalizmus skála. Hello, hallgató.
3: Hello, Iván vagyok, sziasztok.
1: Halli.
3: A Closer egy Mike Nichols film, aki színház rendező volt, és egy picit érződik a Closeren is, hogy olyan, mint egy színdarab. Egyébként nem ez a lényeg, hanem, hogy...
0: A Closer amúgy színdarab volt eredetileg, és megfilmesítették.
3: Igen. Hogy nem tudom, láttad-e a Kánánnal is szintén Mike Nichols filmet.
0: Nem, sajnos.
3: Hát ha tetszett a Closer, akkor azonnal nézd meg, mert ez a párja jóval korábban készítette, és tulajdonképpen majdhogy nem ugyanez a felállás, egy picit, hát figyelj, inkább nem spoilerezek, jó?
0: Oké, kösz.
3: Annyit mondok, hogy a még hajjal a nagyon fiatal Jack Nicholson játszik, és az Art Garfunkel, és képzeld el, hogy az Art Garfunkel lejátsza a Jack Nicholson-t a vászonról.
0: Aha.
3: Olyan kurva jó színész benne. Köszi, ciao.
1: Köszi, Hali.
0: Köszi. Na, ezt akkor nézzük meg, és két hét múlva majd adjunk számot róla.
1: Ja, ja. Szóval rajta van a kapitalizmus Kánán?
2: Ó.
1: Az élet és irodalomra mutattál, és a Fülesre
2: referáltál. Ennél csak, tehát hogy egyre ebből a szempontból szerintem csak rosszabb lett a helyzet. Ugye... Tehát szerintem az, hogy valami úgy kapitalista, hogy meg kell venned, tehát az azért önmagában egy elég gyenge kritika, az uborkáért is füzetek, és egyszer sem mondtam még azt, hogy a zöldségipart az nagyon durván sarokba szorította most a kapitalizmus.
1: Mert nem nyilvánvalóan vagy, mert nem vagy uborka termesztő.
2: Nyilvánvalóan erről van szó, és akkor igen, nyilvánvalóan arról van szó, hogy a nagy multik áron alul vásárolják meg az uborkát a termelőktől, és ez nagyon rossz nekünk. De hogy ezt így ritkán halljuk, szerintem ami mára megtörtént, az az, hogy gyakorlatilag minden videójáték úgynevezett live service game lett, ami ugye egy nagyon egyszerű megoldás egy nagyon nagy problémára, ugye a nagy probléma az volt, hogy eladtad a Diablo 2-t, azt valaki megvette, elköszöntetek egymástól, és ennyi volt a interakciód a vásárlóval. És ehelyett kitalálták azt, hogy mindennek gyakorlatilag egy online szolgáltatásnak kéne lennie, és a monetizáció módja az átváltott havi előfizetésekre, minimális fejlesztésekért cserébe a legtöbb esetben, meg van ez a, nem biztos, hogy nagyon durván bele akarok menni ilyen, nem tudom, battle pass-ek, meg ilyenek, ez nem biztos, hogy segíti a megértést.
0: Senkinek
2: szerintem. Ezért mondom, hogy szerintem ami segíti a megértést, az az, hogy egyszerűen modellt váltottak, és azt mondták, hogy mostantól kvázi ugyanazt a terméket üzemeltettem neked egy folyamatos díjért. Ez, és ami ennek a nagyon nagy hátránya, az az, hogy fizikailag a videójátékhoz én akkor tudok hozzáférni, amikor ők azt, egyrészt van interneten, másrészt, amíg ők üzemeltetik a szervert.
0: Ja, ja.
2: Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az én personal journey-m, amit mondjuk eltöltöttem egy, nem tudom, van olyan World of Warcraft videójáték karakterem, mondjuk 15 éves.
0: Na most, lehet, hogy egy gombnyomásra. Tehát, hogy nincs egy floppy otthon, ami ezt
2: nincs, ez nagyon fontos, és hogy szerintem lehet azért ítélkezni, hogy nekem egy virtuális karakter, nem te, de hogy bárki, aki mondjuk ezt hallgatja, hogy nekem egy virtuális karakterrel szemben érzelmeim vannak, vagy kötődésem van hozzá, de azért van, ismerünk a nagyapáinknak egy 15 éve a sarokban lévő, nem tudom, fadarabban be mindig belerugott, azt se tudja kidobni, ugye, mert hogy kötődése van az a fadarabhoz, mert mindig abban a fadarabban rugott be, amikor ment le az asztalos műhelybe, és hogy nekem valami hasonló vonzalmam van, vagy kötődésem van ezekhez a karakterekhez, mint a nagyapámnak ez a fadarabhoz. Én nem szeretném, ha bárki egyszer csak azt mondaná, hogy bocsi, elfogyott a lóvé, most ezt lehúzzuk, és te pedig nem férsz hozzá. Ugye ez, amíg a hard drive-odon otthon, locally volt tárolva, tehát felraktad, beraktad a flopit, feltelepítetted, és ott volt, addig senki nem tudta elvenni tőled. Szóval szerintem ez a... Igen. Tehát ők igazából csak több pénzt szerettek volna, több pénzt szerettek volna, és a mellékterméke ennek az lehet, hogy én gyakorlatilag nem férek hozzá a saját tulajdonomhoz kérdőjel, és akkor erről is lehet beszélni. A művészeti
1: alkotásodhoz.
2: Ezt nagyon nehezen fogom tudni megérvelni, de amúgy ahhoz az avatárhoz, amin keresztül én valódi tapasztalatokat, meg élményeket éltem meg. Azt viszont nem lehet elvenni tőlem, hogy oda beléptem, ott 30 másik emberrel minden héten felkészültünk, együtt dolgozva, közös célt elérve, hétről hétre, együtt, ott barátokat szerez az ember. Nyilván ezekkel a barátokat nem vehetik el tőlem, mert hogy föl tudok menni egy csomó ilyen gamer social media platformra, mint a Discord, és akkor tudok velük beszélgetni, de a avatáromat, amin keresztül hozzáférek ez a világhoz, gyakorlatilag bármikor. Tehát, hogy de ez már a melléktermék. Tehát ez az egyik, ahogy beszéltünk erről is, ahogy a kapitalizmus aktívan elrontja, vagy aktívan rontja a minőségét ezeknek a dolgoknak. A másik meg az, hogy igazából mennyire nehéz ma, tehát igazából két lehetőséged van, vagy AAA stúdió vagy, ezek a giga stúdiók, akik mondjuk a GTA-t csinálják, tehát azokat a játékokat, amik még a nem gamerekhez is eljutnak, ezek a AAA stúdióknak hívják, vagy ezek a nagyon indie ilyen garázs zenekarok, ahol ketten, hárman.
0: Na igen, de hogy pont ezt akartam kérdezni, hogy a videójáték, ez egy videójáték laikus kérdés, de hogy a videójátékoknál is van ez, mint ami a filmeknél, hogy vannak a ilyen nagy stúdiók által, tehát mint ami a Avengers filmek, abszolút, hogy azt úgy vannak érvek amellett, hogy az valójában nem is filmművészet, hanem hogy tényleg ki van mérve, hogy mire van szüksége a fogyasztóknak, és vannak ilyen művészfilmek, vagy ilyen, tehát amik nem arra kotódnak meg, hogy minél több pénzt hozzanak a házhoz, hanem hogy mint művészeti alkotások valahogyan megállják. Tehát vannak ilyen videójátékok?
2: Abszolút. Persze, ezeket hívjuk indie játékoknak. Tehát ez az indie játékok az, ami 2-3-4-5 ember, vagy nagyon pici stúdiók összeülnek, mert ugye ez lehetséges, és összeülnek és megcsinálják, anélkül, hogy lenne egy board of shareholders, lennének részvények.
0: És akkor itt is vannak a commerce, tehát Avengers filmek és videójátékok, és vannak az ilyen nagyon művészi, az ilyen a francia is.
2: Hát azért ez is vegyes felvágott, nem? Mert hogy Hollywood elefántcsont tornyaiba is készítenek iszonyat művészi értékkel, meg relevanciával bíró filmeket. Tehát önmagában az, hogy valaki AAA stúdió, az nem jelenti azt, hogy az ő játéka egy hitványú, monetizált, gonosz.
0: Körülbelül egy évben készül 1000 film, szerintem legalább egynek jónak jó, is kell lenni.
2: Szerintem ugyanez az analógia használható itt is így egy az egybe. Hogyha olyan játékot keresel, akkor érdemes egy polccal lejjebb menni.
0: Ja. Amúgy azt hiszem, hogy a közmegítélésnek az se tesz jót, hogy játéknak van hívva. Tehát, hogyha ez valahogy ki lenne találva, hogy nem videójátéknak neveznék, hanem valami másnak.
2: De fura, mert a sportoknál könnyebben nincs ez, nem? Tehát, hogy bocs, hogy folyamatosan analógiákkal dobálózunk, de hogy muszáj ezt csinálni, mert nem tudunk máshoz
0: gondoljuk. Tehát, hogyha az eredeti zenénél nem is gondoljuk művészetnek. Biztos van a Messi őnek a művészi a labdakezelése, de hogy azért
2: meg
0: nem...
2: A tánc, amár te osztad föl, az is valahol ott a határon táncol, és kérem a tapsot.
0: Tapsgép.
1: De szerintem a pedellus arra a gyerekre, aki sportol, sportösztöndíjjal megy valahova, annyira jó sportoló, tehát hogy az valahogy az valami nagyon nagy teljesítmény.
0: Hát de pont ez az, persze, és hogy ez a különbség ugye az e-sport és az igazi sport között is, hogy a technológia innenső, vagy pedig túlsó oldalán van. Tehát, hogyha te tényleg sportolsz, akkor ott tényleg valami fizikai dolgot csinálsz, ugye, az igazi testeddel, és nem egy ilyen technológiailag valami izé-bizé matrixba vagy. Tehát, hogy
2: a
0: kavics rugdosás. De a sakk az egy ilyen nem miten, sakk az egy kúra nagy
1: autóversenyzés, szerintem az...
2: Az autóversenyzés az olyan, az... hogy ha nem tudom használni kell ilyen szavakat, de én most fogok összeszarod magad, az olyan fizikai megterelés az autóversenyzés.
0: Persze,
2: az, de azt nem úgy képzeld, hogy oda beülsz a formális autóba, és akkor
0: így a itt... Én játszottam videójátékről is.
2: Ja, tényleg.
1: De nagyon erősen van a technológiai közvetítés.
2: Persze, nagyon durva, de ott ilyen iszonyat nyomás van rajtad, úgy szállsz ki onnan, mint a fürdős. Tehát izzadsz, mint az állatnak.
0: Bocs. Jó, hát meleged van, most a szauna se sport van. Most akkor satúba fogják a herédet, és akkor mekkora teljesítmény, mert nehéz. Jó,
2: egyébként van, én olimpián nézném. Ezt egyébként így külön elkért.
0: És abban is van férfi, meg női szakasz.
2: Hát igen, de ott is ugye a férfiak a szehetségesen. Várom az olvasói leveleket.
1: Jó, sport, hát igen. Azt mondjuk, hogy a sport azért megint egy másik analógia.
0: Mármint?
1: Hát hogy lehet, hogy akkor a sport a jó analógia, nem a művészet.
2: De megint a Tetrisnél biztos a sport.
0: Játékból indultunk ki.
2: De a foci is játék. Azért hoztam, mert az összes sport az játéknak az indul, játék, amíg el nem kezdjük ilyen irtozat komolyan venni, és amikor azt mondjuk, hogy e-sport, semmi nem készül e-sportnak. Tehát nincs olyan, hogy ott ül egy asztalnál 5 darab developer, és azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne most egy nagyon durván jó új sportot kitalálni. Tehát ez nem így néz ki. Ja, a focinál se ez történt, hogy de jó lenne, ha így jól megrajzolnánk a pályát, jede, nem ez történik. Itt az történik, hogy vannak emberek, akik iszonyat durván szeretnek játszani, iszonyat durván szeretnek hatékonyan csinálni dolgokat, és ez a két dolog szerelembe esik, és azt mondják, hogy én addig fogok focizni, amíg én nem csinálom, amennyire értelmetlen marhaság, persze, addig fogom csinálni, amíg én nem vagyok benne a legjobb. Tehát ezt a userek teszik e-sporttá, még egyszer, egyébként ez egy óriási lufi, ami full kipukkadóban van,
0: igen,
2: sehol nem tudja finanszírozni magát, talán a Dota és a League of Legends az a két olyan bástya, ami még áll.
1: Egyébként a sport se tudja, mármint a hagyományos sport se tudja. Azért, hogy a finanszírozni, mert már állam támogatja.
2: Hát azért ezt honnan nézed? Tehát a foci, hát az a foci... világ egyik legnagyobb biznisze.
1: Jó, a foci, de ott is folyamatosan csődbe mennek már a legtop klubok is, már annyira pénzt kell fizetniük, de értem a focin
2: nem kívül,
1: de a kézilabda fenntartja magát, meg a úszás, meg a vívás.
2: Valószínűleg nem. A foci
1: outlier szerintem.
2: Ebben lehet, hogy igazad van. És akkor itt, igen, tehát itt is vannak outlierek, amik fönn tudják magukat tartani, de amúgy full fölrobbant az egész, és mindenki a Covid óta, tehát 19 óta gyakorlatilag nincs olyan e-sport, ami talpon maradt a régi fényében. Tehát ez egy szándékosan fújt marketing eszköz volt igazából ezeknek a stúdióknak.
0: Igen, mert másokat nézel játszani, és pont ugye az volt, hogy ebbe az egészbe az a jó, hogyha te csinálod.
1: Nagyon sokan néznek másokat.
2: Nagyon durván, hogy mennyien néznek.
1: Iszonyat.
2: Hát úgy képzeld el, hogy van egy majdnem YouTube néznek,
0: de az is olyan, hogyha te csinálod.
1: Nem, pont ez a lényeg, hogy
2: pont egy csomó esetben, ha már a Hearthstone-t hoztad példaként, ugye nézők is hallgató, bocsánat, értsék, ugye ez egy kártyajáték, iszonyat mennyiségű ember nézi minden nap, tehát ugye van egy külön, ha nem is YouTube méretű, de egy akkora méretű, hogy a YouTube-ot ma önmaga a YouTube versenytársaként definiálja.
0: Tehát ez mi?
2: A Twitch, az a neve, hogy twitch.com, vagy twitch.tv, ez egy ilyen több, nem mondok butaságot, akkor ha azt mondanom, hogy világszerte több 10 000 ember karrierét szolgáltatja, aha, ez. Aha. Tehát, hogy ez egy karrierpálya, hogy te egy streamer vagy. Plusz ugye még ennek vannak, még ennek is konkurenciái, tehát mondjuk a Kik TV az egy hasonló platform, aminek ugye az a lényeg, hogy én otthon videójátékozom, ezt élőben streamelem, és akkor van egy chat, aki erre folyamatosan reagál. Ez egy olyan formátum, ami több, szerintem ilyen ezermilliós biznisz, vagy dollárban, tehát hogy ez egy giga biznisz. Tehát nem hinném, hogy itt van a kutyálásfa, hogy az interakció fontos, különben nézik. Nem néznék ennyien, és ugye a YouTube-nak is van a saját gaming szekciója, a saját live gaming szekciója, tehát itt mindenki kért a tortából egy szeletet, amit szerintem nem tudok sajnos számokkal alátámasztani, de hogy azt látni kell, hogy ezek óriási...
0: Pornót is szívesen néznek emberek, focit is szívesen néznek emberek, akkor videójátékot miért nem
2: abszolút, és ez ráadásul jellemzően ugyanaz a célcsoport egyébként, ja, igen, de csak ha magamból indulok ki, természetesen. Szóval nem hinném, hogy ez a trükkje.
0: Én nem, jó, akkor valószínűleg én azért nem nézem, mert mondom, nekem tényleg kimaradt sajnos, és... De hogy, tehát nekem FOMO-m is van, tehát olyan jó lenne.
1: Még elkezdheted.
0: Nem, most már nem, tehát hogy sokszor
2: de ez már nincs időd, amit elvesztegethetnél.
0: Neki futok, de hogy valahogy...
1: De mi hát, a Hearthstone-ra tökre rákattantál az elején?
0: Hát tökre rákattantam, igen, egy át, de hogy aztán az valahogy nagyon, tehát nem tudom fenntartani azt az érdeklődést. Szóval, hogy így kurvára megunom bármilyen. Játszottam a Prince of Persia-val.
2: A legelsővel.
0: Mit tudom én, a hanyadik, gimibe. És így az elején így jó, amennyire jó, aztán így kurva unalmasnak éreztem. Akkor játszottam a Civilization 2-vel. Hú, mennyire izgi, aztán valahogy megmond a Hearthstone. Hú, nagyon izgi, tök jó, és aztán megunom őket. Nem, az elköteleződéssel vannak problémáim, igen. Sajnos. Meg kell tanulnom jobban, de mondjatok akkor...
1: Nem tudom egyébként, mennyire kell ilyen kamaszkori imprinting élmény a játékokhoz, szerintem azért az tényleg fontos.
2: Szerintem fontos.
1: Igen. Szóval az, hogy neked tehát ez meglegyen, hogy 13 évesen Age of Empires és az Örös Tankcsapdát hallgatsz, az veled marad.
0: Igen. Én nekem ez sajnos... Tehát Mortal Kombatot is játszottam egy kicsit. Adlak vele, hogy valahogy nem is a játék élvezete maradt meg, hanem ez az ilyen bizarr esztétikája valahogy, hogy ilyen nagyon furák benne ezek a lények.
2: Abszolút. Értem, miről beszélsz, hogy nagyon furák.
0: Igen, de hogy ilyen, szóval, hogy így emlékszem erre a bizsergető félelemre, amit úgy éreztem, amikor játszottam gyerekkoromba. Szóval az kurva jó volt.
1: Képzeld azt, hogy fejlesztők hónapokig fejlesztik ezeket a dolgokat, és így folyamatosan ezt a csontörést, meg ezt a brutális harcot nézik, és így...
0: Ja, amikor így a csávó eldobja a kalapját, és felnyársa.
2: Én azokon a meetingen szívesen ott lennék, ahol ezt így kitalálják.
1: Hogyan locsanál szét a fejét?
0: Jó, de akkor ott így, akkor kitézni a gyógyat, folyjon ki neki, és ahhoz nagyon jó lesz.
2: Szerintem azok ilyen szuper lehet mondjuk moderálni ezeket a meetingeket, én imádom.
1: Szerintem ez annyira szuper, mint amennyire szuper lehet, nem tudom, pornósnak lenni, hogy így fannak tűnik kívül, valószínűleg rettenetesen nyomasztó belülről.
2: Hát ugye azt tudni kell, hogy gyakorlatilag az IT-n belül, ha developers, tehát ugye mit tudunk a developerkről, az, hogy jobban élnek, mint mi, úgy általában nem tudom, ha találkoztok fejlesztőkkel, nekem ez az első megélésem, hogy nálam jó esélye jobban él. Kivéve, hogyha videójáték fejlesztővel találkozol, tehát ők ebből a szempontból az abszolút kivetettjei ennek. Tehát ők ugye a legtöbb munka és legkevesebb fizetség, vicces módon. De ennek egyébként az okait nem tudom, csak olvastam több fórumon is, hogy ha valahogy szeretnéd megoldani, hogy rosszul élj fejlesztőként, akkor mennyire foglalkozz videójátékok.
1: Na jó, konklúziók.
0: Művészet, igen, csinálja, akinek kedve van hozzá. Nekem ez a konklúzióm.
2: Én csak azért voltam itt, hogy a fülest meggyőzzem.
0: De miről? Elkezdek Flintstone-ozni. Hallgató, te is tölts le a Flintstone-t.
2: Töltsétek le a Flintstone-t.
0: Kurva jó a Flintstone.
2: Jó játékot.
1: Jó, akkor majd egy rédet nyomunk. Sziasztok.
0: Cső.

0: Wilhelm Hauff, Mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, és aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, s attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Királyi anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömet vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Ó, édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta. Ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld! Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elüldögélek a legszegényebbek kunyhójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük. És azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak. És mosolyogva elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám. Nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, és azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. És még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bokrétát kötni, és a vadfiúk elcsendesednek, ha egy-egy sziklatetőn melléjük ülök. A messzi kék hegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovagseregeket és csodálatos zarándokvonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod. De hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába. Nézd csak, ez majd egészen jól illik rád.
0: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanak köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
1: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
0: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
3: Megállj!
0: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, sötét szeme kerekre nyílt.
3: A mese!
4: Nézd csak a mese!
3: És miféle öltözékben?
4: Csak hogyan jutottál le ez a tarka ruhához?
2: Hát az édesanyám adta rám.
3: Úgy!
4: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
3: Azt már nem!
4: Gotrogy innen, mégpedig sietve.
2: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
4: Hogyne, hogy telebeszél mindenféle ostobasággal a fejüket.
3: Hey! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánjuk. Menj.
0: Mutasd meg a tudományokat! Harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akarta levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei. Surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitt szállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. Ha fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz neki. Jó lesz így?
2: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
0: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantak.

0: Simon Réka Zsuzsa. Zöld elemér, zöld szakálla. Zöld elemér nyűszített, jajgatott, bömbölt és ordított egyszerre. Azt ne kérdezzétek, hogy lehetett mindezt egy időben, mert ezt csak ő tudja. De el kell árulnom nektek valamit. Leginkább arról volt híres, hogy Manó király létére ő jajgatott legtöbbet a világon. Ha elesett, jajgatott. Ha nem esett el, akkor is jajgatott. Ha nem kapott új Manó zöld csapkát, nyafogott. Ha kapott, akkor nyefegett. Ha nem ült kényelmesen a széken, morgott. Ha kényelmesen ült, mirgett morgott. Egy szóval, nagyon érthetetlen figura volt ez a Manó király. Történt egyszer, hogy hosszú zöld szakálla már a földet seperte, de zöld elemér hallani sem akart arról, hogy a királyi Manó borbély kicsit lenyisszancson belőle. Mit volt mit tenni? A Manók nem erőltették a szakáligazítást, mert nem akarták, hogy a Manó király elkezdje a homlokráncolást, fújtatást, mirgést, morgást. A szakál meg csak nőtt. Már meghaladta a 19,5 araszt. El sem tudjátok képzelni, milyen hosszú az egy manónak. Szegényke állandóan belebotlott, becsípte az ablakrésbe, ráhúzta az ajtót, becipzárolta a kardigányába. Belelógatta a levesbe. És mégsem akarta, hogy lenyisszantsák. Minden nap ezt hajtogatta.
1: Ilyen almazöld szakálla nincs senkinek ezen a világon. Csodaszép.
0: Ha végigment az utcán, összesugtak a háta mögött. Ha végigment a patakpartján, ezt bógták a háta mögött. Ha bement a közértbe vásárolni, ezt siseregték a háta mögött. Zöld elemér úgy tett, mintha nem is hallaná. Azt gondolta, irigyek a szakállára.
1: No csak irigykedjenek, úgy kell nekik.
0: Gondolta magában. A szakáll pedig csak nőtt. Mintha sietni akart volna valahová. Már nem csak zöld elemér botlott bele, hanem a manópalota kincstárnoka, fodrásza, kuktája és udvari balandja is. Pif-puf! Gurultak is a lépcső lefele.
2: Ez tűrhetetlen!
0: Süvítette a kincstárnok.
3: Ez borzasztó!
0: Morogta a fodrász.
4: Ez felháborító!
0: Zúgolódott a kukta.
5: Ez kibírhatatlan!
0: Dörögte az udvari balond. Tipegtek, topogtak, szaladgáltak ide-oda, összekiabálták a zöld manókat. Jöjjenek gyorsan, mert fontos dologban kell dönteni, mi legyen. Zöld elemér Manó király hosszú szakállával.
6: Vágjuk le!
7: Az nem lehet, nem engedi.
0: Szólt a kukta, és a szakástól akkora nyaklevest kapott, hogy még most is sajog a helye.
8: Egy kukta ne szóljon a nagyok dolgába!
2: Jól van, levágjuk, de hogyan?
0: Töprengett az udvari kincstárnok.
9: Hogyan? Micsoda kérdés? Hát álmában, nyisz nyassz és kész is. Fel sem ébred?
0: Bölcsködött az udvari bolond.
3: Igaza van, ide az udvari ollót.
0: Kiáltotta az udvari borbély. Megvárták, míg a napnyugóvóra tért. Zöld elemér virágmintás ágyában feküdt. Hálósipka vigyorgott a fején, hosszú szakálla a paplanon pihent, vége a szőnyeget seperte. Az udvari borbély hangtalanul besurrant a Manó király hálószobájába. Az ágyhoz lépett, az olló vidáman csattogott. Volt szakál? Nincs szakál. Reggel zöld elemér korán ébredt. Könnyűnek, fiatalosnak, csodahelyesnek érezte magát. A király tükörhöz sietett, hogy köszöntse önmagát. Júj, bátran belenézett, aztán...
1: Azt a zöld fej fújta túros buktáját! Hová lett a zöld szakállam?
0: Összetrombitálta az egész udvart. Szaladtak is az alattvalók, csak úgy porzott a lábuk alatt a zöld kövezet.
1: Azt a zöld terem buráját... Hogy én milyen helyes vagyok szakál nélkül? Ugye nektek is tetszik?
4: Csodálatos!
5: Nagy újongás füttyentés rázta fel az udvart. Mindenki boldog volt, mert eltűnt a szakál. De igazán annak örültek, hogy a király is örült. A manók már csak ilyenek.

0: Podonyi Hedvig második mese, amelyben Berta találkozik a varázslóval. Berta egy napon elballagott Abrakadabrához, a tudós varázslóhoz. Abrakadabra a hét toronyban lakott. Persze a hét torony közül is a hetedikben, mert olyan magas volt, hogy csúcsos teteje lyukat fúrt a felhőkbe, ha éppen kószáltak arra felhők, és ha még nem volt rajtuk lyuk. A varázsló torony szobájához 777 fokú mozgó lépcső vezetett. Csak csigalassúsággal lehetett feljutni, hiszen, mint minden valamire való toronyban, itt is csigalépcső volt. Abrakadabra homlokát ráncolva gondterhelten nézett fel tele írt papírosai, bonyolult térképei, kotyvalékkal teli üvegcséi közül.
1: Már vártalak,
0: közölte Berta Bertával.
2: A kristálygömbödben láttad, hogy jövök?
1: Igen, gyermekem. Na meg véletlenül épp ki is néztem az ablakon, amikor a kapu elé érkeztél. Mondd de gyorsan, hogy miért kerestél föl? Amint látod, nagyon elfoglalt vagyok.
2: Úgy tudom, te vagy a mindentudó varázsló. De az az igazság, hogy nem látszol annak.
0: Abrakadabra leakasztotta köpönyegét a sarokban álló csontváz válláról, a koponyájáról levette a süvegét és felöltözött.
1: És most?
2: Sokkal jobb. Hét mérföldet lépő csizmád is akad?
1: Sajnos épp tegnap vittem el talpaltatni.
2: Kár. Hát terülj asztalkád van-e?
1: Nos, azt kölcsön adtam egy hetet-hét országhoz szóló lakodalomhoz.
2: Esetleg volna egy repülőszőnyeged?
1: Hát, hogyne. Hogyne. Csak hogy épp nincs itthon. Ilyenkor szoktam kiengedni, hogy kedvére röpködhessen. De tudod mit? Elvarázsollak, hogy megértsd az állatok nyelvét. Akarod?
2: Persze.
1: Akkor most bekenem a füledet, ezzel a balzsammal. Így, és már érted is. Tessék!
0: Abrakadabra lerántotta a leplet a szobában függő hatalmas kalitkáról. A rácsok fogságában egy álmos papagáj pislogott.
3: Utálom, ha megzavarnak alvás közben!
2: Ócska trükk!
0: Felelte fintorogva Berta.
1: No, ez a madár nem beszél emberül. Azt értetted, amit papagájul mondott?
2: Na persze, hiszi a piszi.
1: Tudod mit? Vihartámasztok! Hókusz pókusz, csiribi csiribá, abrakadabra!
0: Hirtelen minden elsötétült, és hatalmas orkán támadt a hét toronyra. Ömleni kezdett az eső, villámok csapkodtak, rettentően dörgött az ég.
2: Már reggelben mondták az időjárás jelentésben, hogy záporzivatar várható.
0: Szögezte le Berta.
1: Szóval nem hiszel nekem?
2: Szóval nem.
1: Akkor a varázspálcámmal ide varázsolok neked valamit. Tessék!
2: Úgy látom, ez nem varázspálca, hanem önműködő esernyő.
1: Jól jöhet ebben a rossz időben. Igazán örülök, hogy meglátogattál,
0: mondta Abrakadabra, és mogorván kitessékelte vendégét a szobából. Berta nagy nehezen kivárta, amíg leér vele a csigalépcső, kikukkantott a toronyból, még mindig szakadt az eső.
2: Csiribi, csiribá,
0: mondta. Azonnyomban kisütött a nap.

Valahol a józsefvárosi lakótelep közepén, a hatodikon élt egy királylány. Ott lakott 2,5 szobás rezidenciájában. A kakaóját kortyolgatta, és az ablak előtt üldögélben elnézegette birodalmát. A gyönyörű józsefvárosi lakótelepet.

0: Persze, senki sem tudott az ő királynői voltáról. Ha néha-néha kimerészkedett a nép közé, teljesen átlagos, 8 éves forma kislánynak tűnt. Az igazat megvalva még a szülei sem tudtak előkelő származásáról. Az egyetlen, aki ismerte a titkot, egy udvarhölgy volt. Lenke királykisasszony legjobb barátnője, aki jelenleg galamb képében tartózkodott úrnője közelében. Talán mondanom sem kell, hogy ilyen módon a mi kis királykisasszonyunk nagyon magányosnak érezte magát. Senki sem ismerte őt, senki sem hódolt neki, és ha elárulja titkát, akkor sem hitt volna senki neki. Ez bizony egy 8 éves kislánynak elég nagy teher. Csak ült ott nagy magányosan birodalmát szemlélve, és szórakozottan magokat szórt üdvarhölgye galambdalma elé. Ahogy telt múlt az idő, elunta a várakozást. Úgy döntött, elindul világgá, hát ha újabb, igazi alattvalókra talál. Ők talán majd elmagyarázzák József város ország népének, ki is ő valójában. El is indult a panelházak végtelen rengetegében. Házat ház után, utcasarkot utcasarok után hagyott el, míg végül az egyik útkereszteződésben megpillantott egy rendőrt.
1: A rendőr hivatalos személy,
0: gondolta.
1: Hát ő egész biztosan tudja, ki itt a király, és ha a királyt ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.
0: Oda lépett hát a rendőrhöz, és megszólította.
1: Tudja a bácsi, hogy én ki vagyok?
2: Ha, már hogy ne tudnám. Te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni, ezért az út közepén áll. Pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladjál gyorsan a másik oldalra.
1: Ő sem tudja,
0: gondolta a kislány.
1: Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.
0: A meg nem értett király kisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, vajon miért ilyen tudatlan a nép?
1: Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változtatok népem műveletlenségén. Vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül kasul járják birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő.
0: Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton pontosan előtte egy úriember egészen a földig meghajolt. A kis király kisasszony méltóság teljesen odalépett hozzá, és megszólította.
1: Egyenesed csak fel, barátom!
0: Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.
3: Mit? Hogy? Ó, de jó, hogy erre jártál, kislány. Nem segítenél megkeresni a kontaktlencsémet? Valahol itt kell lennie.
1: Nem ismerheted fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül,
0: gondolta a király kisasszony, majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.
3: Köszönöm, kislány, sokat segítettél,
0: mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette a megtalált kontaktlencséjét.
1: Furcsák az emberek,
0: gondolta a királylány, miközben továbbindult vándorútján.
1: Élik mindennapjaikat, és még csak eszükbe se jut, hogy utána járjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.
0: Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy 6 éves forma kisfiú csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzálépett.
1: Miért építed ezt a várat?
4: Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.
0: A kis király kisasszony szeme izgatottan felcsillant.
1: Neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy.
4: De hogy is vagyok király? Én egy nagy hadvezér vagyok, nem látod? Én vagyok Jancsi, a 3-as műanyag hadosztály kapitánya. És te ki vagy?
1: Én Lenke király kisasszony vagyok. Engem kell, hogy védelmezz. Még ezt se tudod, hadvezér.
4: Te jó! Ezt kit védelmeznem? Tudod, eddig semmilyen feladatot nem kaptam, csak gyakorlatoztattam a seregemet. Ki a várból, be a várba. De most, hogy megtaláltalak, téged fogunk védelmezni az utolsó csepp vérünkig.
0: Azzal Jancsi kapitány felsorakoztatta műanyag katonáit a kislány elé, és attól kezdve nem tágított mellőle. Így történt, hogy a kis királylány végül alattvaróra talált. Nem is zavartam már, hogy származását a nép körében teljes homály fedi, hiszen volt kivel megosztani a titkát. Igen, a mi kis Lenkénk egészen elégedett volt. Egészen addig, amíg rá nem jött arra, hogy ő tulajdonképpen nem is király kisasszony, hanem egy csodálatos jó tündér.

0: Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió, FM 90.3, élőben jelentkezünk a Viadukt Bárból, és vendégünk a Glenn zenekar két tagja, Bakró Nagy Olgi és Urbán Kristóf, és itt van még velem Bulocki Gergő. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönjük a meghívást!
2: Köszönjük!
0: És ez a dal, amivel kezdtük az adást, ez a Hey Duna volt, ami most jelent meg múlt héten, jól mondom?
1: Így igaz, egy hete jelent
0: igen,
1: meg,
0: szóval ez a
1: 18-án.
0: És ez jelent valamit, nem tudom, jelent valamit az, hogy ez a dal most megjelent, ez valaminek az előfutára?
1: Nagyon vagy... jól érzed, igen. Nagyon jól érzed. Készülünk egy nagy lemezzel őszre, és ez az első single, ami megjelent, úgyhogy...
2: Mármint a nagy lemezről.
1: Mármint a nagy lemezről az első single, ami megjelent. Úgy voltunk vele, hogy a fesztivál időszak alatt akarunk adni egy számot, amit lehet együtt énekelni, úgyhogy ez lett volna a választás.
2: Egyetértek.
0: Szuper. És hát igen, az előbb említetted, Kristóf, hogy ez a következő nagy lemezről az első dal, ami megjelent, de már van egy nagy lemezetek? Jól mondom.
1: Kis lemezünk.
2: Hát talán kis lemeznek.
1: Ez egy nagy vita már a sajtóban is, ezt nagyon sok interjúnál meg kellett válaszolnunk, hogy miért is LP-nek neveztük el, miközben eléri a nagy lemezeknek az igényelt hosszát.
0: És miért?
2: Hát már, hogy 4 szám van rajta csak, jaj, és értem. Akkor emiatt...
1: Igen, csak ugye...
2: Nyilván egy nagy lemezen meg 10-11-12 szám van, de ugyanezzel a hosszal, ami ez a 45 perctől fölfele akár mondjuk egy óráig, a miénk meg... Amúgy szerintem nincsen 40 perc, vagy
1: tehát
2: talán...
1: Tehát ilyen 40... 35 felett van, de nyilván, hogyha az ember matakozik, az azt jelenti, hogy minden számunk minimum ilyen 7-8-9 perc, van ami 10, például igen. A székvárosi.
2: És például ezen az új albumon ezen próbálunk változtatni, hogy hogyan tudunk egy kicsit eszenciálisabban, tömörebben fogalmazni zeneileg.
0: Miért érzitek ennek szükségét, hogy tömörebb és rövidebb számok legyenek?
2: Hát az biztos, hogy úgy alakultunk még az elején, hogy nagyon szeretünk jamelni, így zenélni, és elengedni a vibe-okat, meg a flow-kat, és azok azért sokszor azt eredményezik, hogy egy témát elég sokáig tartogatunk, és nézzük innen, nézzük onnan, így nyúzzuk, úgy nyúzzuk zeneileg, és ez azt eredményezte, hogy ez az 5 szám, ami megjelent, vagy 4 szám, ami megjelent, meg előtte még 2, összesen 6 szám, ez volt 3 évnek a terméke. És azt éreztük, hogy ha ebben a tempóban haladunk, akkor mire elérünk 30 számot, addigra nagypapák leszünk. És ezért muszáj valami fajta, másik fajta alkotási struktúrát hozni, és az úgy meg könnyebb egyszerűen populárisabb, amit popzeneiben fogalmazni zeneileg.
1: Hát nyilván az az egyik
2: igen,
1: indok,
2: nyilván.
1: A másik meg az, hogy hát több indok van. A másik indok az az, hogy a mai világra, legalábbis mi azt valljuk, hogy a népművészetet szeretnénk a mai nyelvnek az olvasatára, vagy így lefordítani, meg alkalmazni, meg használni, csúnya szóval élve, és egy 7-8 perces szám nem ideális, sem rádiós, sem bármilyen más terjesztési szempontból, úgyhogy úgy volt...
2: Feltétlenül.
1: Nem feltétlenül, igen, de pont azért választjuk azt a módot, hogy minden albumon legalább mondjuk a számok fele, az így legyen egy ilyen maximálisan 3,5 perces terjedelmű, és a többi az pedig lehet egy kísérlet, mert hogy azért eszenciális elemünk, vagy így a zenekarnak, meg a dinamikánknak az, hogy szeretünk kísérletezni, meg ez a jam, mint kifejezés, ez egy fontos.

0: Várj, ez is nagyon vicces, hogy azt a dobost hogyan szereztük.
1: Ja, igen, emlékszem, igen, de elmesélted.
0: Isten, igen, tehát nagyon organikusan alakult ez a zenekar, mert alapvetően én a Jázival, a Kristófnak egyébként a bátyjával.
1: Ja, igen.
0: Volt egy jazz duónk, és utána a Jázi mondta, hogy fú, amúgy foglalkozna ezekkel a témákkal, és akkor ő ezt behívta az Ádámot basszusgitározni, ő behívta a Gábort.
1: Az Ádám hívta be a Gábort.
0: Igen, billentyűzni, és a Krizsi egyébként pedig úgy jött, úgy alakult a zenekarhoz, hogy amúgy őt valamiért nem hívta a Jázi, gondolom még meg vagy sértődve.
1: Nem vagyok.
0: Már elavult. Mert a Kristóf akkor éppen még doboltál, nem?
1: Hát akkor még éppen ilyen klasszikus ütőhangszerek játszottam, meg ilyen klasszikus zenébe mozogtam, és az volt a vicces, hogy fölhívott a várba, és aztán nem vették fel a telefont, amikor megérkeztem.
0: És tél volt.
1: És tél volt, hideg, tél volt tél. Hideg, és másfél órát vártam, hogy
2: másfél
1: beengedjenek a várba. Addig vettem két jó hideg bemondott, na mindegy, tehát sört, igen, nem mondom be, mert az termék megjelenik. Igen, és azt vettem, és akkor utána. És akkor ezután interneten fölraktunk egy hirdetést, a Jázi fölrakott egy hirdetést interneten, hogy dobost keresünk. És akkor így a GS fanatikon, igen, ez egy ilyen internetes oldal, mindegy gitárokat lehet vásárolni, és akkor ott találtuk ezt a dobost.
2: Nem értem, hogyha zenészek vagytok, vagy így is zenész körökben mozogtok, akkor miért gondoltátok, hogy akkor a GS fanatika sokkal jobb, mint az ismeretségi körötöknek a beizzítása?
1: Fogalmunk sincs.
2: Hogy ki akartatok kicsit törni a burokból, hát ha akkor valaki új szint hoz az életetekben?
0: Amúgy ez jó, hogy mondott, szerintem akkor még nem rendelkeztünk ilyen zenei networkinggel vagy kapcsolatokkal. Tehát, hogy a Krizsi például zeneszerzést tanult az Akon.
1: Igen.
0: Viszont...
2: ott nincsenek dobosok.
1: De vannak, csak hát nyilván ez egészen, tehát többfajta zenei közeg van. Van jazz zene, van klasszikus zene, meg van ez a fajta modern, vagy mi ez,
0: kortárs,
1: könnyű zene, kortárs, könnyű zene. És hát azért, meg de azért vadászni kell a jó zenészeket szerintem.
2: Ez igaz.
3: Most már lehet, hogy kicsit könnyebb, mert azért az elmúlt egy-két évben azért többet lehet hallani a Glenn's szót, és azért többet is léptek fel.
0: Ez biztos, hogy így van, de tényleg dobost találni nagyon-nagyon nehéz. Ezt továbbra is állítom, és szerintem ezzel a legjobbak is küzdködnek. Főleg egy olyan konstrukcióban, amivel mi dolgozunk, tehát hogy nálunk nincsen egy adott dalszerző, zeneszerző, hanem eléggé közösen dolgozunk, és innentől kezdve a másik két dobosunk, vagy sőt három dobosunk volt.
1: Igen.
0: Tehát, hogy nagyon elvárt az, hogy beletegyenek kreativitást, és az is, hogy az a kreativitás, amit beletesznek, az egyezzen a mi zenei nyelvünkkel, és igazából ez volt a nehéz nekünk, hogy találtunk ilyen dobost, olyan dobost, mindegyiket imádtuk, mint ember, meg mint dobos is, de hogy egyszerűen annyira organikusan alakul a zenénk, és nem egy, nem tudom, egy producer megírja, vagy egy dalszerző megírja, vagy hogy igényel organikus jelenlétet, de közben pedig igényel egyszerűséget, és ez volt a nehéz, hogy a jazz dobos az túl sokat akar, a hip-hop vagy könnyű zenei dobos annak meg túl sok az, amit csinálunk, és egyszerűen folyamatosan ebben szenvedtünk, és ez is ennek a következménye, hogy 3 év alatt amúgy miért csak 2 szingelünk és egy LP-nk jelent meg, de hogy én hiszek amúgy a sorsban, és azt gondolom, hogy nem hiába jutottunk el most oda, hogy a Krizsit azt bevegyük, mint dobos, és most igazából a zenekar ott, ahol lennie kell. Ez a döntés körülbelül 1,5 éve született meg, ilyen január környékén?
1: Igen, igen. Én egészen addig szintisztem a zenekarba.
2: És akkor most te dobolsz, és a szinti szerepet pedig betöltötte más?
1: Nem, hát ketten voltunk, tehát én szintetizátorokon, én moduláris szintetizátorokon, amik ilyen csavargatósak, amik ilyen experimentális, van olyan szinti, ami a Pink Floydnak volt, meg ilyesmi, tehát ez az ilyen nagy klasszik pszichedelikus rock zenészek. És volt egy másik billentyűsünk, aki meg egy kicsit ennél egyel, ugye a visszafogottabb kategóriát képviseli, az meg a Rhodes, az Orgona, meg az ilyenfajta egyéb billentyűk, és akkor most ő megkapta az én szintjeimet, és akkor egyszerre két kézzel, két különböző szintén, és hát nyilván az is volt probléma, hogy sokszor túl sűrű volt az a zene, amit csináltunk, És emiatt jó is volt, hogy azért egy réteg kikerült belőle, mert nem feltétlenül, én nagyon szeretek zenélni, és emiatt sokszor tettem bele úgy hangokat, vagy bármit, hogy csak azért, hogy játsszak valamit, és azért ez nem feltétlenül
0: az
1: jó.
0: Az ego azért az nehéz, nehéz kérdés.
3: Én akartam is kérdezni tőletek, hogy hallgatom a zeneiteket, és azért sok fúziós zenekart ismerek, de hogy itt lényegében ti nem kettőt vagy hármat, hanem inkább ötöt vagy hatot

0: raktak össze, és így most vagytok öten, és nagyon nehéz elképzelni, hogy így mindenkinek van egy ilyen zenei irányzata, de közben meg most már úgy hallom, hogy mintha lenne egy nagyon masszív elképzelés, itt 3-4 stílus irányzat össze egy órásából, és akkor nem mindenki különbe hozza az ő stílus irányzatát, hanem mind ilyenek vagytok, és akkor ez egy ilyen olvasztott regeként. Sejti ki a hatását?
1: Szerintem úgy meghatározható, hogy így ki honnan jön így leginkább, tehát hogy ki mit képvisel így eredendően, de az biztos, hogy a 3 év alatt, meg főleg most, hogy lemezt veszünk fel, meg tényleg gyakorlatilag családként, ezt az ilyen kis cégek szokták mondani, nem, hogy mi egy család vagyunk. De hogy így, most tényleg így annyira egy család.
2: Ezen a zenekarok is szokták mondani, nem?
1: Igen, aztán hát kirúgnak valakit.
0: Én akkor rá is kérdezek, hogy akkor ki hozza a pszichedelikus rockot? Szóval a népzene az amúgy trending egy kicsit mostanában.
1: Amúgy akkor szerintem nem volt annyira, amikor elkezdtük.
0: Elfogadjuk.
1: Tehát, hogy egyébként, vagy mi nem tudom, te mit gondolsz, Krizsi.
2: Vagy lehet nem tudtatok
3: szerintem.
1: Hát amúgy lehet, hogy mi voltunk a tájékozatlanok.
3: Szerintem a népzene.
1: Ez igaz.
3: A népzene az mindig trendi volt, szerintem. Most, hogyha azt nézed, hogy Bohemian betyársz, meg nem tudom ilyesmi, vagy ilyesmi. Jó, az nyilván nem, meg az Orovoár, meg ilyenek, azért azok elég régóta ott vannak.
2: Meg hát, még az Európai Uniós ilyen cseretáborokban mindig a holdvilágát kellett mutogatni, és akkor az is kvázi ilyen modernizált népzene, pedig az 14. 3, 2.
3: De nem tudom, én aztán nem tudom, de hogy ezeknek nyilván megvolt a izéje. De hogyha úgy nézzük, akkor tényleg most sokkal izébb.
1: Izé. Egyébként nagy inspunk, vagy bocs, mondani akartam.
2: Csak annyit akartam mondani, hogy de hogy hozzá lehet, tehát hogy izgalmasan kell hozzányúlni, szerintem az tök mindegy, hogy most valami úgymond trendy, hogyha valaki úgy nyúl hozzá, mint
1: igen, ez
2: más.
1: Ez nem volt szempont, tehát a trendiség az nem volt szempont, alapvetően tényleg a Jázonnak vagy a Jázinak az agyába pattant ki az ötlet, ő nagy imádója a Qualitonsnak, most már mi is, és láttam, hogy volt is velük műsoratok, úgyhogy
2: bizony.
1: Óriás láb, és amikor megnéztem, akkor így kirobbant a szívem, hogy Úristen, a Qualitons! Imádjuk őket. De hogy igen, szóval ő alapvetően azért csinált ezt a zenekart, mert missziója van, tehát hogy van egy ilyen célunk, meg egy víziónk arról, hogy a népzenét azt ne életben tartsuk, hanem inkább új életet adjunk neki. És hogy azokat az üzeneteket, meg azokat a formákat, meg gondolkodásmódot, amit magukban tartanak, azt felfrissítsük, és a saját kortárs képünkre szabjuk. Úgyhogy a pszichedelikusok, az most visszatérve a kérdésedre, Gergő, az még alapvetően szerintem a Jázitól jött, tehát hogy ezt ő így fogalmazta meg, hogy ő népzenét szeretne pszichedelikus rock stílusban.
3: Hát azért, mert az Altingen török-holland zenekart biztos ismeritek, ugye ők ilyen török nem tudom, hogy kell kimondani, mindegy, olyan rockot dolgoznak fel, és hogy ő rajtuk volt a Bánkító Fesztiválon talán 2, nem tudom mikor, a zenekar megalakulása előtt, és ők voltak azok, akik elindították benne ezt a gondolatot, hogy a nép és a saját népének a zenéje az hogyan függ össze, vagy hogyan lehet ezzel foglalkozni, mert hogy, és akkor ebből indult maga ez az egész ötlet.
1: Hát az Altingen, meg ő egyébként keleti tanulmányokat tanult egyetemen, és ott a szakdolgájában írt erről, hogy a népzene kortárs megfogalmazása az hogyan hat a politikára, társadalomra, stb. És Tajvanon, meg egyébként Törökországban is, meg egy csomó tőlünk keleti országban, illetve hát azért Amerikában is, az, hogy vagy hogyha északra megyünk, ott is rengeteg zenekar van, aki úgy használja a saját népzenéjét, hogy azt abszolút elvontan értelmezi. És nyilván a pszichedelikus rock az egy elképesztően intuitív, ilyen elszállós, meg valahol eszképista megfogalmazásmód, ami szerintem szükséges ahhoz, hogyha valamihez hozzányúlunk, ami a múltban volt.
3: Hát igen, meg hogyha azt hasonlítjuk össze, hogy mondjuk egy fonóban vagy egy táncházban, azért ott is maga a népművészetben és a népzenében azért sokszor dallamok vannak, vagy és akkor azt mondja, hogy valaki beüvölti, hogy most játsszuk ezt, vagy játsszuk azt, vagy akkor elkezdi a prímása a dallamot, és akkor utána, amíg táncolnak rá az emberek, akkor lenyomnak belőle 10-20-30 kört, és táncolnak rá folyamatosan, és akkor variálgatnak benne, és hogyha ezt a részét nézzük, meg ezt ezt a zenei kapcsolatot nézzük a pszichedelikus rock és a fonóban létrejövő táncház dolog között, ami tehát szerintem van köztük ilyen relevancia.
1: Igen, igen. Zeneileg. A közösségi élmény, amit megteremt egy népzenei kör, vagy egy táncház, az nagyon hasonló ahhoz, amit a pszichedelikus rock szerintem kínál, mert a sok ismétlés és a monotonitás, az belerak egy olyan állapotba, igen, egy olyan spirituális állapotba, amiből nem pontosan tudod, tehát hogy nyilván most egy popzenénél megvan a verze, a refrén, a bridge, stb., ahogy akarod, de hogy a pszichedelikus rock meg sokkal lazábban kezeli ezeket a formákat, és sokkal inkább folyik tovább.
3: Az Olgi előkapott egy fröccsot, azért mondta, hogy köszönöm.
2: Igen, köszönöm a fröccsöt. Nincs itt a helyszínen, és nem fröccsözik velünk. Vagy
1: az fröccsözön otthon.
0: De ha már a fröccs, meg a helyszín, ugye innen jelentkezünk Budapest ütőeréből, szívéből, és én úgy láttam, hogy ti már zenéltetek egyébként itt a rakparton, szóval nem annyira ismeretlen nektek ez a terület.
1: Nem tévedsz.
0: Nem tévedek. Igen. Hát a YouTube videó is sokat segített.
1: akkor hasznos a YouTube videó.
2: De játszottatok a rakparton, és mikor, és hol, és milyen élmény volt?
1: Idén már kétszer is játszottunk a rakparton. Játszottunk a Dunyiban. Mikor, nem tudom, mi nyitottuk a Dunyit?
3: Május 1-én,
1: a munkanapján. mi kezdtük itt a...
2: ünnepe.
1: Sémam.
3: Munkanap az minden hétköznap.
1: Igen, hát ez nagyobb probléma.
3: Igen. De ünnepeljünk minden munkanapot úgy, mintha a munka ünnepe lenne.
2: Igen, szóval ti nyitottátok a Dunyit május 1-én.
1: Mi nyitottuk a Dunyit, és óriási buli volt, de még nagyobb buli volt a pontonon szerintem, mert hogy nem akarom összehasonlítani a dolgokat, de a kettő koncert között, ez a pontonos koncert, ez 19-én volt, tehát hogy ez egy hete, két hete körülbelül.
3: Igen, igen, igen, igen.
1: És a kettő között felvettünk, vagy elkezdtünk dolgozni nagy lemezen, írtunk, rögzítettünk, stb. Most már azért megvagyunk a 3/4 évvel szerintem.
3: Igen.
1: Úgyhogy ott egy olyan csoportdinamika alakult ki, ami a Dunyiig nem tudott, mert a Kristóf szerintem márciusban lett eldöntve, hogy akkor velünk lesz, és úristen, igen, te az akváriumba doboltál először színpadon.
3: Igen, igen. Eldöntöttük, hogy én leszek a dobos, és két hétre rá az akváriumba játszottunk.
1: A kis
2: igen, profi.
1: Igen, úgyhogy itt a Dunyiban még azért ezt így tesztelgettük, de hát rengetegen voltak. Magam úgy azt szeretem nagyon, hogy sok egyébként a külföldi hallgatónk, pont egyébként az ilyen rakpartos koncertek miatt, meg rengeteg olyan hallgatónk van, aki egyébként magyar, de hogy külföldön él. Azon egyébként gondolkodtam mostanában, hogy miért lehet.
3: Én nem tudom. Mert lehet tetszik mert, nekik a zenék, nem?
2: Hát mert mondjuk lehet, hogy honvágyat vagy otthonosnak érzi a zenéteket, mivel tényleg tud hozzá kötődni. És ezzel visszacsatolnék, van egy kérdés, amit régóta fel akarok tenni, hogy a szöveg, tehát mondtátok, hogy akkor népzenével dolgoztok, pszichedelikus rock, stb. Hogy a dalszöveghez hozzányúltok-e? Modernizáljátok? Vagy bármit változtattok-e rajta?
1: Igen, ez egyébként esetfüggő, de a számok nagy részében hozzányúlunk. Alapvetően eddig az volt a tendencia, hogy hozzáírtunk, tehát hogy megőriztük a népdalnak az eredeti verzióját, és aztán pedig, mivel pszichedelikusok általában A és B részekben, illetve C részekben gondolkodtunk, és akkor írtunk hozzá pluszt. Most már ezen a lemezen sok olyan szám lesz, hogy például a Hejdunán is, ami megjelent egy hete. Kettő hete.
3: Amit hallhattunk.
1: Amit az előbb meghallgattunk. Ott például a népzenének a dallamát használjuk, meg néhány elemét, de hogy alapvetően a szöveget teljesen átírtuk.
3: De nyilván megpróbáljuk valamilyen szinten újra fogalmazni azt, hogy például ebben az esetben a Hejdunánál, az, hogy hogyan aktuális ez ma. Hogy a szegény ember
1: igen.
3: Mindig él.
1: Ez szerintem amúgy abszolút, tehát hogy mint amit mondtuk, eléggé, tehát egy kicsit ilyen jam-band-szerűen működünk, mert hogy ugye közösen dolgozunk, de alapvetően az a tendencia, hogy azokat a népdalokat, amiket úgy általánosokban ismernek, most itt a Hejdunáról, vagy a Tavaszi, meg a Még azt mondják, ott nagyon figyelünk arra, hogy ne csak a népzene hangozzon el, mert tehát, hogy van olyan nézen, aminek nem ismeri az ember se a dallamás, se a szövegét, és, az, és azt meghallgatva már egy feleszmélés élménye van, de hogy mi azért szeretnénk újat nyújtani, új élményt, meg új olvasatot az embereknek, és elengedhetetlen elem az, hogy kapjanak szövegben is új értelmezést, és a tavasziban hozzáírtunk, a Hejdunát átírtuk, a Még azt mondják, hogy meg szintén hozzáírtunk.
3: Igen.
1: Tehát, hogy
3: most az albumon van több olyan, aminél konkrétan elhagytuk az eredeti szöveget, és új koncepció mellett új történetet mesélve alkottunk meg saját szöveget, sőt, lesz egy olyan szám, ami meg úgy tartalmaz népzenét, hogy mi rajtunk keresztül. Szóval, hogy
1: igen, csak ilyen eszenciálisan, de hogy ez egyáltalán
3: de hogy ez nem tartalmaz semmi, tehát nem feldolgozunk egy dallamot, vagy ilyesmi, vagy abból indulunk ki, hanem ez teljesen saját szerzemény így.
2: Nektek egy népdal, tehát egy saját népdalatokat meg
1: igen, dalba fogalmaztátok. Igen, ezzel próbálkoztunk már régebben is egyébként. Ez,
3: hogy hát is igen, mondjam? Mert hogyha úgy nézzük, hogy mi a népdal, akkor lényegében az, hogy, az ember a népből, tehát hogy csak ír valamit. Igen. És nyilván
1: igen, csak nyilván ugye megint fontos azért, hogy oda visszatérni, hogy alapvetően célunk, meg víziónk van, és ehhez elengedhetetlen, hogy legalább az első 1-2-3 lemez, az tényleg beemeljen konkrét, vagy nekünk inkább ezt mondom, hogy nekünk fontos, hogy beemeljünk konkrét népdalokat, mert vannak olyan csodálatos népdalok, amiket kevesen ismernek, például a székvárosi, vagy most ezen az új nagylemezen is lesz rengeteg ilyen, de visszatérve a szöveges kérdésre, csak hogy arra válaszok, hogy ott például tényleg a szövegben annyi történik, hogy nem tudom, mondjuk a tavaszi szélnek a szövege az mit jelent, és nekem abszolút egy ilyen párkeresés, egy most nem akarok belemenni már, aki szeretné, az olvassa, vagy hallgassa meg a számot.
2: Szerintem meg is hallgathatnánk ezt a számot.
1: Meg is hallgathatjuk, és akkor beszélgethetünk róla.
2: Igen. Jó. Jó. Jöjjön a tavaszi

0: Sziasztok, Tilos Rádió, FM 90.3, itt vagyunk a Glenn zenekarral, és meghallgattuk a számot. Azzal kezdeném, hogy nagyon imádtátok. Tehát mi, nekünk is nagyon tetszett, de ritkán van olyan, hogy ti jobban szeretitek a sajátotokat.
1: Na jó.
2: Élvezet volt nézni, ahogy visszahallgatjátok magatokat, hogy volt itt rá.
0: Szám előtt arról beszélgettünk, hogy itt azért van egy hagyományőrzés is, de az azért masszívan túlmutat ezen. Tehát, hogy itt inkább azt látom, hogy azért itt nektek van egy missziótok egy ilyen kulturális híd építésére a régi hagyományok, az új hagyományok között. Meg tudjátok ezt fogalmazni nekünk, meg a hallgatóknak, hogy miből áll ez a misszió?
3: Szerintem abból, hogy
0: mondtad szemet is.
3: De szerintem meg tudjuk fogalmazni. Megpróbálkozom.
1: Kíváncsi vagyok a te gondolatodra.
3: Én arra gondolok, hogy a művészet alapvetően a 20. században szerintem vett egy irányt, és eltávolodott a hallgatótól és az embertől, akár zeneileg, és a népművészethez is emiatt, hogy ebben volt egy ilyen törés, hogy megtört az a folytonosság, ami évszázadok óta apáról fiúra adta tovább ezt a hagyományt.
1: Anyáról a lányára, ugye?
3: Vagy anyáról a lányára, igen. És hogy mivel ez megszakadt, ezért most már egy ilyen arhaikus, régebben ez jobb volt, régebben ezt így csinálták, és hogy akár a táncműn, akár a népzenész szakokon ugye azt tanítják, hogy hogyan húzta pontosan ott akkor, és hogy ez a konkrétan az a stílus, amit akár Somogyinak lehet nevezni, Dunántúlinak, vagy ezekbe a különböző falvakba, és hogy ezekhez nagyon ragaszkodnak, és hogy elfelejtik, és elveszítik azt a fajta hozzáállást, hogy ezek az emberek nem úgy álltak feltétlenül ehhez hozzá, hogy azt a mozdulatot azt úgy kivitelezem, hogy én közben tudom, hogy amúgy Somogyi táncolok, mert ő Somogyba táncolt. És hogy ez a fajta hozzáállást próbáljuk valahogy mi behozni, vagy visszahozni, vagy mi ezt szeretnénk, hogy tükrözze a zenénk, hogy mi élvezzük azt a zenét, amit csinálunk, élvezzük azt, hogy ezekkel foglalkozunk, és ezt az energiát, az, hogy ezekre lehessen most táncolni, és hogy a néptáncolás se kell, hogy feltétlenül nagyon konkrétan kivitelezett ilyen somogyi mozdulatok meg olyanok legyenek, hanem hogyha az ember nyom egy csárdást, akkor az tök jó, és akkor abból kiindul, és akkor csinálja a maga figuráit, elkezd szabad lenni, és szabadon értelmezni az önmaga identitását. Az, hogy itt vagyunk ebben az országban. És hogy ez mégiscsak jelent valamit. Ez talán.
0: Nagyon szép definíció volt. és azért az is érződik, hogy ez átjön a zenéteken, és átjön a hallgatóknak is, és egyre több koncertetek van. Biztos, hogy a következő egy-két év húzósabb lesz, mint ami eddig volt. Hol hallhatunk titeket ezen a nyáron? Hogy kezelitek ezt a kialakuló helyzetet? Azt látom, hogy vidáman.
1: Igen, nagyon boldogan kezeljük ezt a helyzetet. Most megérkeztünk abba, hogy tényleg egy koncertező, aktívan koncertező zenekar lehetünk. 10-12 koncertünk lesz a nyáron.
3: Igen.
1: És remélhetőleg ez jövőre csak szaporodik, mert nyilván gyűjtjük a neveket, meg a referenciákat, és embernek zenélhetünk, ami azért izgalmas, mert hogy azáltal, hogy kevés koncertünk volt alapvetően az elmúlt 3 évben, viszonylag ugyanazoknak az embereknek zenéltünk, ami szuper jó, mert hogy kialakult egy közösség, ismerjük őket, és ez tud egy kemény mag lenni, meg abszolút így a mi részünk, tehát a mi részeink ezek az emberek, de hogy nagyon érdekes azt megtapasztalni, hogy egyébként olyan emberek, akik amúgy nem hallgatnak minket régóta, hogyan reagálnak a zenénkre. És alapvetően számomra barom izgalmas az az élmény, hogyha itt játszunk a rakparton például, de a Dunyiban, vagy a ponton, ahova amúgy sok olyan ember elkavarodik, aki egyébként nem a mi koncertünkre jön, csak így meghal minket, hogy alapvetően az emberek nagy-nagy százaléka leáll, és meghallgat, és lekötjük őket. És ami még izgalmasabb nekem, hogy sok olyan zenésztől kaptam már visszajelzést, hogy wow, végre nem hányok be a népzenétől. És ezt most így csúnyán fogalmaztam meg. Igen, hogy nagyon sok olyan jazz, meg pop zenei előadó van, vagy zeneszerző, aki szerintem sallangnak éli meg a népzenét, és egyébként én is ilyen voltam. Tehát amikor elkezdtük ezt a projektet, vagy ezt a zenekart, akkor alapvetően nyilván, nem tudom, általánosban jártam ilyen népdaléneklő versenyekre, stb. De utána így elvesztettem a népzenével a kapcsolatomat, és hogy nekem ez a projekt nem csak arról szól, hogy másoknak újat mutassak, hanem hogy én ismerkedem a saját népemnek az örökségével, meg eszenciájával. Úgy, ahogy én szeretnék, és nem azt, ahogy mondjuk egy adott rendszer szerette volna velem elhitetni. És egyébként érdekes, pont hallgattam egy Telex After-es interjút, nem tudom, hogy baj a referencia, de nem, hogy egyetlen. Pont erről beszélgetett a Sajó Dávid a Bohémian Betyárza, hogy ő is ezt állapította meg, mármint hogy a Sajó Dávid, hogy azért van ennyire sok népzenei újraértelmező projekt most, mert hogy minket is felháborított az, hogy magyarnak lenni már szégyenteljes volt szinte, mert elnézést a politizálásért, de hogy alapvetően egy kormánypolitikával volt azonosítva a magyar érzet, a magyar identitás, és mi ebből szerettünk volna kitörni, meg utat mutatni, és nagyon sok negatív kommentet is kaptunk egyébként ezzel kapcsolatban eleinte, hogy akkor mi biztos, nem tudom, ilyenek, meg olyanok vagyunk, meg ezt, meg azt gondoljuk, de hogy szeretnénk teret adni annak a magyarságérzésnek, ami nem politikailag irányított és vezérelt.
3: Igen, igen.
0: És ez szuper izgalmas is egyébként. A másik, ami nekem szöget ütött, hogy ti azért nem olyanoknak tűntök, aki már gyerekkora óta népzenével, most már róla tudjuk, hogy egy picit igen, de azért annyira nem, de hogy azért nagyon sok ilyen related zenekar azért egy ilyen népzenei múltból érkezik, és azért nálatok meg azt érzem, hogy így a 20-as években jött az, hogy így igenis kapcsolódjunk Abszolút. Vissza az identitásunkhoz, és igenis ez lehet a miénk is, és nem lehet kisajátítani egyébként, hanem ez mindenkié. A többiek tekintetében nektek azért volt népzenei múltatok, vagy ti is így most találtatok erre rá?
3: Szerintem mi is most találtunk rá úgy igazán. A bátyám, a Jázi, ugye, ahogy már korábban említettük, az egyetemen ilyen más népek zenéjével és az ottani zenei hagyomány modernkori továbbélésével foglalkozott, és ezért benne is a 20-as éveibe jött föl ez, és a zenekar másik három tagja a Gábor, Fábián Gábor, meg a Gyöngyösi Ádám, illetve én, mi zeneművészeti szakgimnáziumba jártunk, ugyanabba történetesen a Szent István zeneművészeti szakgimnáziumba, és ott nyilván van népdaloktatás a szolfézsórán, akkor ott foglalkozunk Bartók művekkel, meg Kodály művekkel, mindenkinek kell zongorát tanulni, akkor mindenki tanul egy kis Bartókot, meg akkor úgy kórusban énekel, és akkor elénekel egy-két Kodály művet, ami ugyanúgy népzenei tartalmú, és hogy néptáncoltunk is. De hogy ezek mind olyanok voltak, ahol sokkal inkább az ember egy ilyen górcső alatt, vagy egy ilyen laboratóriumi közegben tapasztalja meg ezt az egész eszenciális, organikus népművészetet. Tehát, hogy az a megölik a békát a biológia órán, és ott van hallottan, hogy megnézzék az élő organikus szervezetet, tehát valahogy ennek a visszásság, vagy ilyen érdekessége. És aztán szerintem mindnyájunknak megvolt az a forduló pont, amikor egy személyes találkozás történt ezzel az egésszel, akár egy táncházban, akár az, hogy például személyesen én akkor jöttem rá, hogy ez nekem fontos, amikor a Sepsi Szentgyörgyi Tamási Áron színházba dolgoztam, és ugye az majdnem a Nagy Magyarországnak a határán van, tehát Brassó mellett, és hogy oda kiutaztam vonattal, 20 óra volt oda kivonatozni, és bementem a boltba, és azt mondta a nő, hogy szia, mit kérsz? És akkor így azt éreztem, hogy annyira távol vagyok a saját országomtól, és mégis valaki magyar nyelvűen szólít meg, és hogy ez aztán elkezdett foglalkoztatni, hogy ez így mi lehet, ennek az érzése, hogy eddig én ezt nyilvánvalónak vettem, és ott meg ez egyáltalán nem nyilvánvaló.
0: Hát meg nehéz is egyébként ahhoz kapcsolódni, amit te is gyerekkori élményként elmondasz a népzenéről, és nyilván ahogy most lehet hozzá kapcsolódni, például ugye általatok, a Glenc által, az már egy sokkal befogadhatóbb sztori. Szóval én azért is erőltettem ezt a kultúrmisszió szót, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit csináltok, és hát hatása meg abszolút van.
3: Köszönjük szépen, reméljük.
1: Igen, igen, röviden, tehát talán arról van szó, hogy nem tudom, én például nagyon szeretek utazni, vagy szerettem legalábbis utazni, és sokszor találkoztam azzal a jelenséggel, hogy de amúgy akár Nyugat-Európában is, hogy ugye az emberek büszkén vállalják a nemzeti identitásukat, és hogy ez nekem nagyon fájt, hogy én nem tudom ezt büszkén vállalni, mert nem is igazán ismerem, és hogy így vannak nyilván ezek a reagatott jelzők a különböző nemzetekre, és hogy ezt most nem tudom, hogy fejezem ezt a mondatot,
0: de szívemből szóltál, tehát hogy én is ezt érzem egyébként, hogy Nyugat-Európában, hogy ott sokkal magától értetődőbbek, hogy a saját kultúrájukat mennyire tisztelik és szeretik. Igen. És egyébként ez biztos, hogy egy folyamatos munka eredménye volt. És itt, ahogy ti is említettek korábban, itt azért volt egy 10-20 év, amíg ez egy ilyen letisztultabb, biológia órásabb, és egy kevésbé Igen. egy ilyen emberközelibb sztori volt.
2: De azért voltak próbálkozások.
0: Voltak abszolút, szerintem a Glenc zenekar is onnan tudott például Igen. meríteni, szóval, hogy ez a kultúrmisszió már zajlik, és ők is innen bejavítsatok ki a tévedünk.
3: Nem, abszolút, én csak annyit fűznék hozzá, hogy most az új albumon lesz egy olyan számunk, aminek az lesz, nem tudjuk, hogy az lesz a címe, hogy Kodály intro, de most egyelőre az, ahol egy...
2: Akkor az lesz az első dal, ugye?
3: De az lesz az első dal, az nyitja meg az albumot, és ott, ott egy olyan beszélgetést tettünk bele, ahol Kodály Zoltán Bartók Béláról beszél. És csak hogy Kodály Zoltán beemelve, ugye nyilván ők kezdték el ezt az egész népművészeti felfedezést, vagy hát zeneileg, hogy akkor térképezzük föl, újraértelmezést is éltessük ezt a népművészetet, ami itt van, és hogy ebben az interjúban is gyönyörű szép dolgokat mond, és azért használtuk mi is, mert akárhogy is ő ezt az 1920-as, 30-as években mondta, és illetve neki van egy ilyen könyve, hogy a zene mindenkié, és ebben nagyon sok rövid kis ilyen újságcikkje van, amiket újságokba írt, és azokban értekezik nagyon sokszor arról, hogy az 1920-as, 30-as években Magyarországon mennyire nincsen meg az, meg hogy mennyire nincsen meg az, hogy akár a zene oktatás, akár a népművészeti érzetek, és hogy teljesen olyan mondatokat fogalmaz meg, amiket ma elolvasva teljes mértékben ugyanazt érzem. Hogy el van nyomva, ki van sajátítva, és hogy ez volt 100 évvel ezelőtt is már az érzet, és ma is ez. Igen. Ezt csak úgy hozzáfűztem.
1: Igen, nem teljesen ehhez kapcsolódva, de kicsit azért elrugaszkodva ettől a gondolattól, ez a saját népzenei örökségünkkel való ismerkedés, ez nekem egybeesik azzal is, hogy például a saját nyelvemmel ismerkedem, tehát mondjuk mielőtt elkezdtük a Glencet, én egyáltalán nem hallgattam magyar nyelvű zenét, és ez ugyanúgy összekapcsolódik azzal, hogy nekem mondjuk kínos érzés volt például magyarnak lennem, vagy hogy valamiért annyira ilyen negatív jelzőkkel volt, illetve a nemzeti, magyar nemzeti identitás, hogy én ettől próbáltam elrugaszkodni, és nagyon egy ilyen világpolgár identitásba próbáltam belehelyezkedni, és mióta van a Glenc, és sokkal több magyar zenét hallgatok, most az Elefánttól kezdve akármeddig, de hogy sokkal kényelmesebben érzem magam itthon, azt érzem, hogy az önismeretem is fejlődött annak, csak csupán attól, hogy magyar zenét hallgatok, és ezt még nem fejtettem meg, hogy minek köszönhető, de a nyelvnek szerintem borzasztóan nagy ereje van, és nekem elképesztően jó érzés az, hogy magyar zenét hallgathatok. Igazából ennyi.
3: Igen. Hát a lélekkel rezonál a zene.
1: És igen, az, hogy magyarul gondolkodom sokkal inkább. Előtte például angolul álmodtam. Rettenetesen sokáig is mióta. És most újra magyarul álmodom, mert büszkén beszélem ezt a nyelvet, és azt érzem, hogy egyszerűen sokan mondják, hogy a magyar nyelv egyébként ez egy nagyon-nagyon kreatív nyelv, és kreatívabbá is tett, mióta aktívabban használom a magyar irodalmat, stb., mert sokkal nagyon asszociatív az egész, és izgalmasnak tartom. És kicsit elragaszkodtunk.
2: A dalszövegeket is a Glenccel együtt kezdted el írni, vagy előtte is írtál, vagy akkor így egyáltalán nem írtál úgy?
1: Nagyon érdekes. Hát én előtte csak angolul tudtam írni. Tehát, hogy egyszerűen nem jött nekem az a késztetés, tehát egyszerűen azt éreztem, hogy képtelen vagyok rá, és gördülékenyen tudok mondjuk angolul fogalmazni, de hogy magyarul akár odáig terjedően, hogy az irodalomházit én nehezen adtam le, mert hogy volt bennem egy ilyen óriási nagy tisztelet a magyar nyelv iránt, de hogy így azt éreztem, hogy nem ismerem eléggé, vagy hogy így nem tudok benne gondolkodni. Az első magyar nyelvű dalszöveg, amit írtam valaha, az a Tavaszinak a B részében hallható, amit az előbb hallgattunk. És az például úgy írtam, hogy nagyon nagy... Vettem egy népdal könyvet, és nem olvastam el az egészet, de hogy én intuíciószerűen bele-bele lapozgattam, és akkor onnan érzetek egy ilyen tudatalatti írásmódszert használtam. Flow writingnek hívják, mindegy, asszociatív írás, és ott volt először az, hogy wow, hogy így játszhatok a szavakkal, és hogy persze angolul nagyon könnyű írni, mert hogy minden ríme mindenre, meg bárhogyan formálhatom a magánhangzókat. A magyar nyelv meg nagyon nehéz ebből a szempontból, és baromi nehéz rímeltetni, stb. Viszont olyan kreatív flow-ba tud rakni az, hogyha magyar szavakat használsz, hogy egészen más élmény. És azóta nem is szeretek angolul.
0: Én mindenképpen akartam kérdezni, hogy mindig csinálok ilyen kis research-ot, hogy így mit jelent a Glenc, honnan a Glenc. És próbáltam visszamenni, hogy ez valami régi magyar dolog lesz, de nem jöttem rá, úgyhogy mindenképp nektek kell
1: elmondjátok. Ez a Krizsinek az érdeme.
3: Igen, én erre nagyon büszke vagyok. Volt egy idő, hogy akkor hogy így próbáltuk keresni a zenekarnak a nevét, hogy akkor hogyan lehetne ezt így megfogalmazni, vagy hogy mi aminek ilyen jó csengése van. És a Glenc az egy régies magyar szó, és azt jelenti, hogy kilenc, és ezt egy népjátékokat feldolgozó ilyen doktori disszertációba találtam, és akkor ott van az, hogy a gyerekek játszottak, és akkor ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, glenc. Wow. Tehát ez a glencnek a lényege, és hát tulajdonképpen ezen kívül szerintem semmit nem jelent. Voltunk ugye 3 évig 60, addig úgy voltunk vele, hogy a 9-es megfordítva egy 6-os, tehát 6-an vagyunk, tehát akkor ez mégis csak 9-an.
1: Igen, sokáig kerültük ezt a kérdéskört, de nekem most abszolút az jött, hogy alapvetően, tehát amire használjuk ezt, az mindig a koncertek előtt, hogy tudjátok, így összerakjuk a kezünket, és akkor így 6, 7, 8, 9. És hogy amúgy ennek így van egy ilyen zenei olvasata is, hogy ez a számolás, de hogy azon túlmutatóan.
2: Vészesen. Időnk, és nagyon szeretnénk titeket megkérdezni arról, hogy milyen koncertek lesznek a nyáron. Hol hallhat titeket a közönség?
1: Erről vajon te tudsz többet, vagy én?
3: Szerintem te.
1: Jó. Oké. Ezen a héten, pénteken, tehát július 3-án, ha nem tévedek, 2 koncertünk is lesz. Az első Szentendrén...
3: 3.
1: Ja, 3. Úristenem. Igen, 3 koncertünk is lesz. Az első pénteken 7-től a Szentendrei Barlangban. Ez nekem a gyerekkorom helyszíne, tehát hogy így én itt nőttem fel, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, meg kicsit azt hiszem, hogy izgulok is, hogy ott fogunk játszani. Mindegy. A Várhegy utca fog utánunk zenélni, úgyhogy ott gyakorlatilag előzenekari szerepet töltünk be. Ez már elég régen.
3: Ők is NK a hangfoglalósok.
1: Igen, igen, igen. Utána pedig átszaplatunk Zebegénybe, a Waldorf Festre.
3: Még aznap,
1: ahol éjféltől játszunk egy koncertet. A Korai Electric után, ami nagyon izgi, mert szintén a korai öröm azért szintén nagy inspiráció számunkra. És nagyon vicces, hogy nekik is van egy elektrik felállásuk, mert amúgy nekünk is van egy elektrik felállásunk, ami... Hát jövőre kibontakozik.
2: Azt hittem, hogy már most azzal.
1: Volt már pár koncertünk a Cyberfono.
3: Csak azért, mert nem volt éppen dobosunk.
1: Igen, igen, tehát ahogy említettük a sok szenvedést, volt olyan korszak, amikor egyáltalán nem is volt dobosunk, és akkor csináltunk egy elektrik felállást, de ez majd jövőre ki is fog mondakozni, úgyhogy most erről nem is mondok többet.
3: De Zebegénybe ott nem fogunk így játszani, viszont ott van a Waldorf Fesztivál.
1: A Waldorf Fest.
0: Igen. Ami egyébként mindenféle nehézséggel nézett most szembe, de...
1: Igen,
3: igen, úgyhogy igen, mindenki, aki hallgatja a műsort, az vásároljon bérletet vagy jegyet, mert ez egy nagyon fain fesztivál, És például mi is játszunk, szóval...
1: Mi is játszunk, mi ott leszünk, és nektek is ott kéne lenni, mert támogatni kell az ilyen kisebb megmozdulásokat. Úgyhogy, ha ez meg lesz tartva, akkor ott játszunk éjféltől, és utána pedig nincs pihenőnap, szombaton pedig a Pilis Eye Fesztiválon játszunk, ami a Pásztor Annának egyébként a saját szervezési fesztiválja, ugye ő az Anna and the Barbies-nak a frontembere, és ő ott egy ilyen kis önismereti, kicsit spirituális, kísérleti jellegű fesztivált szervez, jazzzel, rockkal, pszichedelikus zenével, mindennel, kézműves programokkal, egy gyönyörű helyszínen, Pilisszántón, ugye? Pilisszántón.
3: Igen.
1: Nem is tudod.
0: és ezt várjátok a legjobban? Erről nagyon nagy lelkesedéssel beszélsz, de biztos van még azért pár. Melyik lesz a kedvencetek idén? Vagy melyiktől izgultok a legjobban?
3: Én nagyon kíváncsi vagyok erre, bocs. Én úgy tudom, hogy lesz szeptemberben talán föllépünk egy falunapon.
1: Igen, de fel fogunk jönni egy falunapon.
3: És én nagyon... azt a falunapra arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen egy
1: halfesztiválon.
3: Egy halfesztiválon fel fogunk lépni, igen.
2: Melyik halfesztiválon? Jó, akkor nem, majd pedig, a social médián megtudjuk.
3: Igen, én csak azért vagyok rá kíváncsi, bocsánat, csak hogy egy mondatba kifejtsem, hogy milyen az, amikor nem egy fesztiválon játszunk, hanem egy ilyen igazi falunapon.
1: Igen, de viszont a fesztiváli setupból pedig hát a kampuszt én elképesztően várom, vagy szerintem nagyon sokan várjuk a kampuszt.
2: Ez nekem az én gyerekkorom fesztiválja.
1: Tényleg?
2: Mint hát Debrecen mellől származó ember, szóval
1: mi az elég még soha nem voltam. Úgyhogy egyébként ez emiatt is nagyon kíváncsi vagyok, mert egy csomó hazai fesztiválon nem voltam még egyáltalán, úgyhogy
2: majd most
1: furcsa lesz, hogy így egyből az előadói szempontból fogom látni.
3: Meg talán ami még izgalmas az az, hogy a szigeten is fogunk játszani, igen.
1: Yes, ez egy teljesen friss hír, úgyhogy a Sziget utolsó napján fogunk játszani a Petőfi színpadon.
2: Szuper!
1: Úgyhogy ez azért eléggé szíven üt engem. Főleg, hogy egyébként én ott is dolgozom, de hogy ez az egyetlen egy olyan zenei színpad, amit egyébként nem mi szervezünk, hanem a PKU, a Petőfi Kulturális Ügynökség. Úgyhogy nekem kicsit ijesztő lesz így egyszerre kettő dolgot csinálni, de közben pedig nagyon meghat, hogy annó, amikor például elvállaltam ezt a munkát a Szigeten, akkor úgy voltam vele, hogy nem lesz baj, mert hogy a Sziget alatt úgy sincs semmilyen más fesztivál, meg fellépés, mert hogy a Sziget alatt csak a Sziget van, és hogy hát a Szigetre úgy sem megyünk, mert még nagyon kicsi zenekar vagyunk. És amikor kiderült, hogy oda elhívtak minket, akkor elsírtam magam, hogy én ezt nem hiszem el, tehát hogy tényleg, hogyha az ember úgy hisz valamiben, meg tesz érte, akkor megtérül. Határ a csillagoség.
2: Nagyon, nagyon gratulálok, hogy ilyen színes nyár előttetek, és van közönségkérdésünk is, itt vagyunk a Viadukt Bárban, a Rakparton, ezért aki szeretne kérdést feltenni most,
0: illetve
2: fáradjon ide az asztalunkhoz.
0: Bármelyik hétfői adásnál ezt meg lehet
2: nyilván
0: tenni.
2: Ezt meg lehet tenni.
1: Hello.
2: Szia!
0: Én már át is adom a mikrofont.
4: Hello, sziasztok!
1: Szia!
3: Hello.
4: Jó látni itt titeket. Utoljára pont itt találkoztunk egy kicsivel arrébb az előző koncertjükön, és az lenne a kérdésem, hogy várhatunk-e esetleg CD-t vagy lemezt tőletek, mert jó lenne ezt más formátumban is fogyasztani a zenéteket.
1: Nagyon jó kérdés. Szerintem ezt egyébként egy közvélemény kutatásba is forgathatnánk, mert pont ezen gondolkodunk, hogy CD-t vagy lemezt csináljunk, és nagy a vita. Tehát, hogy ha tudsz nekünk segíteni, hogy te például mire tartanál igényt, akkor ezt megköszönjük.
4: Hát én személy szerint a lemezeket szeretem hallgatni, meg szerintem jó lenne az a telepszaj nektek, szóval.
1: Plusz kettő? Oké, Gergő is. Jó.
3: Szerintem is.
4: Remélem mindkettőre lesz majd lehetőségetek, minél több formátumban, minél többet. Hajrá, Glánc!
1: Abszolút,
3: köszönjük! A lemezbemutató koncertünkön biztos, hogy már lehet majd vásárolni.
2: Amit majd hamarosan megosztotok.
3: Igen.
2: Bizony.
1: Illetve még bocsánat, visszakapcsolódva egy utolsó záró mondatra, hogy amit még nagyon várunk, az egy saját szervezésű, gyakorlatilag kerti parti.
2: Yes. Úristen, arra megyek.
1: Kérlek, gyere, mert abszolút úgy tervezzük, hogy egy ingyenes esemény, az Atno
3: Népszigeti Atno
1: Népszigeti Atno klubban, ahol van kinti rész, benti rész,
3: lesz yoga, jam session, igen, bocsánat.
1: Mond.
3: Hímzés. Bogrács,
1: megfőzünk bográcsban.
3: Bográcsot is főzünk.
2: Mit főztek hímzés. A bográcsban?
3: Hát paprikás krumpli.
2: Ja. Jelenleg, jó. És mikor lesz ez a kerti parti?
3: Július 15.
1: Július 15-én, úgyhogy nem sokára, de várunk minden zenészt és nem zenészt. Lesz koncert, egy rövidített verzióban, lesz sok kézműves program, és lesz örömzenélés.
2: Mondhatjuk, ez a Glance Festival.
1: Glance Festival, így. Köszi a nevet, ezt lopom.
2: Megérte eljönni.
0: Első hivatalos közönség találkozó is.
1: Gyakorlatilag igen.
0: És milyen érzés?
1: Hát nagyon jó érzés, és egyébként pont a Réka, akit előbb óriás
3: Fanunk,
1: ezt kimondhatjuk?
3: Kétszer.
1: Óriás fanunk, imádjuk, ezer éve jár a koncerteinkre. Ő pedig kérdezte már többször is, hogy mikor zenélhet velünk, mert hogy fuvolázik, csodálatosan fuvolázik, és egyébként abszolút szeretném megadni ezt az élményt, meg mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy ha már mi is egy ilyen jamben, meg örömzenelésből fakadó zenekar vagyunk, hogy ezt megtehessük ne csak egymás között, hanem másokkal is. Úgyhogy tényleg nagy örömmel, nagy szeretettel várunk bárkit, aki szeretne velünk vagy mással zenélni, gyertek.
3: Lesz mindenféle hangszer, lehet hozni is hangszert, úgyhogy csodálatos lesz.
0: Nagyon izgalmas hangszer.
2: Szuper! Köszönjük szépen! Sajnos lejárt a műsoridőnk. Lehet, hogy már csak a helyszínen fogjuk meghallgatni az árodalt, ami a IVBV lesz. És köszönjük, hogy itt voltatok, és menjetek Glance koncertre.
1: Köszönjük!
3: Köszönjük szépen a megkívást!
1: Sziasztok!

0: Football change, step to flat.
1: Yeah.

Oh, my God.

0: 90.3 FM tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.

Hely, hely, hely. Tilos Rádió népzenei műsor, bizonyára rájöttetek bizonyos jelekből. Keszthely Imre Kutyuli vagyok, már meg is érkeztem sebes sétabotokon, és szerencsére a műsor megelőzött már. Most ilyen kis felvillanásokat hallottunk a bukovinai népzenei találkozóról, ami minden évben megrendeződik. Ugye Bukovina az osztrák-magyar monarchiának volt egy bizonyos területe a Kárpátokban, ahol aminek a területén jelenleg is több ország osztozik, Románia, Lengyelország, Ukrajna, e pillanatban azt hiszem ezek, és oda még a monarchia idején mindenfelül, mert elnéptelenedett, meg lehet, hogy a török a kiűzése után, nem tudom pontosan már, és akkor telepítettek oda Kelet-Európa különböző részeiről népességet, így került oda három székely falu is, ugye, Fogadj Isten, Isten segíts, vagy talán négy, Hadikfalva és Andrásfalva, és azon kívül egy csomó lengyel település és ukrán, vagy inkább ruszin települések is. És már jelen pillanatban Bukovina egy része Ukrajnában, amit mondom, másrészt a Romániában, és aztán Lengyelországban is jut. És mindig valahol, valamelyik városban rendeznek egy fesztivált, egy találkozót, ahova mindezeknek a népeknek a képviselőit elhívják, több hagyományőrző együttest. Így ezen a mostani találkozón is, ami úgy tűnik nekem, hogy Lengyelországban valósult meg, de volt már korábban Csernovciban, vagy akár Romániában. És most Lengyelországban történt a dolog, de ott voltak például a bukovinai székelyek is, tehát székely együttes, mivel a székelyek ma már nem élnek Bukovinában, tehát akkor valószínűleg vagy Erdélyből, vagy Magyarországról, vagy esetleg talán a Vajdaságból jöhettek oda székely fellépők, és annak lengyelek és ukránok több felől. Na, ilyen, ebből hallottunk is felvillanásokat, és most a csodálatos, és még mindig nagyon fiatal Szalai Fatimát hallgassuk meg, Amor Fati zenekar frontleányát és létrehozóját, akit a nemzetközi világzenei széna is nagy elismerésekkel illet, joggal. És ő csinált egy 50 dalos ilyen válogatást, ami tulajdonképpen gyakorlásnak számít számára. Ebben vannak eredeti népdalok, vannak népdalok saját szöveggel, és vannak népdalok, amik versre vannak ráhúzva. Na, hallgassunk meg akkor most ebből egyet. Ez nagy valószínűséggel Kalotaszegi Hajnali.

Hello, Piros Rádió népzenei műsor. Bizonyos jelekből arra következtetek, hogy ez afrikai muzsika volt. Előtte pedig hallottunk szerbeket talán, igen, ukránokat, grúzokat, és Amor Fatiról pedig, hogy annyiban tévedtem, hogy nem Kalotaszegi, hanem Boncidai volt a dallam. De ugyanez a dallam megvan Kalotaszegen is, akkor egy lassabb változatban. Egyébként valami titkos búvópatak mentén a szamosmenti Boncida és Kalotaszeg nádasmente környéke, van valami titkos összefüggés, tehát bizonyos dallamok visszaköszönnek. Sőt, van olyan cigányzenész dinasztia, amelyiknek a tagjai közül muzsikál egy része Boncidán, más része pedig Kalotaszegen. Legalábbis régebben így volt. No, de haladjunk szépen tovább. Előtte legyen egy kis programajánló. A Pécsi Zsolnai Fényfesztiválon a Tilos Rádió is jelen lesz. Július 2. és 5. között, csütörtöktől vasárnapig Pécs egy mesebeli látomássá változik. A jubileumi tematika egyik középponti figurája, az apart atya, Viktor Vázárelyi vásárhelyi győző lesz. Előtte tiszteleg ez az esemény sor. Ezért a fókuszban az optikai illúziók, a mozgás és a geometriai tripek állnak. Aki ilyen többet szeretne megtudni, az megtalálja a Zsolnai Fényfesztivál hivatalos oldalán. A tilos különítmény a színház téren, a fénysót a New York-i Liquid Light Lab varázsolja majd. A zenei aláfestést ehhez a Tilos Rádió DJ-i pörgetik maximumra 4 estén át. Talán mondanom sem kell, hogy a további info a Zsolnai Fényfesztivál hivatalos oldalán található. Zsolnai Light Art. A fesztivál fő attrakciója a nemzetközi videó mapping verseny, ahol nemzetközi fényművészek monumentális 3D-s alkotásai változtatják át a pécsi székesegyház homlokzatát minden este 21:30-tól. Nem mondom meg, hogy hol a további információ. 10 cirkusz és Írország. Több mint 30 csodálatos vizuális látomás. A vizuális trippek mellett nemzetközi utcaszínház, tűzzsonglőr show és egy speciális írfókuszú program. Ehhez jegyekhez lehet jutni. Hát tulajdonképpen nem érdemes, mert ingyenesek a programok. De vannak zárt terek, amik a Fényfesztivál Max karszalaggal látogathatók. Aki ilyen karszalaghoz akarna jutni, az gondolkozzon el azon, hogy hol lehet a további infókat megtalálni. Programajánlót hallottatok. És akkor megint csak grúz és ukrán zenéket fogunk hallani egy darabig.

Soróna, szóval ezt valahogy nem tűnt grúz dallamnak, de jól énekeltek. Hát a grúzoknál ugye az anyatejjel szívják magukba a több szólamúságot. Most viszont ugrunk megint valami afrikai dologra, utána viszont a tárkányműveknek egy friss száma következik, azután pedig valami olasz, aztán megint ukrán, hallgassátok szeretettel.

Tilos népzenei műsor. Gyönyörű bolgár hallgató után hallottunk egy kis görög táncmuzsikát. Legyen egy kis program olyan, ha eszembe jut. Gojma díj, Gojma néptáncverseny. A hazai cigány kultúrának egy csodálatos alakja volt, Kovács Antal Gojma, aki az Androdrom zenekarban tűnt fel, fantasztikus táncos volt, és nagyon sajátos énekhangon fantasztikusan énekelt is. Az ő örökségét ápolja a fia vezetése alatt a Romanodrom együttes, és életre hívták a Gojma néptáncversenyt, ahol a Gojma felvételeken megőrzött tánctudásából építkezve fiatal táncosok megmutathatják tudásukat. Ez a Magyar Zeneházában lesz most a hétvégén, két napon át egyéb szép romai zenei és táncprogramokkal együtt. Legyetek oly kedvesek, pillancsatok rá majd a Magyar Zeneháza oldalára. Egy szomorú esemény, sajnos sok szomorú esemény van mostanában, és ez a nagy meleg, ez lehet, hogy még hozzásegít ahhoz, hogy több legyen. Tímár Sándor, a Mesti, elhunyt nem olyan régen, 90 éves korában, vagy közel 90. A temetése holnap lesz, kedden, 14 órakor, 40 fok melegben, a Farkasréti temetőben. De ez a meleg sem fogja visszatartani mindazokat a népzenészeket, akik talpon vannak, és el fogják muzsikálni az ő kedvenc dalait, és pontosabban táncmuzsikáit. Hát Tímár Sándor nevéhez kötődik a hagyományos néptánc színpadra vitele, többet magával együtt, de ő ebben elég úttörő volt, amikor létrehívta a Bartók néptánc együttest, és együttműködve Sevőjével, Halmossal elkezdték színpadra vinni a hiteles néptáncot a maga eredeti formájában. Végül is ebből alakult ki maga a táncház, ugyanis a néptánc együttesek kezdtek táncházat csinálni maguknak, ahogy azt valaha Széken csinálták, hogy még talán akkor napja, azokban a napokban biztosan. De akkor volt a közönség érdeklődése, hogy Tímár elhatározta, hogy kinyitja az érdeklődők előtt ennek a csodabirodalomnak a kapuját, és elkezdte tanítani a táncos munkatársaival együtt az eredeti néptáncokat. Úgyhogy én, mint kezdő fiatal táncszerzős, szintén először Tímár Sándortól tanultam a széki tánc lépéseit. Később aztán az ő tanítványai vették át. Ő lett aztán nem sokára a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, és ennek az együttesnek az életében is nagy stílusfordulatot hozott, amikor közelebb került a eredeti néptánc a reprezentatív színpadi táncokhoz, tehát ebben a formában is megmutatkozott. Ő hívta életre az akkori balettintézetben a néptánc tagozatot, a későbbi táncművészeti főiskolán, és amikor már nyugdíjba vonult, akkor megalapította feleségével, Böskével a Csillagszemű gyermeknéptánc együttest, ami már most 3 évtizedes múltra tekinthet vissza, sokan ott kezdték el a néptáncot, és sose fogják abba hagyni. Hát ő volt Mesti, és eljárt sajnos fölötte az idő, holnap utoljára búcsúzhatunk tőle nagyon sok muzsikával és kitűnő jó melenggel, ahogy Székelyföldön mondják. És Bob Cohentől tudom, hogy Amerikából kiváló a hagyományos klezmert játszó zenészek jönnek Budapestre, és be fognak mutatkozni pénteken a Csányi utca 5-ben délután 17 órakor.
ritkán hallunk manapság ilyen, hogy mondjam, a falusi zsidók néptáncát felidéző klezmert, amióta a Dinája kapelyét sem halljuk itt Budapesten. Ugye a jávori fegyályeknak a csodálatos együttese a Budapest klezmerben, vagy a masáéknak a zenekora. Ezek mind kiváló klezmert játszanak, de inkább annak a színpadi formáját. És az amerikai klezmer revival hozta be, ugye, hogy nálunk a táncházmozgalom a hagyományos Kárpát-medencei néptáncokat, úgy az amerikai klezmer revival a szintén Kelet-Európához köthető valahai a haszid zsidók, falusi zsidóknak a táncait és muzsikáját. És sokan ápolják ezt még ma is az Egyesült Államokban és másutt is. Sokan jönnek gyűjteni még Erdélybe, ahol cigány zenészektől egy-egy foszlányt még meg lehet tanulni azokból, amit valaha a zsidóknak muzsikáltak. No, ilyenfajta muzsikára számíthatunk a Csányi utca 5-ben pénteken. Ez volt a program ajánló, és most következzék az Eszter Lánc zenekar.

Tilos Rádió népzenei műsor. Most Brazílt hallottunk, előtte indiai volt megint csak, és most talán Vradok lesz, minél jön Szlovéniából. Az nem rossz.

Bom. Hurrá, hurrá, hurrá, Tilos Rádió népzene, ütött a búcsú órája, sziasztok, szép műsor volt, remélem legalábbis nekem tetszett, meg az unokámnak, és nagyon remélem, hogy Botond Ákosnak is tetszett, aki ma engem taxival fuvarozott, és azt mondta, hogy belehallgat. No, akkor búcsúzóul legyen egy kis szlavóniai betyarát, és azzal zárjuk a mai estét. Sziasztok!

Nimi suknja, da je malo kraća.

Na hát ez itt a Tilos Rádió, eddig Omikron nagyszerű szettjét hallottátok az Ühüm TV-ben, és mostantól kezdve Dr. Analóg zenei csokra, Omnika kebletekre, a Tilos Rádióban, az Ühüm TV-ben. Big up Mr. Skank! Jó zenehallgatást a Tilos Rádióban. Sziasztok!

Beautiful.